0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Van, ami volt már, ahogy volt. Van, ami úgy jó, ahogy van. S van, ami lesz is, tudod még, vár bizonyosan. Nincs, aki végig elkísér, mindenki jön és el is megy, de amíg az út visz, nekem nyomsz, hogy miért is ilyen.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: 2,5 perccel vagyunk, 5:30 után. Jó reggelt kívánok a korán ébredőknek. Mozgalmas és hangos reggelünk van, Madácsi Csergéssel, és a mozgalmas akkor idefelé mindössze ebben a 12-13 kilométer alatt volt minden. Tiszta derült idő, aztán felhősebb ég, helyenként látszódott, hogy érkezett egy kis eső lokális jelleggel. Itt Lendván pedig különleges felhők vannak az égen, amit most a felkelő nap szépen meg is világít, úgyhogy ilyen kicsit ilyen sárges-narancsos árnyalatot kapnak a szürke felhők, mert ezek még szürke felhők, és egy picit még utózöngéi annak a bizonyos erőteljes hidegfrontnak. Lassú javulás viszont elkezdődött már tegnap érzékelhetően, és a hét folyamán ez majd napról napra egyre jobban melegíti fel a levegőt, mert hogy érkezik egy meleg front, távozik lassan a kettős front, és átveszi helyét valóban a hét folyamán a lassú melegedés. Ma is már akár elérheti a 20 fokot a hőmérséklet, a hétvége felé közeledve pedig akár 26-27 fok is lehet. Erről majd részletesen, de hát mivel a hét elején vagyunk, érdemes úgy kalkulálni, és talán a heti programokat összeállítani, hogy egy picit az időjáráshoz is tudjuk igazítani. Alapvetően megnyugodott a légkör felettünk, és hogyha így indul a hét, akkor remélem, hogy a folytatás is biztató lesz. Mindenkinek csodás hétkezdetet és kellemes hétfőt kívánok. Május 18-a van, és ma van Szent Erik napja, múzeumi világnap, az internet egyik világnapja, és a naptárban az Erik, az Alexandra és a Szandra név a fő névnap. Jó reggelt a korán ébredőknek, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, ma is a Lendvai stúdióból. Innen köszöntjük Önöket, Györkös Gorán a hangtechnikus, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják.

Hét és fél perccel vagyunk fél hat után, és országosan a derült idő jellemző egyébként. Vannak felhők az égen, de a derült idő mindenképpen meghatározó, és ennek függvényében alacsonyabb is a hőmérséklet. Tehát emiatt szeres reggel mindenképpen rétegesen melegen öltözködjenek. Hát nagyon szűkös 4 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Lendván, és 4 fok van szintén a közeli Muraszombatban is derült ég alatt. A fővárosban Ljubljanában 8 fokot mérnek csak úgy, mint Novomeszton. Posztonynán 2 fok van, Szlovenygrádec részben felhős 4 fok, Lisza derült 6 fok, Portorosban 8 fok van, Maribor derült 4 fok, Novagorica felhős 9 fok, Celje derült 6 fok, és a Triglávon is derült az idő, -3 fok most a hőmérséklet.

viselésnek mindenhol kéznyom, a hetedik érzék súgja halkan. Esik a téglapon, most ne lépj oda, figyelj a hangra, belső hangra, ami a jövődet megsúghatja, döntsön a szíved, a legbelső éred, menj.

Csak egyszer élünk, és pont most Puskás Peti énekelte ezt a dalt, ez volt a Bieber's slágere egy perccel 3:46 után. Hűvös reggelünk van, és napközben sem lesz olyan nagyon-nagyon melegünk, mert csak lassú javulás indul az időjárásban. Egy kettős front távozó utózöngéje még okozhat kellemetlenséget a mai napon, hiszen késő délután, illetve az esti órákban még sodródhatnak fölénk olyan felhőgócok, amik okozhatnak kisebb helyi esőket, de többnyire azért a napsütésé lesz a főszerep. Így azt gondolom, hogy megbarátkozhatunk ezzel a 16-20 fokkal, amit kora délutára kapunk. És hát itt vagyunk egy hét elején, tervezzék meg a következő napok teendőit, mert az időjárás ebben partner lesz majd. Részletek 6 órakor, a friss információkban, addig pedig zenélünk, jön már is a Hooligans, itt lesz Tolvaj René, és jön még Ray Charles, és közben pedig köszöntjük majd azokat, akik ma ünnepelnek.

Tolvajrene énekelt ezóta látomás, én viszont látom, hogy mi szerepel a naptárban. Május 18-a, Erik, Alexandra és Szandra napja. Germán eredetű név az Erik név, jelentése nagyra becsült, egy másik magyarázat szerint pedig egyedül jelentéssel bír. Az Alexandra görög-latin eredetű név és az Alexander férfi név női párja, jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó, a Szandra pedig ugye az Alexandra név egy változata. De a naptárban számos név szerepel még, például a Kamilla, a Bódog, a Klaudia, a Félix és az Erika név is, akik ma ünnepelnek bármilyen eseményt, kívánom, hogy legyen csodás a napjuk. Isten éltesse a névnaposokat, születésnaposokat és a házassági évfordulósokat is, sok boldogságot!

0: Aránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: időjárás. 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Nézzük, hogy mit hoz a mai nap, illetve a hét további jó pár napja. Van 14 napos előrejelzésünk, de ami ugye kiszámítható, az a 4-5 nap, és elvileg a következő napokra. Kiegyensúlyozottabb lesz az időjárásunk, és naposabb, mert hogy távozóban van a kettős front. Igaz, hogy nagyon lassan hagyja el térségünket, de szép lassan távozik. Így egyre szakadozottabb felhőzetet kapunk, és sokkal több napsütést. Ma már minimális az esélye az esőknek vagy a záporoknak, bár még kialakulhatnak, akár zivatar is, de ezek nagyon rövid ideig tartó kis esők lehetnek, és jelentősebb mennyiségű csapadékot nem is hoznak. Helyenként élénk lesz a szél, a hőmérséklet napközben 15 és 20 fok között alakul majd. Kedden hajnalban pára és kötfoltok képződnek, ezek gyorsan feloszlanak, és alapvetően kedden is sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet holnap hajnalban 6 és 12 fok között alakul, még a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható majd. Többnyire napos idő lesz, szerdán is fátyol és gomoly felhők mellett helyenként kisebb záporok előfordulhatnak, főleg a késő délutáni kora esti időszakban. Megélénkül a szél szerdán is, a hajnali 5-12 fok után délutára 20-25 fok valószínű. Gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön is általában sokat fog sütni a nap, viszont helyenként csütörtökön is lehetnek kisebb előforduló esők, záporok, ez késő délután az esti órákban várható. Több helyütt megélénkül, erős lesz a szél, csütörtökön a hajnali 6 és 14 fok után délutára 21 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A péntek is sok napsütést ígér, lokálisan lehetnek kisebb esők, illetve záporok. A hőmérséklet azonban kellemesen alakul, főleg már a reggeli órákban 7 és 15, délután 20-26 fokra számíthatunk. Tovább melegszik az idő szombatra, zömmel sok napsütése van kilátás, gomoly és fátyol felhőkkel, de ezekből a fátyol, illetve gomoly felhőkből záporok, zivatarok gyakrabban pattanhatnak ki szombaton, ez pedig a magasabb hőmérséklet miatt alakul ki. Hajnalban 8 és 16 fok valószínű, még a csúcsérték 21 és 27 fok között várható. Vasárnapra szikrázó napsütés ígérkezik, sehol egy felhő, a zavartalan napsütés hatására a hajnali 12-17 fok után délután akár 27-28 fok is lehet a maximum hőmérséklet, és a mostani prognózis szerint valamikor vasárnap az esti órákban ér el bennünket egy gyenge hidegfront, ami a jövő hét elejére picit visszaveti a nappali felmelegedés mértékét. Általában a kicsit hűvösebb, borongósabb, felhősebb, változékonyabb időben a jövő hét elején napközben mindössze 15-20 fok között alakul majd a hőmérséklet. Tehát vasárnapig nagyobb esők biztosan nem várhatók, lassú javulás viszont igen, mind hőmérsékletben, mind helyzetképben. Nézzük, hogy orvosmeteorológiai szempontból a távozó kettős fronti hatás mit okoz még, és hogyan fogjuk viselni az érkező meleg frontot. Hát alig enyhülnek a humán meteorológiai következmények, ma még mindig viselnünk kell a kettős front hatásait, és csak lassú javulás várható orvosmeteorológiai szempontból is. A légkör sincs egyébként nyugodt állapotban felettünk, bár lehet, hogy mi ezt tapasztaljuk, hiszen a magasabb légrétegekben azért zajlanak a változások, hiszen távozik a hideg front, aminek a jellege még megmarad a kettős fronti hatásból, és igencsak megviseli a szervezetet. Nagyon lassan tudunk regenerálódni, gyakran jelentkeznek mellkasi panaszok, ingadozó vérnyomás, és az átlagosnál lényegesen több lehet ma a fejfájás, vagy akár a szédülés. A változékony időben nő a bizonytalanság érzet, és fokozottan fáradékonyabbak lehetünk. Lassan, de javulni fog majd az alvás minőség is, Viszont ezeket a panaszokat az elmúlt napokban sokan megszenvedték, az alvás hiány pedig ugye a dekoncentráltságot is előidézheti, úgyhogy ez a közlekedésben is veszélyforrás lehet. Ami a szabadtéri tevékenységeket illeti, a kültéri programok feltételei ma kedvezőek lesznek, alapvetően napos időt kapunk, ami zavaró lehet az helyenként a megélénkülő szél. A napos idő hatására az UV-index már eléri a 6-os értéket, tehát már mindenkinek szükséges az UV-sugárzás elleni szem, illetve bőrvédelem.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de legyenek körültekintőek és óvatosak, hiszen ma is számítani lehet trafipaxos sebességmérése, elsősorban Muraszombat körzetében. Jó utat kívánunk! Hat óra, 6 perc van, a friss információk után Márisó és Ádám trió érkezik. Hamarosan a Unikkal, és lesz reggeli lapszemle is.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ígértem lapszemlét, úgyhogy már is mondom, hogy az Alai Hírlap mai friss száma mi mindenről számol be. Sokan talán nem is gondolnák, de a hosszas leállás nem használ, inkább árt a gépjárműveknek. Az Alai Hírlap hétfői számában olvashatnak részletesen a témáról a Magyar Autóklub szakértőinek véleménye alapján. Az írásból megtudhatják, hogy a hosszadalmasan nem használt kocsi nem pihen, hanem lassan romlik. A cikkből megtudhatják, melyek a leginkább veszélyeztetett alkatrészek, és azt is, hogy mit tehetünk a leépülés ellen. A lapszám egy másik cikke arra hívja fel a figyelmet, hogy döntő fontosságú hetek következnek a zalai szőlőket is vészesen pusztító fitoplazma betegség hordozója, a szőlőkabóca nevű kártevő ellen. Beszámol az újság az élvonalbeli zalai csapatok hétvégi bajnoki eredményeiről, illetve megtudhatják azt is, hogy Lentiben miként ünnepelték a hétvégén a város legifjabb lakóit. További részletek az Alai Hírlap mai friss hétfői számában. Jó olvasást!

Negyed hét múlt éppen 4 perccel. Nézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. A moravidéki rendőrök az elmúlt egy napban 3 bűncselekménnyel foglalkoztak, 2 anyagi kárral járó közlekedési balesetnél helyszíneltek, és 6 esetben volt közrendsértés, illetve 5 vadgázolás. A lendvai rendőrkapitányság rendőrei ezen kívül 7 afgán és 3 pakisztáni állampolgárt tartóztattak le Pince településen, valamennyi külföldi menedékjogot kért, és kihallgatások után a legközelebbi menedékszállásra vitték őket. A nyomozók 2 fenyegetéssel és magánszemély tulajdonában elkövetett rongálással foglalkoztak. A közrendet, köznyugalmat 3-szor sértették meg, magánterületen 3-szor nyilvános helyen, a szabálysértőt a jutomeri rendőrkapitányság területén vették őrizetbe. Ez áll a rendőrségi tájékoztatóban, illetve a gyakrabban lévő radaros sebességmérésről is van információ. Több helyütt is előfordulhatnak a mai nap folyamán. Elsősorban Muraszombat és Jutomer térségében mérik a gyorshajtókat. Legyenek körültekintőek, óvatosak a közlekedésben is, és vigyázzanak az értéktárgyaikra.

Lost Frequencies slágere szólt, 6 óra 24 perc van, az emberek érkezik mindjárt a tábortűzzel, de nézzük, hogy miért fontos az, hogy a napi kifejezetten erőteljes és munkára koncentrált nap után át tudjunk kapcsolni, mert hogy a modern élet egyik szerintem legnagyobb kihívása éppen ez, megtanulni valóban kilépni a munka világából és visszatérni a saját életünkhöz. Hétvége után nehezebb egy picit belelépni egyébként a taposó malomba is, de aztán utána ugyanolyan nehéz a nap végén újra visszavenni a tempóból. A tudatos átkapcsolás, higgyék el, segít abban, hogy ne vigyük haza a stresszt, és valóban feltöltődve töltsük akár az esténket, vagy a délutánjainkat. Amikor sikerül tudatosan elengedni egyébként a munkát, az nem csak a hangulatunkra van jó hatással, hanem még az emberi kapcsolatainkra és az energiaszintünkre is. Ezért jól lezárt nap után sokkal könnyebb másnap új lendülettel kezdeni. És hogy miért fontos átkapcsolni? Hát mert ezzel tudjuk csökkenteni a stresszt, javítani a pihenésünk minőségén, több figyelem jut a környezetünkre, a családra, barátokra, de akár saját magunkra is. Így tudjuk növelni a hatékonyságunkat, hiszen a munka utáni átkapcsolás nem egyfajta luxus, hanem egy mindennapi szükséglet kell, hogy legyen. Ha megtanuljuk tudatosan lezárni a napot, az nem csak az estéinket teszi nyugodtabbá, hanem hosszú távon a mentális jólétünket is támogatja. Mert az igazi pihenés, higgyék el, hogy valahol ott kezdődik, amikor nem csak fizikailag, hanem fejben is kilépünk a munkából. De hát így reggel meg fejben be is kell lépni egyébként az adott munkanapba, és az a jó, hogyha a munkahelyen az adott feladatokra koncentrálunk, és amikor azt befejeztük, akkor utána viszont már elengedjük a napi teendőkkel, a munkahelyel kapcsolatos dolgainkat, és aztán a pihenésre és a családra vagy a barátokra fókuszálunk azt követően. Érdemes lenne ezt most már újra tanulnunk, mert nagyon fontos lenne, hogy minőségi életet tudjunk élni. Az időjárás egyébként segít abban, hogy ez könnyebben megvalósuljon, hiszen ha több napsütés van, akkor egyre több időt töltünk már kint a szabad levegőn is, és a szegély segít ebben az úgynevezett átkapcsolásban. Mi viszont átkapcsolunk most az emberek slágerére, utána pedig egy terepjáros hírrel jövünk.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Kettő perccel vagyunk fél hét után. Jó reggelt kívánok! A hétfő reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. A Családok Nemzetközi Napi alkalmából Lendva község negyedik alkalommal szervezte meg a Családok Napját, amelynek ezúttal Radamos adott otthont. A rendezvényen a rossz idő ellenére számos család vett részt. Szórakoztak, társalogtak, és közben élvezték a göntérházi óvodások és az általános iskola tanulóinak, valamint a lendvai zeneiskola növendékeinek kultúrműsorát. A szervezők a gyerekeknek is számos szórakozási lehetőséget biztosítottak, köztük a Csuki együttes zenés programját. Az ingyenes ételről és italról a radamosi helyi közösség gondoskodott. Fehér Ilona készített összefoglalót a lendvai Családok Napjáról.
2: A Családok Napján Magyar János, Lendva község polgármestere köszöntötte a Radamosba érkezőket, mondván a rendezvényen évről évre egyre több család vesz részt. A szervező ezúttal változatos programot kínált minden korosztály számára. Andrejek Judit evangélikus lelkész és Stihec Simon dobronaki plébános megáldotta a családokat. Ezen kívül képzőművészeti műhely és alkotósarok várta a gyerekeket, de volt arcfestés, kézműves és fazekas műhely és más animációs foglalkozási lehetőség is. No meg egy kicsi, egy nagy és egy óriás légvár. A jó hangulat miatt kikértük néhány szülő véleményét a Családok Napjáról.
3: Annak ellenére, hogy az időjárás is nem a legszebb, eljöttünk, hiszen mégis törekedtek a rendezők, hogy végre hajtsák a rendezvényt. Így hát találkozhatunk több családok, gyermekek, játszhattak, és úgy gondolom, hogy ez volt a rendezvénynek a célja is. És persze, hogy jól érezzük magunkat.
2: Végezetül Magyar János polgármestert kérdeztük a Családok Napja alkalmából szervezett rendezvény jelentőségéről, céljáról.
4: Családban a gyerekek az első szeretetet, az első ölelést kapják, és ezzel viszik magukkal ezeket az értékeket. Az értékek számunkra fontosak, hiszen a tisztelet megadás az úgy a gyerek korában a neveléskor nagyon fontos tény. Tudjuk, hogy tegnap világszerte világnapot ünnepeltek. Mi nem csak ünnepeljük, hanem éljük is ennek a napját. Legfontosabb az, hogy a gyerekek tudnak játszani, társalogni, a szülők is szórakoznak egymással, amikor a gyerekek gondolatlanul játszanak, akkor a szülők pedig tudnak egymással szórakozni, és ennek is ez a fontos része.
2: A nem éppen kellemes időjárás ellenére sokan ellátogattak Radamosba a Családok Napjára. A két nagy rendezvénysátorban kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak szórakozási lehetőséget. A lényeg, hogy mindenki jól érezte magát.

Kell egy jó barát, ez volt a Vétek slágere, Kefir énekelt, most 9:30 vagyunk fél hét után, itt vagyunk a májusban, és azt mondják, hogy májusban érdemes legalább egy hétig kipróbálni a Lassabban éj címszó alatt egy olyan programot, ami segít abban, hogy megérkezzünk a májusba. A természet, hogyha jól megfigyeljük, most már teljes pompájában zöldel, a nappalok hosszabbak, a levegő melegebb, és valahogy minden arra hív, hogy egy kicsit lelassuljunk. Mégis sokszor épp ilyenkor pörgünk fel igazán, rengeteg teendővel, programokkal, tervekkel töltjük meg a napokat. De hogyha kipróbálnánk valami mást is, mondjuk egy hétig tudatosan lassabban élünk, nem kevesebbet csinálni, hanem másképpen, több figyelemmel, kevesebb rohanással, több jelenléttel, ez a lényege a lassabb élésnek. Tehát nem egy szabályrendszerről van szó, hanem egy szemléletről, amely segít visszatalálni a saját ritmusunkhoz. Ez a kihívás egyébként nem arról szól, hogy tökéletesen kivitelezünk mindet, sokkal inkább arról, hogy megengedjük magunknak a kísérletezést, és felfedezzük, hogy milyen érzés, amikor nem sietünk minden pillanatban. És ez nehéz feladat, higgyék el. De hogy mit is jelent lassabban élni, vagy lassan élni? Például az, hogy nem átrohanunk az adott napokon, hanem meg is éljük azokat. Egyszerre egy dologra figyelünk, tehát nem egyszerre 8 dolog foglal le bennünket, hanem egyszerre csak egy dolog, és azt megoldjuk, és jöhet a következő. Érdemes a saját ritmust követni, tehát nem a külső elvárások diktálásának megfelelni. Több minőség, kevesebb mennyiség, tehát nem a minél több, hanem a minél jobb számítson, ez a lényege. És hogyha megpróbáljuk ezt az egyhetes lassulós kihívást, akkor például itt vagyunk a hétfőnél, és igen, lehet hétfőn lassú reggeleket tartani, kicsit korábban kelni, és nem kapkodva indítani a napot. Ez már meghatározza nem csak ezt a hétfőt, hanem az egész heteket. Aztán mondjuk meg lehet tervezni, hogy kedden kevesebbet nézünk tévét, a képernyőt, jobban odafigyelünk, például saját magunkra, a jelenre, aztán szerdán mondjuk beiktatunk egy jó kis sétát, figyeljük a környezetünket, annak apró részleteit, aztán csütörtökre lehet betenni egy jó kávézást, vagy étkezést barátokkal, teljes figyelemmel, csak rájuk, telefont messzire helyezve magunktól. Pénteken talán akár beiktathatunk egy mélyebb beszélgetés, szombatra lassabb programokat lehet akár kivitelezni, de teret lehet hagyni például a spontaneitásnak szombatra, és a vasárnap lehet a csend és a pihenés időszaka, amikor időt adunk magunknak a feltöltődésre. Tehát a sikeres lassításnak a kulcsa nagyon egyszerű, apró lépésekben haladni, nem baj, ha nem sikerül minden nap tökéletesre. De adja a lényeg, hogy a természetnek is van egy ritmusa, és hogyha megpróbálunk azzal összhangban minden napot megélni, akkor abból mi csak profitálhatunk. Úgyhogy érdemes kipróbálni ezt a májusi lassítós hetet, hát ha beválik és egy picit átalakítja a rohanós hétköznapjainkat. És ha már rohanós hétfő, akkor remélem, hogy van idő arra, hogy egy jót reggelizzenek, megigyek a reggeli teát vagy kávét, emellé adunk most mi egy kis zenét, jön Feri és Dancs Anna Mária.

Soha nem múljon el, énekelte Feri és Dancs Anna Mária, hát ez a dal elmúlt, de mindjárt jön Callum Scott és az At Your Worst című slágere, de előtte nézzük, hogy miért fontos is a semmittevés, mert hogy idézőjelesen értem a semmittevést, ami egyébként a mentális egészséghez jelentősen hozzájárul, legalábbis javítja, hiszen hogyha jól belegondolunk, a mai világunk miről szól? Arról, hogy mindig csináljunk valamit, és minél gyorsabban. Legyünk produktívak, haladjunk, fejlődjünk, használjuk ki az időt, pedig a semmittevés, ami lehet, hogy sokaknak lustaságnak vagy időpazarlásnak tűnik, valójában az egyik legfontosabb dolog, amit magunkért tehetünk, hiszen ha folyamatosan pörgünk, ahhoz hozzászokva nagyon nehéz megállni, és amikor végre lenne egy kis szabadidő, automatikusan megtöltjük. Például telefonozással, sorozatok nézésével, bármilyen teendővel, és ritkán hagyjuk meg a teret, ahol valóban nem történik semmi, pedig pont ezekben a csendes pillanatokban tud az elme igazán pihenni, és arra nagyon nagy szükség van. A semmittevés ugyanis nem egyenlő az ürességgel, hanem egyfajta regeneráció, belső újratöltés, ami segít feldolgozni egyébként a napi élményeket, lecsendesíteni a gondolatokat, és visszatalálni önmagunkhoz, és talán éppen ezért van rá manapság ebben a rohanó világban erre nagyon nagy szükség. Jó, hogyha nem csinálunk pár percig, nem több, 5-10 percig semmit, ez csökkenti a mentális terhelésünket. Segít feldolgozni az agyunknak mindazt, amit a nap folyamán átéltünk, mert hogy az agynak rettentő nagy szüksége van a pihenésre. Egyébként, hogyha csendben vagyunk, akkor a gondolatokat is könnyebb rendezni, növelni tudjuk vele a kreativitást, és hát az új ötleteknek is helyet tudunk adni. Visszatölti az energiaszintünket, és ez nem csak a testnek, hanem az elmének is nagyon-nagyon fontos. És hogy mit jelent valójában a semmittevés? Tehát amikor nincs elvárásunk, amikor hasznosnak érezzük magunkat, amikor mentálisan egy kicsit kikapcsolunk, amikor nem terheljük magunkat felesleges információkkal. Ezt naponta, hogyha pár percig gyakoroljuk, akkor tényleg hasznos tud lenni az agynak, és abban tud segíteni, hogy egyébként a ránk zuduló mindenféle külső elvárást és zajt néhány percre ki tudjuk kapcsolni, és hogyha ez napi 10-15 percre növelhető, akkor már sokat nyertünk a saját érdekünkben. 6:50 van, Callum Scottot ígértem, már is érkezik. You know

Vision érkezik, aztán hamarosan 7 órakor lesznek friss hírek is a reggeli hírszerkesztő Szabó Rudolf, de előtte nézzük, hogyha reggeliznének, akkor mit is egyenek. Hát a tojás szerintem gyakran kerül azért a reggeliző asztalra, bármilyen formában. Pedig aztán volt idő, amikor ugye sokat riogattak bennünket, de talán még napjainkban is, hogy ne együnk tojást, de léptennyomon azt lehet hallani, hogy érdemes korlátozni a tojásfogyasztásunkat, vagy egyáltalán ne együnk, hiszen megemeli a koleszterin szintet, és hát aztán különböző problémát okozhat. De nagyon sok kutatást végeztek, és ezek szerint nem gond, ha eszünk tojást, csak azt mindenképpen mértékkel tegyük, és jól is tesszük, hogyha beépítjük az étrendünkbe a tojást, hiszen élessé teszi az agyat. Számos tanulmány feljegyezte, hogy a tojás fogyasztása segíthet megőrizni például az agynak a gyors működését, javítja a memóriát, valamint az életkorral összefüggő egyéb bármilyen lassulást tudja egyébként lassítani, tehát ha sokan félnek a demenciától, a tojás ebben is tud segíteni. A tojásevés emellett egyébként nagyon sok mindenben élen járó. Megfigyelték a kutatók, hogy azok, akik rendszeresen fogyasztanak ilyen táplálékot, sokkal jobban teljesítenek, tehát sokkal jobb gondolkodással, logikusabb gondolkodással rendelkeznek, és érdemes is beépíteni újra a tojásfogyasztás. D-vitaminnal tölti fel a szervezetet, rengeteg vitaminban, létfontosságú tápanyagokat tartalmaz, ami az egészséges és kiegyensúlyozott étrendhez elengedhetetlen. Jó fehérje forrásnak számít, aztán segít megnövelni a jó koleszterin szintet, hogyha mértékkel fogyasztjuk. Szóval rengeteg előnye van, és hát nem egy utolsó szempont, hogy sokféleképpen elkészíthető és rendkívül finom, úgyhogy kerüljön a reggeliző asztalra tojás, akár minden reggel is mértékkel fogyasztva. A zenéből viszont sosem elég, úgyhogy a Vision érkezik, aztán hamarosan, ahogy említettem, 7 órakor már friss hírek, Lendván gyönyörűen süt a nap, de most egyébként kicsit hűvösebb a levegő, mint amikor hajnalban kezdtünk, de mindenütt egyébként egy picit lejjebb ment a hőmérő higanyszála, de ez nyilván így megszokottá válik, hogy napfelkelte idején kicsit hűvösebb van, aztán utána gyorsan melegszik majd a levegő. Jelen pillanatban itt Lendván 4 fokot mérünk, gyönyörű, tiszta kék az ég, és innen a 4 fokról kora délután akár a 20-21 fokot is elérheti majd a maximum. Nagy ugrás lesz hőmérsékletben is, mi pedig nagyot ugrunk most zenében. Valami más, erről énekelnek a Visionös csapattagok.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. Elszenvedte első vereségét a bajnokságban a NAFTA. A másodosztály lista vezetője vasárnap este 2-1-re kikapott a második helyezett Grosszupje otthonában. A hazaiak 2-0-ás vezetése után az első félidőben a NAFTA Márosa góljával az 56. percben szépített. A vereséget követően a lendvai csapat előnye 2 pontra csökkent a tabellán az utolsó forduló előtt. Így a NAFTA még nem biztosította be az egyenes ági feljutást az első osztályba. A bajnokság pénteken zárul a lendvaiak számára. A NAFTA hazai pályán a 3. Triglav együttesít fogadja. A szlovén rendőrségi szakszervezet a leghatározottabban elítéli a szombati Szloven Gradecben történt rendőrök elleni támadást, amelyben egy hatósági személy súlyosan megsérült. Szombaton este egy férfi bűncselekmény kivizsgálása közben támadt rendőrökre Szloven Gradecben. Először egy meggyújtott Molotov koktélt dobott feléjük, majd riasztó pisztolya lövöldözött rájuk. Ezután fizikailag is rátámadt az egyik rendőrre, akit súlyosan megsebesített, közölte a CLA rendőrigazgatóság. Koperben tegnap rendezték meg a Pohod za življenje életmenetre nevezett felvonulást, amelyen a szervezők tájékoztatása szerint több mint 350 ember vett részt. A résztvevők az abortusz ellen fejezték ki tiltakozásukat. Ezzel egy időben ellenrendezvényt is tartottak Koperben, ahol a résztvevők a saját test feletti szabad döntés jogát hangsúlyozták. Donald Trump, amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében. Ellenkező esetre az eddiginél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba vasárnap. Az elnök közösségi oldalán azt írta, Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha gyorsan mozgásba lendül. Ellenkező esetben semmi nem marad belőlük. A fehérházi illetékesek azt közölték, az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeül tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Sport. 2 győzelemmel kijutott a jövő évi világbajnokságra a szlovén férfi kézilabda válogatott. A szlovénok vasárnap a Koperi visszavágón 31-29-re legyőzték Montenegrót. Szlovénia az első mérkőzésen Podgoricában 1 góllal nyert. A magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra legyőzte Szerbiát a világbajnoki selejtező visszavágóján Veszprémben, de összesítésben 1 góllal a szerbek vívták ki a részvételi jogot a németországi tornán. Már csak a Nemzetközi Szövetség 2 szabad kártyájának egyikében bízhat a magyar válogatott.
2: Időjárás.
1: Ma sok napsütés várható. Délután nyugaton kialakulnak helyi záporok. A déli szél csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: A reggeli csúcsidő miatt megnövekedett a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi körgyűrűken. Torlódások és dugók főként a Ljubljana felé vezető utakon alakulnak ki. Tehergépkocsik torlódnak a karaván kialagút előtt Ausztria irányában.
0: MMR.
2: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: Tini Express.
1: Tini Express.
2: Tini Express.
3: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
4: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10-en bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
5: A Pártosvalvi iskola tanulói nemrég Steyrskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!
2: Tini Express!
1: Tini Express!
0: Tini Express!

Ez volt a Talk to Me, mégpedig Damiano Dávidtól, egy perccel vagyunk 4:08 után. Nézzünk bele a napi kalendáriumba. Ma május 18-a van, ennek az évnek a 138. napja, és a fő névnapok ugye ma az Erik, illetve az Alexandra, de ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja is, 1977 óta ünneplik a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának döntése alapján, és a cél az, hogy felhívják a figyelmet a múzeumok kulturális szerepére. Ma van az internet egyik világnapja is. 2002 óta tartják a távközlési világnapot követő napon a Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére. Aztán a mai naphoz köthető például a növények napja, az Európai Növénytudományi Szervezet kezdeményezésére indították el egyfajta szakmai és ismeretterjesztő napként, de érdekességképpen ma van az AIDS vakcina világnapja is. Bill Clinton amerikai elnök kezdeményezésére jött létre 1998-ban a kutatások és a megelőzés fontosságának a hangsúlyozására. De számos történelmi esemény is kötődik ehhez a dátumhoz. Többek között ugye ma van Szent Erik napja, Svédország patronusának az ünnepe. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet az országában, a svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is egyben. 1652-ben Rhode Island elsőként az amerikai gyarmatok közül törvényt hozott a rabszolgaság ellen. Szintén a mai napon 1804-ben Napóleon megkapta a Franciaország császára címet koronázására, 1804. december 2-án került sor. Szintén a mai naphoz köthető Irinyi János neve kán került sor. Szintén a mai naphoz köthető Irinyi János neve 1817-ben

szódát helyett ólomdioxiddal, keverte. Tanulmányát egy gyufagyárosnak adta el, így szerzett pénzéből pedig Berlinbe ment tanulni a mezőgazdasági főiskolára. Hazatérte után megalapította az első pesti gyújtófák gyárát. A szabadságharc idején Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és a puskaporgyártás irányításával is, mint elismert kémiai szakembert. A szabadságharc bukása után Irinyi János börtönbe került, és szabadulását követően többet nem is foglalkozott politikával. Kémiai tárgyú cikkeket és tankönyveket írt, fontos szerepe volt a magyar kémiai szaknyelv megalkotásában. Öccse Irinyi János is, Irinyi János öccse József is híres volt, hiszen hírlapíró és politikusként lett népszerű. Viszont 209 évvel ezelőtt, 1817-ben született a robbanásmentes gyufa feltalálója, Irinyi János.

Ez volt a Kelemen kabátban, és a jó reggelt, boldogság, hát jó reggelt mindenkinek, és kívánom azt, hogy legyen boldog ez a nap is mindenki számára, és nézzük, hogy mi minden kötődik még ehhez a dátumhoz, május 18-ához, többek között Szent II. János Pál pápa, aki 106 évvel ezelőtt 1920-ban született ezen a napon. Második János Pált 1978-ban avatták a Római Katolikus Egyház fejévé. Ő volt a 200

164. pápa, és 55 év után ő volt az első nem olasz nemzetiségű pápa. Ugye Károly Wojtyla néven született ő 106 évvel ezelőtt. 1939-ben született Giovanni Falcone, olasz bíró, ügyész, aki sikeresen lépett fel az olasz maffia ellen. Ő volt az igazságbajnoka, illetve a bátorság jelképe. Ezeket a mellékneveket vívta ki magának a maffia elleni küzdelem során. Az 1986-os nagyport felkavaró perben 338 maffiózót ítéltek összesen 2665 évi szabadságvesztésre. Falcone robbanásos merénylet áldozata lett, feleségével és testőreivel együtt. 1897-ben született Benedikt Otto, villamosmérnök, a róla elnevezett motormechanizmusának a kidolgozója. Benedikt szervezte meg a Magyar Tudományos Akadémia Automatizálási Kutató Intézetét. Ő dolgozta a Benedikt motor működését ki, amely egy 50 periódusú, önműködően kompenzáló, egyfázisú kommunátoros motor, amelynek továbbfejlesztett változatát a vasúti vontatásban a daru és szerszámgépek meghajtására használták. És van itt még egy név, 1969-ben született Martika, eredeti nevén Marta Mareiro, ő egy énekesnő, és az egyik legnépszerűbb slágere érkezik most a folytatásban, a Toy Soldiers, utána pedig friss információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék! A szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárganap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárganapon.
2: A folytatásban kedvezőbben alakul majd időjárásunk, egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep, és egyre kellemesebbek lesznek az éjszakák, és a nappalok is igazi májusnak megfelelő időjárást kapunk erre a hétre, de csak fokozatos és lassú javulás várható a következő napokban. Így általában ma szakadozott felhőzet, több órás napsütés várható, de nem kizárt az előforduló kisebb futózáporok, esőknek az esélye, leginkább a késő délutáni kora esti órákban gócos jelleggel jelennek meg, és emellé párosul majd az élénk szél is. Ma általában 17-22 fok között várható a legmagasabb hőmérsékleti tartomány. Csak lassan cseng le a távozó kettős front, így kedden hajnalra köd, illetve pára képződik, de ezek gyorsan feloszlanak, és alapvetően napközben sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporzivatar helyenként még előfordulhat, de minimális az esélye kedden. A hőmérséklet hajnalban 6 és 12 fok között alakul, napközben pedig 18 és 23 fok között várható a legmagasabb érték. A szerda többnyire napos időt hoz, amit fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, helyenként lehetnek kisebb esők, záporok, főként az esti időszakban. A hajnali 5-12 fok után délután már 20-25 fok valószínű. Csütörtökön a gomoly és fátyol felhők mellett általában sokat fog sütni a nap, de lesznek időnként gomoly felhősebb időszakok, helyi kisebb záporokkal. Napközben 21-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de hajnalban is kellemes 6-14 fok várható. Pénteken sok napsütést kapunk, lokálisan kialakulhatnak záporok, de növekszik a hőmérséklet, hajnalban 7-15, délután már 20-26 fokra készülhetünk. Zömmel sok napsütést tartogat a szombat, de időnként intenzív lesz a gomoly és fátyol felhő képződés, és az intenzív gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok előfordulására számítani kell. Helyenként élénk lesz a szél, amit erős lökések kísérhetnek. A hajnali 8-16 fok után a csúcsérték 21 és 26 fok között alakul. Vasárnap lesz a csúcs, a hét legmelegebb napja a mostani számítások szerint. Zavartalan napsütést hoz, akár 26-27 fok is lehet a legmelegebb órákban. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mire kell számítani távozó, lassú haladású kettős frontra, ami még ma kifejti hatását, és leginkább a hideg fronttal összeköthető tüneteket ölt. Lassan regenerálódik csak a szervezet, a frontérzékenyeket igencsak megviselte az elmúlt napok időjárása, és ennek van egy hosszított, kitolt hatása még a mai napra, így gyakran jelentkeznek például ingadozó vérnyomásos panaszok, aztán átlagosnál lényegesen több fejfájás, szédülés, bizonytalanság érzet, fokozott fáradékonyság, és csak lassan javul az alvás minőség is.
3: Közlekedési hírek.
2: Javulnak a közlekedési feltételek ezen a hétfőn, de ettől függetlenül is vezessenek körültekintően és óvatosan, mindegy az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően. Az Útinform tájékoztatása szerint jelenleg Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, a Trafipax ma Jutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Rózsa Magdival folytatjuk, 4,5 perccel vagyunk most 7:30 után, jön a Szembeszél, itt lesz hamarosan a Random Trip, és jön Steven Sanchez is, utána pedig mezőgazdasági szaktanácsadással várja önöket Jobbágy Klára.
3: MMR. A mi rádiónk.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Úton, útfélen, városban és vidéken az akácfa mindenhol megtalálható. Jelenleg éppen fehér virágait bontja, amik közkedvelt mélegelő. Ma már az akác annyira elterjedt fafajta, hogy sokan őshonos faként tekintenek rá. Pedig ha történetét nézzük, akkor az akác hódító útja is Európában, Észak-Amerikából indult, egy francia botanikus jóvoltából. Térségünkben, jobban mondva inkább Magyarországon, annak is középső, homokos talajú térségében a 18. század végén vált ismerté a futóhomok megkötésével, s onnan terjedt szét, hozzánk is elérve. Miután azonban az akác egy nagyon jól alkalmazkodó fafajta, és a termőhely iránt sem túl igényes, ezért gyorsan szétterjedt Közép-Európában. Szereti a meleget, jól tűri a szárazságot, jó minőségű faanyagot termel, könnyen szaporítja magát. Számos jó tulajdonságai mellett mézelő virágaiból pedig térség méhészeinek méh családjai jó évjáratban kiváló minőségű mézet tudnak begyűjteni. Az idei évben azonban eddig száraz, meleg volt időjárásunk, és ez az akác virágzása idején nem kedvez a gyűjtésnek, mivel méhészeink úgy tartják, hogy a száraz időjárás drasztikusan befolyásolja az akácméz minőségét. Az elmúlt napokban aztán megérkezett a várva várt csapadék, ugyan hidegebb légáramlatokkal. Az ideális akácmézelés feltétele szélcsendes nappalok, meleg éjszakák, megfelelő páratartalom. Ha nektárgyűjtés idején a száraz meleg miatt a virágok megperzselődnek, akkor a méhek nem tudnak belőle elegendő nektárgyűjteni, ami komoly méztermés kieséshez vezet. Ha pedig az akácvirágzás idején hűvös, szeles az időjárás, akkor a méhek ahelyett, hogy gyűjtenének, felélik a korábbi tartalékaikat. Az akác jó mélegelő voltát a méhészek alaposan ki is használják. Virágzáskor kaptáraikat a virágzó fák közelébe állítják fel. Jó időben, megfelelő időjárási körülmények között az akác a legbiztosabb tömegben virágzó mézelő növényünk. Tény, hogy rövid ideig virágzik, de ideális esetben bőséges nektárforrás. Méhészeink tapasztalata alapján legjobban egy kellemesen meleg éjjel utáni szép napon 25-30 fokon mézelnek az akácvirágok. Kedves hallgatóink, érdekességként mondom el, hogy a megfigyelések szerint a legjobb nektártermelő képessége a 11-től 20 éves kor közötti akácfáknak van. 1 kiló kiváló minőségű akácméz 2 kiló nektárból készül, ehhez azonban nagyon sok kört meg kell tenni e szorgos kis rovaroknak. A mézek közül az akácméz a leglassabban kristályosodó mézfajtánk. Fogyasztása nem csak kellemes, de egészséges is, ezért sem tekintünk az akácra invazív növényként. Egyedül erdészeink figyelmeztetnek arra, hogy ahol megtelepszik, ott vigyázni kell arra, hogy kiszorítja az adott helyen őshonos fafajtákat, ezért terjedését mindenképpen kordában kell tartani.
0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

Ez volt az Elmegyek, elmegyek című dal Dániel Figergőtől és az Utazóktól, és ugye ebben a dalban elhangzott az, hogy napba nézek, hát ne nagyon nézegessenek a napba napszemüveg nélkül, mert bizony most már erős lesz az UV-sugárzás, ezen a héten melegre számíthatunk, és fontos, hogy napszemüveget viseljünk, ha süt a nap. Tavasszal, nyáron a napszemüveg nem csak divatos kiegészítő, hanem bizony azt a funkciót kell, hogy ellássa, hogy a szem egészségét megőrizze, és ebben fontos szerepet tud játszani. Ugyanis a fokozott UV-sugárzás hosszú távon károsítja a szem szöveteit, és például hozzájárul a szürkehályok, vagy éppen a makula degeneráció kialakulásához. Bár a napszemüveg fizikai védelmet nyújt, a belső védelem is ugyanilyen, hanem fontosabb, tehát a megfelelő vitaminok, ásványi anyagok fogyasztása segít, hogy a szem ellenállóbb legyen a külső hatásokkal szemben. Úgyhogy belülről is táplálni kell, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, ezek mind jót tesznek, és nyilván most már, mivel erre a hétre napsütést ígérnek a meteorológusok, bizony elő kell venni a napszemüveget, és azt odakint viselni is kell, jót fog tenni a szemnek, és segíti annak a védelmét. Mi pedig zenével folytatjuk, Pál Dénes jön, aztán DJ Szatmári, és hamarosan 8 órakor már lesznek friss hírek is.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Mura vidéki magyar rádió.
2: 8 óra van. A leendő kormánykoalíciós partnerek, az SDS, a Demokraták és az NSZ körüli hármas koalíciós szerződésének jóváhagyási folyamatának záró szakaszához érkeztünk. A megállapodás ma az SDS, valamint az SLS és a Fókusz testületei elé kerül. Jóváhagyás esetén hamarosan várható a koalíciós szerződés aláírása, és nagy valószínűséggel az SDS elnöke Janez Jánosa miniszterelnök jelölése is. Az új kormányfőjelöltről szóló szavazásra akár már pénteken sorra kerülhet, amikor Jánosa az ország történetében negyedszer is megbízást kaphat a kormányalakításra. Elmebetegségben szenved az a férfi, aki az olaszországi Modena városában 8 embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt, erősítette meg a rendőrség vasárnap. 8-ra emelkedett a sérültek száma, akik közül 4-en súlyos állapotban vannak. A gázolás szombat délután történt a város központjában egy emberekkel teli utcán. A 31 éves elkövető járművivel felhajtotta a járdára és elgázolta az ott sétálókat. A rendőrség az őrizetbe vett Salim El Kudrival kapcsolatban közölte, marokkói származású olasz állampolgárról van szó, aki Modena térségében született és ott is él. Az első kihallgatásán a férfi nem válaszolta az ügyész kérdéseire. Ukrán tüzérségi támadás érte a Zaporizsai atomerőmű területén található szállítási részleget, közölte vasárnap az orosz ellenőrzés alatt álló nukleáris energetikai létesítmény sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint megsérült az épület fődémje és több autóbusz. Személyisérülés nem történt, tűz nem keletkezett. Az atomerőmű továbbra is rendes üzemmódban folytatja a munkát, a sugárzási háttér a normán belül maradt. Szombaton drón zuhant le az erőmű blokkjai közelében, de nem robbant fel. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap. A pilóták túlélték a balesetet. A légi bemutatóban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapottak. Sport. A szlovén válogatott elszenvedte első vereségét a svájci elit jégkorong világbajnokságon. A B csoport második mérkőzésén Norvégia 4-0-ra nyert. A következő ellenfél kedden Szlovákia lesz. A magyar válogatott 4-2-re kikapott Ausztriától a jégkorong világbajnokságon vasárnap, így két forduló után pont nélkül áll a zürichi csoportban.
1: Időjárás.
2: Ma sok napsütés várható. Délután nyugaton kialakulnak helyi záporok. A déli szél csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
2: A reggeli csúcsidő miatt megnövekedett a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi körgyűrűken. Torlódások és dugók főként a Ljubljana felé vezető utakon alakulnak ki. Tergépkocsik torlódnak a Karavanke alagút előtt Ausztria irányában.
1: MMR. A zene összeköt. Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
3: Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: Tini Express.
1: Tini Express.
2: Tini Express.
3: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
4: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10 bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
5: A Pártosfalvi iskola tanulói nemrég Steyrskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!

Ez volt a Naplemente Horányi Julitól. Kováék érkeznek, Kowalski meg a Vega, de előtte egy rövid gondolat, ha már Naplemente. Emily Richards amerikai regényírótól származik a gondolat. Az alkony olyan, mintha Isten épp lélegzetet venne, és egy pillanatra megállna az idő. Legyen ez a mai nap mottója.

0: Nekem nem kell más.
1: Nem kell más, ez volt az a dal, amit Pál Dénes énekelt, és egyébként ez a hét zeneszáma. Most 3,5 perccel vagyunk, 8:45 után benne, most már a délelőttben gyönyörűen süt a nap, de csak innen bentről tűnik kellemesennek az idő. Gyönyörűen süt a nap, de csak innen bentről tűnik kellemesennek az időjárás. Kint még azért hűvös van.

után, lehet, hogy már a másodikat vagy a harmadikat is fogyasztják, mert ugye tudjuk, hogy a koffein egy nagyszerű stimuláns, így nem is tudom, hogy sokan egy csésze kávéval tudják csak indítani a napot. A kávéban található koffein azonban nem csak stimulánsként működik, de még a bőrápolásban is használják. Ugye a koffein tudjuk, hogy növeli az éberséget, meg a mentális tisztaságot, ez is lehet az oka, hogy sokan a kávét választják reggeli indításként, mert hogy ettől azonnal éberebbnek érzik magukat. De ahogy mondtam, a koffein a bőrre is pozitív hatást gyakorol, hiszen antioxidáns, gyulladáscsökkentő és keringésfokozó hatásokkal rendelkezik. Ráadásul a szabadgyökök elszaporodását okozhatja ugye az UV-sugárzás, vagy akár a levegő szennyezettsége, de a kávéban lévő koffein segít abban is, hogy például a kollagén és az elasztin megfelelően megmaradjon. Ugye a szabadgyökök azért veszélyesek, mert azok ezeket is lebontják, mind a kettőt, és hát ezek felelősek például a bőr rugalmasságáért, meg a feszességért, viszont a kávéban lévő koffein csökkenteni tudja ezeket a gyulladáskeltő anyagokat, azok termelődését, éppen ezért számos tanulmány bizonyítja azt, hogy a koffein tartalmazó kávé, vagy akár a fekete tea, például a bőrrák alacsonyabb kockázatával járhat együtt. A koffeinnek gyulladáscsökkentő és antioxidáns mechanizmusai vannak, és ezek ellensúlyozni tudják például az UV károsító hatását is. Úgyhogy egy jó fekete tea, majd egy kávé még ebben is segíthet. Meg abban is, hogy valóban, hogyha kicsit álmosabban indult ez a hét, akkor az éberséget előidézze. De ha az sem menne, akkor Veréb Tomi szerintem ezt most garantálja, ő jön a védőhálóval.

Hát bizony néha kell a védőháló, és a modern élet egyik legnagyobb kihívása valóban az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a teljesítmény meg a jólét között. Hát lehet egyszerre produktívnak lenni, meg közben nem kimerülni, de ehhez azért kell a tudatos hozzáállás meg...

néhány jól működő szokás. A kevesebb stressz nem azt jelenti, hogy kevesebbet dolgozunk, inkább azt, hogy okosabban vagy éppen jobban odafigyelve a saját ritmusunkhoz igazodva végezzük el a feladatainkat. És hosszú távon sokkal fenntarthatóbb is az, hogyha így gondolkodunk, és hogy miért nem hatékony a stresszes munka vagy a kapkodás? Hát mert csökken a koncentráció, túlterheltek leszünk, ez szétforgácsolja a figyelmünket, több hibát védhetünk. Kapkodás mellett ugye könnyebb tévedni. Ha gyorsabban dolgozunk, az kimerít, az állandó feszültség pedig elvonja az energiát a szervezetünktől, tehát érdemes csökkenteni a környezetünkben a zavaró tényezőket, hogyha dolgozunk, akkor ki kell kapcsolni például a telefonon az értesítéseket. Jó tudni, hogy egyébként milyen a saját ritmusunk, és ahhoz kell igazodni, nem a máséhoz. És nagyon fontos az is, hogy érdemes néha rövid sétát beiktatni, az új energiát, új lendületet ad. Nem érdemes a tökéletességre törekedni, hanem inkább az eredményre, az kevesebb feszültséget szül, és valóban így van, a hatékony munka egyébként nem a folyamatos hajtásról szól, hanem a tudatos jelenlétről, a jól megválasztott ritmusról, amikor nem feszültségből, hanem egyensúlyból dolgozunk, akkor nem csak többet érünk el, hanem jobban is fogjuk érezni magunkat munka közben, és talán ez a legfontosabb, hogy nem kell választani a hatékonyság meg a nyugalom között, a kettő, higgyék el, együtt is nagyon jól tud működni, úgyhogy hatékonyan megyünk tovább, most egy nagyon klassz kis dallal jön Morgan Wallen.

Igazán kellemes idő várható ezen a héten, egyre kellemesebb lesz majd a hajnali időszak is emelkedő hőmérséklettel, úgyhogy akár a kora reggeli hajnali órában el lehet menni például gyógynövényeket gyűjteni, akár még munka előtt is, egy nagyon jó napindító tud lenni, hogy miért is érdemes ilyenkor gyógynövényeket gyűjteni. Hát mert rengeteg mindenhez használhatók, például a kapor zamatossá teszi az tavaszi zöldségeket, halételeket, nagyon jó C és A vitamin forrás, nagyon jó friss illata, aromája van, és ilyenkor tavasszal a legintenzívebb. Aztán a kakukkfű, a zsája, a rozmaring különösen a szárazabb körülményeket kedvelik, és tavasszal is szedhetők, különösen a zsája és a kakukkfű virágzása előtt. Ilyenkor az aromájuk jóval erősebb. Aztán ott van a petrezselyem, a menta, a citromfű, a tárkony, lédus levelei vannak, és ilyenkor tavasszal adnak igazán intenzív, friss íz, tehát hogyha frissen szedjük, akkor teába, salátába díszítése kitűnőek. Csalán, gyermekláncfű, tyúkhúr, vadontermő gyógynövényeink, amelyek tavasszal fiatal leveleikkel kiemelten értékesek, salátákhoz, teákhoz, levesekhez remekek. És hogy mikor érdemes gyűjteni? Hát reggel vagy hajnalban, amikor a harmat már száradó félben van, így az illó anyagok és a hatóanyagok jobban megmaradnak ugye ezekben a gyógynövényekben, és mindig virágzás előtt, mert ugye virágzás után nagyon sok növényben az energia inkább a magokban, vagy a virágokban koncentrálódik, így a levelek aromája ilyenkor már nagy valószínűséggel gyengülni fog. Viszont ezekből a gyógynövényekből nagyon jó pasztákat, pesztót lehet készíteni, néhány gyógynövény, mint a bazsalikom, a petrezselyem, pürésítés, olajjal, fokhagymával, ugye pasztává alakítható, és nagyon jól tartósítható, és bármikor felhasználható. Gyógynövényeknek egyébként tavasszal van a legjobb aromája, és a legjobb ízvilágot, a legértékesebb illóolajakat ilyenkor tartalmazza, úgyhogy ha nem restek korán kelni, akkor hajnalban, kora reggel érdemes belőlük sokat gyűjteni. Mi pedig gyűjtöttünk önöknek jó néhány dalt a folytatásra is, most éppen a Zaporozsec érkezik 2 perccel 8:30 után.

Simo Anna Mária, Solvay és a Jonas Brothers érkezik mindjárt, de előtte készítsünk valami finomságot. Ma már a tojást említettem, hogy bátran lehet fogyasztani, mert hogy egészséges. És ez az étel készülhet akár reggelire, egy könnyű vacsorára, de egy gyors ebédre is, hogyha nincs időnk, úgyisten igazából a főzőcskézéssel foglalatoskodni. Egy tökéletes páros az edényben a fetasajt és a tojás, mert hogy van az az étel, ami gyakorlatilag minden étkezésre működik, ráadásul minden falatja öröm. A sütőben sült feta tojással és paradicsommal pont ilyen. Egyetlen tálban tudjuk elkészíteni, ráadásul roppant egyszerűen, és az ízek rögtön a mediterrán napsütésre emlékeztetnek. Ez az étel krémes, sós, enyhén savanykás, laktató, mégis nagyon könnyed, és az egyszerűségében rejlik a varázslata. A sült feta egyébként is népszerű konyhai trend lett, nem véletlenül, ugyanis hőhatására ez a sajt kívül enyhén pirulni fog, belül pedig krémessé válik, és tökéletes alapot ad a tojásnak. A paradicsom édessége és savassága pedig kiegyensúlyozza a feta sóságát, így egy nagyon harmonikus, mégis karakteres fogás születik meg. És ahogy mondtam, ennek a receptnek a titka valóban az egyszerűség. Egyébként ez egy fehérjedús étel, kevés, de jól megválasztott alapanyagok találkozásából jön létre. A tojás magas biológiai értékű fehérjét tartalmaz, a fetasajt kálciumban gazdag, a paradicsom pedig ugye antioxidánsokban bővelkedik. Az étel szénhidrát tartalma alacsony, így egy könnyedebb étrendbe is beilleszthető, mégis hosszan fog eltelíteni, ráadásul rendkívül sokoldalú, ugyanis készülhet egy nagyobb sütőtálban, hogyha családi adagot készítünk, de egy kisebb kerámia tálkában is, hogyha csak saját magunknak egy porciót szeretnénk összedobni. És hogy mi kell hozzá? 2-3 adaghoz nagyjából 20 dek a fetasajt, 3-4 tojás, 20 dek a koktélparadicsom, egy evőkanál olívaolaj, frissen őrölt bors, szárított eregánó, kakukkfű, és aki szereti, tehet rá csilipelyhet, friss bazsalikomot, tálaláshoz pedig friss saláta vagy pirítós dukál. A sütőt 190-200 fokra kell előmelegíteni, egy kisebb sütőtálba belehelyezzük a fetasajtot egészben, vagy nagyobb darabokra törve, köré szórjuk a paradicsomokat, meglocsoljuk olívaolajjal, majd fűszerezzük borssal, oregánóval, sütőbe tesszük, és 15-20 percig sütjük, amíg a paradicsomok kissé összeesnek, a feta pedig megpuhul, és enyhén pirulni kezd. Ezután óvatosan készítsünk is mélyedéseket a sajt és a paradicsom között, és ebbe kell beleütni a tojásokat. Nagyjából 5-8 percig kell tovább sütni, attól függően mennyire szeretnénk lágyra a sárgáját. A cél az, hogy a fehérje ugye megszilárduljon, de a sárgája krémes maradjon, frissen, melegen tálalva, pirítóssal vagy egy marék rukkonával tökéletesen működik. Természetesen lehet variálni ezt az ételt is, lehet gazdagítani spenóttal, még táplálók, tehetünk bele olívabogyót, akkor mediterránabb az ízvilága. Hát tényleg mindenki eldöntheti, hogy mivel szeretné ezt még feldúsítani. Könnyen, gyorsan elkészíthető, rendkívül finom, és még laktató is. Mi pedig önöket most zenével fogjuk jól lakatni, ahogy már ígértem, jön Simo Anna Mária egy lélek gitárral.

Könyvajánlóval folytatjuk, természetesen a Jonas Brothers dala után, most 3,5 percen vagyunk, 3:49-et követően, és hogy mit lehet kézbe venni, hát nyilván itt tavasszal meg nyár elején rengeteg olyan kötet jelenik meg, amit akár a nyaralásra is magunkkal vihetünk. Ilyen például Emily Henrik legújabb kötete, ami egy különleges kiadással jött, ez a Nagybetűs élet. Egyébként a szerzőről azt mondják, hogy Emily tudja, hogy hogyan kell olyan történeteket írni, mint minden idők legnagyobbjai. Az újságíró Alice Scott örök optimista, aki mindig meglátja a dolgok pozitív oldalát, és nagyon könnyen barátkozik. A Little Princess sziget napfényes turista paradicsomába azonban nem ismerkedni érkezik, hanem élete legnagyobb sztoriát keresi Margaret Eve személyében. A 80-as éveiben járó hölgy egy média birodalom tragikus sorsú örökösnője, egykori bulvárhercegnő és a 20. század egyik legbotrányosabb hírű családjának utolsó tagja. Alice azt hiszi, nincs más dolga, mint megnyerni magának a nyilvánosságtól évtizedek óta távol élő asszonyt, és megírni az élettörténetét. Az első találkozáskor azonban kellemetlen meglepetés éri, nem ő az egyetlen érdeklődő. Riválisa nem más, mint Hayden Anderson, a Pulitzer-díjas memoáríró, aki nem csak bosszantóan zárkózott és megközelíthetetlen, de még feltűnően jóképű is. Alice-nek és Hayden-nek tehát versengenie kell Margaret bizalmáért és fordulatos életének újabb és újabb részleteiért, miközben a hangulatos kisvárosban akaratlanul és folyton egymásba botlanak. Titoktartási szerződésük miatt nem oszthatják meg egymással az információkat, egy idő után azonban világossá válik mindkettőjük számára, hogy valamilyen rejtélyes titoklappang Margaret elbeszélésének mozaik darabjai között. Ahogy az is, hogy közös történetük akár happy end is lehet, de nem garantált. A történet ebben a kötetben tovább olvasható, ez a Nagybetűs élet, a szerző pedig Emily Henry, keressék a könyvesboltokban.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.

0: Hey, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék! A szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Falu Otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc óra van. A szakszervezetek képviselői ma a parlamentben nyújtják be azokat az aláírásokat, amelyekkel a Szlovénia fejlesztéséről szóló intervenciós törvény utólagos népszavazásának kiírását támogatják. Eközben az államtanács rendkívüli ülésén dönt a törvényre vonatkozó halasztó vétó javaslatáról, amelyet a munkavállalói érdekképviseleti csoport nyújtott be. A szakszervezeti központok szerint az intervenciós törvény Szlovénia lépítésének törvénye, amelyet társadalmi párbeszéd nélkül fogadtak el. A törvényt az NSZI, az SLS, a Fókusz, valamint a Demokraták és a Resznica képviselői dolgozták ki. A jogszabály a fenyegető energiaválságról tekintettel alacsonyabb áfát vezetne be az alapvető élelmiszerekre és egyes energiahordozókra. Emellett rendszer szintű megoldásokat kínál többek között az egészségügy és a nyugdíjrendszer területén. Ma tartják a 36. Nemzeti Gyermekparlament ülését a Szlovén Országgyűlésben. A résztvevők az iskolarendszer témájáról vitáznak, különös hangsúlyt fektetve az emberi kapcsolatokra, az oktatási tartalmakra, a gyakorlati életre felkészítő iskolára, a tanítási módszerekre, valamint az értékekre és a felelősségvállalásra. A fiatal parlamenti képviselőket nyitó beszédében Zoran Stevanovics köszönti, majd munkacsoportokban folytatják a vitát. Délben plenáris ülésen ismertetik megállapításaikat és kihirdetik a 37. Nemzeti Gyermekparlament témáját is. A Gyermekparlament program 1990 óta működik. Célja az aktív állampolgárságra nevelés, valamint az emberi és gyermeki jogok tudatosítása. A kezdeményezésben közel 400 általános iskola és évente mintegy 3000 diák vesz részt. Oroszország éjszaka ismét drón és rakétatámadásokat hajtott végre Ukrajna ellen. Az ukrán hatóságok szerint az ország középső és déli részében legalább 12 ember megsérült. Odesszában drónok csapottak egy lakóépületbe, egy iskolába és egy óvodába. A Dnyipro városát ért orosz támadásokban több ember megsérült, és kigyulladt egy 24 emeletes toronyház tetőszerkezete. Ukrajna vasárnap az egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre a moszkvai régió és Oroszország több más terület ellen. Az orosz hatóságok szerint a támadásban legalább 3-an meghaltak. Sport. A Mura hazai pályán 2-1-re legyőzte a Maribort a szlovén férfi labdarúgó első osztály 35. fordulójának vasárnapi mérkőzésén. Kurtovics már a 20. másodpercben növelte a hozta előnybe a házigazdát. Kauter növelte a hazaiak előnyét a 66. percben. Viher a 90. percben talált be a vendégeknél. A forduló záró mérkőzésén az Olimpia Pedro duplájával 2-1-re nyert a Radomlya ellen.
2: Időjárás.
1: Ma sok napsütés várható. Délután nyugaton kialakulnak helyi záporok. A déli szél csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom. Nagyobb fennakadásokról nem érkezett jelentés.
2: MMR. A zene összeköt.

A Pannonhalmi slágerével indítottuk ezt az órát, most 9 óra, 8 perc van, már is mondom, hogy a folytatás mit ígér. Hétfő lévén hamarosan a heti programajánló veszi kezdetét, aztán 10 órakor jövünk a friss hírekkel, majd a térerővel. Ugye a határon túli magyar szerkesztőségek közös adásáról van szó, ezúttal Marosvásárhely, Temesvár, Kolozsvár és a Vajdaság hozza a legfrissebb híreket. Temesvárról jelentkezik egyébként a temesvári stúdióból a mai térerő. 11 óra után pedig lesz iránytű, Land of a Travel, kirándulások, utazások, trendek, tehát utazási trendek és változó szokások. Erről szól az iránytű mai adása, és az utazási iroda tapasztalataink keresztül mutatja be az adás a turizmus aktuális trendjeit, illetve az utazási szokásainknak a változását. A műsor szerkesztője Ftichár Ines. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a Hírmagazin, két témával tudunk szolgálni. Tegnap délután tartotta a hagyományos Szent György napi ünnepségét a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete. A kultúrműsorral gazdagított eseményen kiosztották az idejévi borminősítésen elért eredményekért járó diplomákat. A rendezvényről Fehér Ilona számol be. A másik témánk pedig múzeumi világnap, ebből az alkalomból a Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva község szervezésében ünnepélyesen megnyitják az állandó méhészeti kiállítást és az oktató kaptárt a Lendvai vár alsó udvarán. Szabó Szuzi hozza a részleteket délután 3 óra után. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Most innen a Lendvai stúdióból egy síran slágere szól, jön Azária, Kökény Attiláék, és természetesen közben egy friss újdonságot is mutatunk szét délelőttöt.

A Skazana című lengyel sorozat díszletei között forgatták, itt játszódik, ahol Blanka egy szökött rab szerepében tűnik fel, a történet végén pedig egy titokzatos vendéggel is találkozhatunk, hogyha megnézzük a klipet, de most meg fogjuk hallgatni itt a Napi Frissben, jön Blanka és a Guilty.

Túl szép, hogy igaz légy, ez volt a Vénusz slágere, Varga Zsuzsi énekelt, és némi szépséget lehet látni például ma a múzeumokban, hiszen a Múzeumok Nemzetközi Napja május 18-a, így ez fontos jelentőséggel bír a múzeumok életében, hiszen a figyelmet az örökség megőrzésére terelik. Az idei esemény a Múzeumok Összekötik a Megosztott Világot cím alatt zajlik, tehát a muraszombati Pomorja Múzeumban ebből az alkalomból ma egész nap 9 és 17 óra között ingyenesen látogatható az emberek a Mura mentén, valamint a Szapári grófok fényűzése című állandó kiállítás. A Múzeumok Nemzetközi Napja keretén belül egyben a Virágzó Tradíció című kiállítás megnyitójára is sok szeretettel várják az érdeklődőket, ami meg holnap 18 órai kezdettel lesz szintén Muraszombatban. Egy érdekes kiállítás nyílik holnap, amit szívesen ajánlunk a figyelmükbe, hiszen a Virágzó Tradíció kiállítás egyben egy összegzés is, hiszen a Rozsice csoporttal való 11 éves közreműködés eredményeként jött létre.

Van, amikor a szívnek hinnet kell Bombon és Szűcs Judit egy közös dallal, és szívből készül az a program, amit pénteken mutatnak be Lentiben, hiszen a Városi Könyvtárban Szomi Béla költő, műfordító, zeneszerző Adj már csendességet című Balassi Bálint műveiből készült fordítás kötetének a bemutatójára kerül sor. A helyszín tehát Lenti Városi Könyvtár, és május 22-én pénteken 17 órakor kezdődik a program, ahol köszöntőt mond Lenti város polgármestere, a moderátor pedig Kepe Kocon Lili lesz. Hétvégén sportesemény, legalábbis rekreációs jelleggel, bár a túra hossza meglehetősen jó sok kilométert rejt, de idén már 11. alkalommal valósul meg a Hodospince gyalogtúra. Az indulás, hogyha Hodos Pince, akkor Hodosról lesz, a vasútállomásról reggel 6 órakor, az útvonal pedig Kapornak, Domonkosfa, Szerdahely, Pártosfalva, Csekefa, Bakónakító, Dobronak, Zsitkóc, Kámaháza, Göntérháza, Hosszúfalu, jönnek Lendvára, Csente, Völgyi falu, és a cél természetesen Pince, várhatóan 19 órakor érkezik meg a csapat. A túrának van egy fontos célja, üzenete minden évben, mégpedig, hogy a lendvai és goricskói térség lakóit összefogja, kitartásra, összetartozásra ösztökélje. Lehet csatlakozni akár a teljes szakaszra a csapathoz, de akár egy-egy kilométert bevállalva is, bármelyik útvonalon lehet hozzájuk csatlakozni. Tehát május 23-án, szombaton, 11. Hodospince gyalogtúra.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Spárgás ételt viszont szabad kóstolni, sőt kötelező az idei Spárga Fesztiválon is, hiszen Hosszúfaluban a Kultúrotthon melletti területen most szombaton 11 órától tartják a hagyományos Spárga Fesztivált. A rendezvény keretében természetesen spárgából készült ételek kóstolója, látványkonyha és gasztronómiai kínálat, borkóstoló, termelői piac, kulturális műsor, táncház, zenés szórakoztató program várja az érdeklődőket egészen a késő esti órákig. Tehát szombaton 11 órakor nyitja kapuit idén is Hosszúfaluban a hagyományos Spárga Fesztivál. Egy picit előbbre tekintünk, ez már egy júniusi program, egészségedre lendva. Ezt a címet kapta a program, Emberek az emberekért. Június 5-én, 8 órától 12 óráig a Lendvai Egészségháznál, együtt az Egészséges Jövőért cím alatt. Mindazokat várják, akik az egészséget fontos értéknek tartják, és szeretik a közösségépítést, a tapasztalatmegosztást és az önzetlen segítségnyújtást. Ez lenne ennek a programnak a lényege. Hát nagyon sok mindennel készültek a szervezők, ami természetesen az egészséges életmód és az egészséges élet köré szerveződik, tehát június 5-én egészségedre lendva Emberek az emberekért program.

Egy dal a feltétel nélküli szeretetről, na meg az elfogadásról, ez volt a Gold, a német énekesnőtől, Leonie Greinertől, és 2022-ben volt ez nagyon népszerű. A programajánlók után most zenélünk, Istehéntán zenekarja Máté Péter, V-motorok, néhány klasszikus láger, 10 órakor pedig friss hírek.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

0: a Muravidék hullámhosszán. MMR.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádió.
2: 10 óra van. Különleges attrakcióval gazdagodik a Lendvai vár. A Múzeumok Világnapja alkalmából ezekben a percekben ünnepélyes keretek között nyitják meg a Fenntartható Méhészet a Muravidéken és a Mura közben című állandó kiállítást. Átadják a legújabb oktatókaptárt, valamint a mézelő növényekkel beültetett várdombot. A Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva község közös projektje a helyi méhészeti tradíciókat és a környezettudatosságot ötvözi. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon, írta a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. Bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert hazai fertőzött vagy olyan személy, aki kapcsolatba került volna az érintettekkel, tehát jelenleg nincs ok pánikra. A miniszter bejegyzése szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rákcsálók váladékával szennyezett por belélegzésével terjed. A miniszter hangsúlyozta, ez nem COVID 2.0, és rendkívül valószínűtlen egy új világjárvány kialakulása. Narendra Modi, indiai miniszterelnök európai körútja során tegnap Göteborgban tárgyalt svéd kollégával, Ulf Kristerssonnal és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökével az EU és India gazdasági kapcsolatainak erősítéséről. A felek megerősítették az EU-India kereskedelmi megállapodás melletti elkötelezettségüket. Az egyezményt januárban írták alá, és az év végig véglegesítik. Ez lehet a világ egyik legnagyobb kétoldalú egyezménye. A megállapodás jelentős vámcsökkentéseket tartalmaz mindkét fél részéről, és várhatóan tovább növeli a kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat. Legalább 7 meghaltak Izrael vasárnapi támadásaiban Libanonban, közölték a libanoni hatóságok. A Hezbollah egyik képviselője zsákutcának nevezte az országban érvényben lévő ideiglenes tűzszünetet. Bár a tűzszünetet pénteken 45 nappal meghosszabbították, Izrael továbbra is folytatja támadásait, főként Dél-Libanonban, és újabb figyelmeztetéseket adott ki az ott élők számára. A libanoni hatóságok szerint április 17-e, vagyis a tűzszünet életbe lépése óta több mint 400 ember vesztette életét az izraeli támadásokban. Sport. Az Eintracht Frankfurt megvált spanyol vezetőedzőjétől, Albert Rierától, jelentette be a német futballklub hivatalos honlapján. A célja és az olimpia korábbi edzője nem egészen 4 hónapig irányította a frankfurti csapatot. A spanyol tréner irányításával 4 győzelem, valamint 5-5 döntetlen és vereség került a mérlegbe. A Frankfurt csupán 8. lett a bajnokságban, és nem sikerült kiharcolnia az európai kupa szereplés lehetőségét.
0: Időjárás.
2: Ma sok napsütés várható. Délután nyugaton kialakulnak helyi záporok. A hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Holnap reggel részben derült idő várható. Napközben változóan felhős lesz az ég, helyenként záporok és egy-egy zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul majd.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki utakról nem érkezett jelentés fennakadásokról. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Körtina településnél Ljubljana előtt.
1: MMM.

Ez volt az Imagine Dragons nevű formáció, és egy nagyon klassz kis dallal indították ezt az órát. Mi pedig folytatjuk a világhírű amerikai poprock együttes után Szabó Eszterrel, Gergely Évával, és hamarosan a térerővel. Maradjanak velünk!

0: Teeny Express.
1: Teeny Express.
2: Teeny Express.
3: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
4: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10-en bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
5: A Pártosfalvi iskola tanulói nemrég Steyrskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Marosvásárhely, Európa nap. Temesvár, 30 éves a Nőszövetség. Kolozsvár, 30 éves az Insomnia Kultúrkocsma. Vajdaság, gyermekszínjátszó műhely találkozó. Ezek mai témáink. A Térerő ezúttal a Temesvári Rádióban készült. Köszöntök mindenkit, Barta Csaba vagyok. És akkor mindezekről bővebben. El kell vinni Erdélyt Európába, és el kell hozni Brüsszelt Erdélybe, fogalmazott Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő május 9-én az Európa napon a Marosvásárhelyen szervezett konferencián, amely a Körbejárjuk az EU-t címet viselte. Vince Lóránt, RMDSZ-es EP képviselő hangsúlyozta, fontos, hogy az erdélyi magyar közösség aktívan jelen legyen az uniós döntéshozatalban. A konferenciát követően a politikussal az EU előtt álló kihívásokról, lehetőségekről Nagy Bodó Szilárd, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélgetett.
2: Nagyon hosszú utat járt be időben és politikai, társadalmi eseményekben egyaránt. Európai Unió nem is volt kezdetben, hanem volt a szén és acél közösség, amelyet azért hoztak létre, hogy a második világháború szörnyiségeiből okulva egy olyan rendszert hozzanak létre, amelyben békében élnek a különböző nemzetek egymás mellett, és akkoriban két olyan nyersanyag volt, amely háborús helyzetben alapvető fontosságú, ez a szén és az acél. Na most arra gondoltak, hogy ha ezt közös kezelésbe veszik, akkor elkerülhető az, hogy valamelyik állam újra elkezdjen felfegyverkezni. És hát ebből aztán különböző lépésekben kialakult egyre több Európai Uniós hatáskör, és az intézményrendszer úgy alakult át, hogy mostanra van az Európai Unió, amelyet a Lisszaboni szerződés kormányoz, az alapszerződés az Európai Uniónak, amely tulajdonképpen arról szól, hogy 27 állam együttműködik, különböző kérdésekben együtt döntenek, feladva a szuverenitásuknak egy részét, más kérdésekben viszont betartva a tagállamok saját döntési jogkörét. És közben mindvégig külső és belső tényezők befolyásolták az Európai Unió létét. Ma itt vagyunk például egy szomszédságunkban dúló háborúval, egy közel-keleti háborúval, amely az erőforrások, az üzemanyag árát befolyásolja, egy gyengülő transzatlanti kapcsolattal az Egyesült Államok nem kíván többet az Európai Unió országainak a védelmébe befektetni, csapatokat állomásoztatni, tehát több rendbeli kihívásokkal szembesül az Európai Unió. Gazdaságilag meggyengült, tehát a gazdaságát teljesen át kellene hangolni, a versenyképességre kellene helyezni a hangsúlyt, és a globális versenyben egy átalakuló szereplővé kell válnia. Mondok egy példát, a mesterséges intelligencia korában vagyunk most már, mindenki használja lassan ezt a technikai eszközt, de egyetlen egy mesterséges intelligencia cég sem az Európai Unióból származik, és ez alapvetően versenyhátrányt jelent. Tehát itt vagyunk most ezzel az Európai Unióval 2026-ban, és érdemes feltennünk a kérdést, hogy hol van ebben a mi helyünk, Románia, Erdély, a mi magyar közösségünk helye.
3: És pont erre gondolok, hogy hol van a magyarság helye, vagy mit jelent a magyarság számára az Európai Unió, és amikor magyarságot említek, akkor nem feltétlenül az össznemzetre gondolok, hanem az erdélyi magyarságra, a kisebbségben élő magyarságra, tehát mit jelent, akár általánosságban nézve, a kisebbségekre nézve az Európai Unió? Lehetőség? Kiaknázatlan lehetőség? Hátrány?
2: Talán mindenből van ebben. Hátrány kifejezetten nincsen, inkább csalódás abból a szempontból, hogy romániai magyarokként arra számítottunk, hogy az Európai Uniós tagsággal a kisebbségi jogaink nagyobb támogatást kapnak az Európai Unió részéről. Rá fognak szólni Románia, hogyha nem tartja be a törvényeit, és egyáltalán kialakul egy olyan kedvező közhangulat, amivel itthon javítani lehet azokon a kisebbségi identitás jellegű politikákon, amelyek itthon Romániában, az Európai Unión kívül nem valósulhatott volna meg. Itt nagyon egyszerű, hogy mi a legnagyobb gondunk Romániával az, hogy az alkotmányban a magyar közösség nem számít társnemzetnek, és nem vagyunk egyenlőek a többséggel. Ugyanaz egyéni jogainkat elismeri a törvény, de az önrendelkezésünket, az, hogy az oktatásról, kultúráról, médiáról, önkormányzatiságról nem mi magunk döntünk, hanem valahol Bukarestben. Önkormányzatiságról nem mi magunk döntünk, hanem valahol Bukarestben eldöntik ezt helyettünk, és arra számítottunk,

0: Európa része volt, és végül ebbe az intézményrendszerbe is bebocsátást nyertünk Románia révén, ráadásul hál' Istennek most már a Schengen övezetnek a része is vagyunk, tehát nyitott határok, szabad utazás, munkavállalás külföldön, ezeket mind az Európai Unió hozta el, és ebből részesültek az erdélyi magyarok. A támogatás politikából nyilván azokból a beruházásokból, amelyek Európai Uniós támogatással valósultak meg, és az alapvető jogoknak egy biztonságos tere is az Európai Unió, az, hogy elvárja az Európai Unió a tagjaitól, hogy tartsa be a demokratikus jogszabályokat, intézményeket, az alapvető jogokat, és ezt nehéz úgy értékelni, hogy a mindennapjaink része, de ha kifele tekintünk olyan országokra, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, akkor egyértelműen látszik a különbség és az Európai Unió javára.
1: Lehet, hogy sokan vagy többen jobbra számítottak 2007-ben az Európai Uniós csatlakozás tekintetében, de amit képviselő úr itt elmondott, gazdaságilag mindenképpen jobban élünk, társadalmilag, habár elbukott vagy nem valósult meg a Minority Safe Pact, jobban élünk?
0: Én azt gondolom, hogy mindenki a saját életén, családján le tudja mérni azt, hogy jobban él. És egyértelmű, hogy az Európai Uniós tagságnak köszönhetően él jobban, hogyha példát kell mondanom, 4 évente egy egész romániai beruházási költségvetés gyakorlatilag az Európai Unió fizet. Ez a pénz nem jött volna be akkor, ha nem lennénk az Európai Unió tagja, és ez elindította a fejlődést, a gazdaság fejlődését Romániában, és az életkörülmények javulását és a települ szépülését, fejlődését, ez kétségtelenül. Ja, hogy mi nem biztos, hogy kihasználtuk minden lehetőséget, lehetne jobb is, ez is biztos. A román állam sajnos nem jó gazdája az uniós pénzalapoknak, túl központosított, túl bürokratikus, túl bátortalan és politikailag is instabil bizonyos időszakokban. Most pont egy ilyen időszakot élünk, ha nincs is kormány, akkor el lehet képzelni, hogy nem túl szakszerű sem a PNRR-es pályázatok lezárása, sem a tervezés és a következő pénzügyi időszaknak, na de ezért nem az Európai Unió, nem is Brüsszel a hibás, de mondom, ezzel együtt azért nagyon-nagyon sok lehetőséget hozott Románia számára az Európai Uniós tagság.
2: Vince Lóránt európai parlamenti képviselővel az unió előtt álló kihívásokról és lehetőségekről Nagy Bodó Szilárd, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélgetett. Száz éve alakult meg a Bánsági Magyar Napok keretében 30. születésnapját ünneplő Temesvári Magyar Nőszövetség elődje, a Temesvári Magyar Nőegylet. A kettős évfordulóról emlékeztek meg május 10-én este a Magyar Házban megtartott rendezvényen. Lehőz László kollégám összeállítása következik.
3: Nem csak fennállásának 30 évét ünnepli a Temesvári Magyar Nőszövetség, hanem elődje a Temesvári Magyar Nőegylet 100 éve jött létre. Kovácsi Bolya, a Temesvári Magyar Nőszövetség alelnöke.
4: 1926-ban azzal a céllal jött létre a Temesvári Magyar Nőegylet, hogy ott, ahol hiányosságokat láttak, és ez jelenthetett kulturális vagy szociális jellegű hiányosságokat, ezeket nagyon szépen női léleknek a finomságával betölt. Keresenek megoldást mindarra, amire a világháború utáni időkben máshonnan nem volt lehetőség.
3: Annak idején a Nőegylet 4 tagja a városi tanácsban is képviselte a szervezetet.
4: A Nőegylet 4 tagját beválasztották a városi tanácsba, ami nagyon nagy újdonságnak számított egy férfiak által vezetett világban. 4 féle irányban tudtak felvállalni feladatokat, orvositól elkezdve a szervezésig, vagy a nagyon nehéz helyzetben levő gyerekek és családok megsegítéséig, adomány és pénzgyűjtés. Igyekezett ez a 4 nő tanácsos átlátni és felvállalni minden jellegű hiányosságát a temesvári magyar közösségnek.
3: Mire helyezték a tevékenységük súlypontját?
4: Fontos volt egyrészt a szociális munka, Mikuláskor, karácsonykor, húsvétkor is kiárusítások voltak, aminek az összegéből csomagokat készítettek, de használt ruhát gyűjtöttek a szegény sorsú gyerekeknek, és ezzel örvendeztették meg őket az ünnepen, tehát segítséget próbáltak nyújtani. A legnagyobb ilyen jellegű akció az a kunsztelepieknek a megsegítése volt, de a bálszervezés is fontos volt a számukra. Ez volt egyébként a leglátványosabb és kiemelkedő eseménye minden évben a Nőegylet munkájának. Azon kívül példát mutattak arra a fiatal lányoknak, hogy ők is szervezkedjenek, és azokkal a kérdésekkel foglalkozzanak,

0: foglalkozzanak, amik az ő generációjukat érintette közelebbről.
1: Az akkori nőegylet kevesebb, mint 2 évtizedig működött. Mi történt azután?
0: 38-ban betiltották a nőegyletet, több egyletet egyébként. Temesvári Hírlap is akkor jelent meg utoljára. Sok nagy magyar közösség számára keserű változás történt. Még ha nem is hivatalosan nőegylet neve alatt próbáltak szervezkedni, ugyancsak a segítségnyújtás volt a cél leginkább. Csecsemő otthont hoztak létre, együtt munkálkodtak a Vöröskereszttel sok esetben, tehát az, hogy nem voltak tovább hivatalos nőegylet, nem akadályozta meg őket abban, hogy a szolgálatot végezzék tovább. Nem volt aztán lehetőség a második világháború és a kommunista idő alatt arra, hogy újra szerveződjenek, ezt nem engedte meg az akkori pártpolitika, és ezért az a munka, az a nagyon áldásos segítő munka, ami a nőegyletet jellemezte, az egyházaknak a nőegyleteiben érhető nyomon az elkövetkező évtizedekben, egészen a 90-es évekig, a változás időpontjáig.
1: 1996-ban alakult meg a Temesvári Magyar Nőszövetség. Milyen tervekkel, milyen céllal jött létre ez a szervezet? Szászenyikő alapító.
2: A Temesvári Magyar Nőszövetséget azért hoztuk létre, hogy olyan közösségi rendezvényeket szervezzünk, amelyek a szorványsorsot élő bánsági magyarság nemzeti öntudatát, önbecsülését erősíti. És azt hiszem, hogy a 30 évnek a programja bizonyítja azt, hogy nem tértünk el eredeti célunktól, és sikerült felmutatni az évek folyamán azokat a bánságban születő értékeket, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot, és amelyek bizonyítják, hogy a bánsági magyarság is ugyanúgy részese az összmagyar kultúrának, mint akármelyik más vidéknek a közössége.
1: Azt mondta, hogy 4 tevékenységi területen indultak el.
2: Igen, az alapszabályzatban 4 területet határoztunk meg, amelyeket fontosoknak tartottunk. Ez lenne a kulturális, a szociális, az oktatási és a humanitárius tevékenység. Ebből a legnagyobb területet a kulturális rendezvények szervezése fedett le, bár foglalkoztunk más szegmensekkel is, de leginkább, hogy úgy mondjam, erről vagyunk híresek, kulturális rendezvényeinkről.
1: És az alapítás után rögtön elindult a Bánsági Magyar Napok rendezvénysorozata.
2: Igen, már a 0. évben, 1996-ban megszerveztük a Bánsági Magyar Napok első fordulóját, ami egy felmérése kívánt lenni mindannak, ami közművelődés vagy hagyományőrzés címszó alatt létezik a bánságban. Hát ez akkor elég szerény képet mutatott, viszont az az érzésem, hogy a közművelődés és a hagyományőrzés állapota minden létszámfogyásunk ellenére sokkal biztatóbb képet mutat most 30 év után, mint annak idején.
1: Említette, hogy 2015 volt a Bánsági Magyar Napok csúcs éve. Miben csúcsosodott ki ez a rendezvénysorozat?
2: Szerintem a legeslegfontosabb eseménye egy köztéri szobolállítás volt, nevezetesen Róbert Károly magyar király szobrának a köztéri felállítása. Ez valami példátlan esemény volt Románia szerte, ugyanis és hát olyan még nem nagyon fordult elő, hogy közpénzen, köztéren szobrot állítsanak magyar királynak. De azért sikerült elfogadtatni Temesvár vezetőivel az ötletet, és kivitelezni a szoborállítást, mert hát valahol ők is büszkék voltak arra, hogy Temesvár 1315-ben Magyarország királyi székhelye lett. Tehát ez valahol büszkeségre adott okot a város vezetőinek is, és nem ütközött ellenállásba az ötletemnek a kivitelezése.
1: És ha már a szobroknál tartunk, ugyancsak ön állította Ormos Zsigmond főispán szobrát a városban, illetve Székely László mellszobrát, aki Temesvár főépítésze volt, és akit méltatlanul elfeledett az utókor, és az ön nevéhez fűződik az, hogy ismét köztudatba került Székely László munkássága.
2: Ez valóban így van, az első szoborállítás az a Székely Lászlóé volt, és sikerült Székely László nevét, személyiségét, munkásságát visszaemelni a kollektív emlékezetben. A következő szobor pedig Ormos Zsigmondé volt, és a harmadik a Róbert Károlyé. Mindhárom szobrot egy kiváló magyar szobrászművész, azóta elhunyt Szakács Béla alkotta, és én azt hiszem, hogy mind a három szobor díszére válik Temesvár városának.
1: Azt mondta, hogy a szervezet legfontosabb célkitűzése a bánságban született értékek bemutatása volt. Így visszagondolva, milyen értékeket tart a legfontosabbnak, amelyeket megismertettek a temesvári magyar közösséggel a bánsági magyar napok során.
2: Jelenleg a közösségépítés a legfontosabb. Ez egy érték, hogyha a közösséget össze tudjuk tartani, és hogyha a közösségnek olyan alkalmakat, lehetőségeket tudunk kínálni, amelyek az összetartozás érzetét erősítik ebben a közösségben.
3: A Temesvári Rádió munkatársa Lehőcz László járt a Temesvári Magyar Nőszövetség fennállásának 30. évfordulója alkalmából megrendezett eseményen. Május 9-e nem csak Európa ünnepe és a győzelem napja. Ez a dátum a kolozsvári inszomnia születését is jelzi. 30 évvel ezelőtt startolt el az azóta a város ikonikus találkozó helyének minősülő kávézóba oltott kultúrkocsma, amely átvészelt kilakoltatást, Covidot és már a törzs vendégek unokáinak is kedvenc tere. Márkos Tünde fotóművész, az Insomnia projekt egyik alapítója és tulajdonosa a Kolozsvári Rádió Tetőterasz című műsorában Rostás Péter István társaságában idézte fel a kezdeteket.
4: Az én elképzelésem az volt, hogy egy galériát nyitok. Ebben nagyon boldog voltam, mert ugye a kollégák is nagyon nyitottak voltak, hogy csináljunk valami nagyot, mentsük meg a részletet idézőjelben. És akkor hát nagyon sokan voltunk, tehát is nagyon fiatalok, mert az igazság az, hogy 20 évesen tud ilyen hülyeségeket gondolni az ember később már.
5: Ez a durbele, azt meglátjuk.
4: Persze, de hát akkor Románia is úgy tűnt, láttuk azt, hogy vannak dolgok, de hogy rengeteg minden történt, most kizárólag a művészetről beszélek. Liliana Pintilé Temesváron megszervezett olyan nívós performance fesztiválokat, hogy mert engem nagyon érdekelt a performance is, mikor fiatal voltam, akkor intermédia és performance művésznek minősítettem magam. Így szokták a fiatalok, hát ugye ez olyan gőgösen kijelentettem ezt magamról, de valóban érdekelt nagyon a performance, és hát Irene Pintérének köszönhetően Temesváron többször meghívtak, elképesztő színvonalon, most 90-es évekre beszélünk, jöttek nyugat jöttek Magyarországról, fellúgóség, és minden nagy, és hát rengeteg mindent, tehát szívtunk magunkba, itt muszáj megemlítenem, hogy hát a férjem is, meg a nagy szerelmem is, ugye Lőri Zula volt, aki nem akart kijönni Franciaországba, sehova se akart menni ebből az országból úgy igazából, úgyhogy kitelepedjen, és hát ezeket a dolgokat úgy jó részben együtt csináltuk.
5: Visszatérünk a Szentegyház utcába, mert hogy ott az emeleten történik valami, nincs még neve, de van egy lendület. Lehet performance-nak nevezni az inszomniát?
4: Sőt, én úgy gondolom, hogy az az én performance-om. De a Szentegyház utcában volt neve, nagyon is volt neve, az volt a KL Galéria. KL Galéria is pont úgy nézett ki, mint a mostani inszomnia, csak úgy lehet elképzelni, hogy ahogy beléptél, barkézre rakott egy néni, jobbra voltak a mosdók, volt egy olyan hal, mint ahogy most is van az inszomniában, akkor ugye a két nagy terem képzelő KL Galériának, és mondjuk a kis fehér termet szerkesztőségnek. És hát egész fontosan ez a jól ki volt találva.
5: Mennyi idő kellett, amíg beérett bennetek az, a felismerés, hogy ez működik?
4: Sokáig igazából már működött a kocsma is, de én még mindig tiltakoztam ezzel. Volt egy kis könyvtárunk is, és nagyon édes volt, mert Gyula azt mondta, hogy rendben, akkor engedje meg abba a kis előtérbe, ez egy nagyon érdekes történet, mert Zacsek írsai Zsolt ugye tönkrement ilyen létrevállalkozása volt, és megmaradt neki 5 darab létrája. És akkor Gyula megvásárolta a Zacsektől a létrákat, ami egy nagyon vicces volt, mert abból lettek az asztalok, persze megfilozofáltuk ugye a létre, mint szimbólum, hogy megy a nem tudom, és abban a kis előtérben, ami ugye most észipici rész, és akkor volt egy kis raktárhelyiség, abból lett úgymond a bár, ahol keresztül járt a néni, az öreg néni a WC-re, a mosdókban. És ez volt a legviccesebb, hogy néha megjelent.
5: Ez egy életkép volt.
4: Életkép volt, és mindenki azt hitték,
5: én is láttam
4: hogy
5: a nénit,
4: azt hitték,
5: éjszaka
4: hogy
5: is volt.
4: Igen, hát igen. Mindenki azt hitte, hogy mi szerződtettük, hogy performance, ugye. És akkor ezek a létrák is nagyon viccesek voltak, mert ahogy levágta Gyula, hogy félig lógtak, viszont hát nagyon kényelmetlen voltak egyértelmű. Érdekesen néztek ki, szerintem nagyon szimpatikusak voltak, abszolút használhatatlanok, mint sok más művészeti
5: tárgy.
4: Dekoratív, jól beleverted a fejed, aztán se tudtad, mitől voltál elszédülve a piától, vagy a létrától.
5: Mi történik a menet közben a vendégekkel? Mert ugye van időd és alkalmad őket elemezni, és valamilyen módon őket is, hát nem rangsorolni, valahogy minősíteni. a térnek a furcsa és érdekes mi volta volt, izgalmas az, hogy találkozhattak, vagy az, hogy akkor itt elengedi az ember magát, van egy kis háttérzene, és lehet hétvégén italozni, lelazulni. Hogy nézett ki ez a kocsma kultúra?
4: 90-es években, hozzáteszem, hogy gyorsan, nagyon gyorsan befejezem, ezért nem tudom elválasztani a kettőt egymástól. Ugye május 9-én tulajdonképpen a KL Galéria nyílt, akkor 270 művész jött el, majdnem meghaltunk ott. Meg egy francia művész mutatta be az akkori szuper technikát, hogy hogy lehet emulzióból érzékelíteni lemezeket, és hogy lehet rajzolni, festeni, vagy bármit csinálni vele. Nagyon érdekes volt. Na de most visszatérve a kocsmára, hogy miért lett inszomnia, mert ugye Gyula mondta, hogy hát annyi kiállítás, mert két hete rendeztünk kiállítást. Ezzel az icike-picike helyen, itt vannak a létrák is.
5: Ez egy infernális ritmus volt azért.
4: Igen, infernális ritmus volt, nagyon fiatalok voltunk, majdnem soha nem aludtunk, tele voltunk, mondom, tehát is nagyon-nagyon jó társaság volt, tehát a végül is kollégák, nagyon-nagyon fiatalok voltunk, és a még fiatalabbak társultak hozzánk, és néhány öreg, nagy öreg, ugye, hogy szokott lenni. Na most, na jó, hát akkor csak azért, hogy legyen csak is kizárólag, amikor vannak a megnyitók, mert szóba se jött kocsma, én igazából fiatal koromban mondhatni antialkoholista voltam. Hát most már azért néha viszok, de nagyon keveset ittam. Tehát az képest, hogy kocsmába ültem egy életen át, nagyon keveset ittam egész életemben. Tehát kicsit viccesnek is érzem, hogy egy ilyen nem igazán iszálkos nő egy egész életet a kocsmába tölt, sőt, abból él, hogy alkoholt ad el, és megértésekkel forduljon a hozzá józanon betérő és mondjuk viccesen kiforduló vendégek irányába.
5: De látod, ez a te példád az, hogy nem kell alkohol ahhoz, hogy a humorérzéket az ember meg őrizze.
4: Hát annélkül nem lehetne.
5: Úgy el van a magától
4: nem lehet élni a humorérzék nélkül ebben a világban végképp. És a Románia az mindig mondjuk segített meg Erdély végképp rajtunk, hogy legyen vagy volt humorérzékünk, vagy belehaltunk. És akkor így történt, gyorsan befejezem ezt a történetet, hogy akkor Adrián Szucsú volt a Monitorul de Cluj-nak a főszerkesztője, és hát ő is betévedt egy szép nap, már működött, úgymond ez a létrás nén is valami, és bejött és kérdezte, hogy hú, itt van egy titkos kocsma. És hogy hívják? Ránéztem, hogy ez nem kocsma, ez egy galéria. Erre szólt Paula Dán, ő volt a főszerkesztő a lapnál, hogy dehogy nem kocsma, ez az inszomnia, mert sose halszunk, hát így történt.
3: Márkos Tündével, az Insomnia Kultúrkocsma alapító tulajdonosával, Rostás Péter István a Kolozsvári Rádió Tetőterasz című műsorában beszélgetett. Utolsó helyszínünk a Vajdaság. Bács-Fekete-hegyen immár 17. alkalommal szervezték meg a gyermekszínjátszó műhely találkozót. A kétnapos rendezvény a délvidéki magyar gyermekszínjátszók egyik kiemelkedő eseménye, amelyre idén Vajdaság 13 településéről érkeztek, de a határon túlról Eszekről is voltak benevezők. Az Újvidéki Rádió munkatársa Batthyányi Bosznai Amarilla kereste fel a rendezvényt megelőzően Hajvert Lódi Andrea szervezőt, aki a program jelentőségéről számolt be.
6: Ez a műhely találkozó azzal a céllal jött létre, hogy legyen egy kapcsolódási pontja a gyermekszínjátszó csoportoknak, amelyek a Vajdaság területén működnek, attól függetlenül, hogy iskolában, anyanyelvápoló csoportban vagy művelődési egyesületben dolgoznak. Ez ne legyen megkülönböztetés kérdése, egy olyan hely legyen, ahol mindenki részt vehet, tehát hogy ahol megnézhetik egymást, ahol kapcsolatokat építhetnek, ezért is vannak a szakmai beszélgetések, hogy szakmailag is fejlődjenek, és egymással is tudjanak beszélgetni a felkészítők, illetve a gyerekeknek műhelyfoglalkozások vannak. 110 gyerek érkezik 8 településről, és őket korosztály szerint csoportosítjuk, tehát településileg vegyesen vesznek részt a foglalkozásokon azért, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy összetudjanak barátkozni, és hogy együtt élvezzék ezt a napot, és a visszajelzés alapján a gyerekek nagyon várják minden évben ezt a találkozót. Ők is érzik, hogy ez nem a versengésről szól, hanem a találkozásról, arról, hogy összefoghatunk, hogy együtt játszhatunk, és ez nagyon fontos, azt gondolom. Természetesen a találkozónak van egy olyan szakmai része is, hogy az itt jelenlévő zsűri egy egységes Kárpát-medencei szempontrendszer alapján minősíti a csoportok bemutatott előadásait, és minősítő lapokat oszt ki, és egy csoportot pedig majd kiválasztanak, aki képviselheti a mi régiónkat Magyarországon az Országos Vörös Sándor találkozó gála műsorán.
7: Itt most elhangzott ugye, hogy ez a találkozó nem csak bemutató és találkozás, hanem kemény szakmai munka is. Az idei zsűri kifejezetten erős háttérrel rendelkezik. Mennyire formálják ők hosszú távon a vajdasági gyermekszínjátszás irányát és maga a rendezvény egyaránt?
6: Nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, hogy a felkészítő tanárok nagyon szeretik ezeket a megbeszéléseket, és beülnek mindig azokra az előadásokra is, az előadásoknak az elemzésére, amelyek nem az ő előadásukról szólnak, tehát hogy ezek ilyen mini tanfolyamok valójában, ahol nagyon sokat lehet tanulni abból, amit a zsűri ugye jó szándékkal hozzátesz, hogy még merre lehetne fejlődni, mit lehetne még tovább javítani, és egyébként azt mondják főleg a magyarországi zsűritagok, hogy a vajdasági gyermekszínjátszás egészen más, mint a magyarországi, és nem csak, hogy évről évre fejlődik ezeknek a szakmai tanácsoknak a hatására, hanem iszonyúan színes. Tehát, hogy még Magyarországon van egy-két fő irányvonal, hogy na, akkor ilyen típusú előadásokat csinálnak, addig vajdaságban nagyon-nagyon gazdag, nagyon kreatív, nagyon ötletes, és nagyon sokféle és egyedi dolgok születnek. Nagyon érdekes egyébként, hogy vannak házi olvasmány feldolgozó előadások is, például a Toldi, ugye hatodikba kötelező olvasmány, vagy pedig Lázár Evintől a négyszögletű kerekerdő, úgyhogy itt a helybéli iskolában is nagyon nagy az érdeklődés, jönnek majd a tanítónénikkel és a osztályfőnökökkel a gyerekek megnézni direkt ezeket az előadásokat, és hát én azt gondolom, hogy mindenki örömmel tudná nézni ezeket az előadásokat, mert ezek a gyerekek, akik a mai világban bevállalják azt, hogy együtt játszanak, ez ma nagyon nagy dolog, tehát én nem a telefon nyomom egyedül a szobámba, hanem veszem a fáradtságot, elmegyek, és a többiekkel együtt, közösen valamit létrehozok, kreatívan valamit megteremtünk, valamit megálmodunk, és azt megvalósítjuk a színpadon. Ez egy olyan különbség ma már, sajnos, ami nagyon nagy örömöt okoz annak, aki nézi, hogy igen, vannak még ilyen gyerekek, vannak még ilyen felkészítők, és erre szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni jelenleg és a jövőben, ebben az eldigitalizálódó, elszemélytelenedő világban, mert a mai gyerekek a telefon és egyéb képernyő használat miatt nem igazán tudnak kapcsolódni egymással, nem igazán tudnak egy teljes mondatot önállóan összerakni, nem még hétköznapi helyzeteket, emberi konfliktusokat megoldani. Úgyhogy ez, aki ezzel foglalkozik, ez nagyon nagy plusz jelent a számára, és ez látszik is a színpadon, amikor ott vannak, hogy ők szabadon, kreatívan, élvezettel játszanak.
7: Említsünk meg néhány települést, vagy néhány egyesületet, résztvevő csoportot, akiket láthatnak közönség nálatok Bánffekete-hegyen.
6: Kulaiak kezdenek, és akkor őket követik a Kispiaciak, aztán Bárgyula falva, Bács-Fekete-hegy, Ludas, Topolya és Zentagunaras, illetve a Döröm színjátszó csoport Eszékről, Horvátországból, ők már évek óta visszatérő résztvevői ennek a találkozónak, ennek külön nagyon örülünk. Szent Tamás, Palicsról 3 csoport, Törökfaluból 2 csoport, Csantavér érkezik, és Gunaras. Úgyhogy ez a 13 település vesz részt.
3: Hajvert Lódi Andreával, a gyermekszínjátszó műhely találkozó szervezőjével az Újvidéki Rádió munkatársa Battyányi Bosznai Amarilla beszélgetett. Marosvásárhely, Európa Nap. Temesvár, 30 éves a Nőszövetség. Kolozsvár, 30 éves az Insomnia Kultúrkocsma. És Vajdaság, gyermekszínjátszó műhely találkozó. Ezek voltak mai témáink. A térerőt hallották, amely ezúttal a Temesvári Rádióban készült. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Barta Csaba, és ne feledjék, mához egy hét újra jelentkezünk egy másik Kárpát-medencei Magyar Rádió stúdióból.

Amíg reggel egy picit vacogtunk, most sokkal kellemesebb már a hőmérséklet. Lendván 17 fokot mutatnak a hőmérők, és országosan derült az idő, de ettől függetlenül még kialakulhatnak napközben időnként kisebb esők, akár futózáporok is, úgyhogy egyelőre nem szabadulunk az esernyőtől, mert hogy ezen a héten is megkereshetnek bennünket a záporok, bár azt gondolom, hogy arra meg még mindig szükség van már, mint az esőre, de nem csak ez érkezik ezen a héten, hanem az egyértelmű felmelegedés is. Ugye múlt héten, meg jó néhány napon csapadékos időjárás uralta a hét, főleg a hétvége egy részét, meg azért a hét második felét, és most már ezt a csatát a napsütés fogja megnyerni ezen a héten, ugyanis a felmelegedés mától indul, és háttérbe szorítja kicsit a záporokat. Melegödő időjárás leginkább a hét második felétől lesz tetten érhető, szerdától érkezik a 25 fok, és napos gomoly felhős időre van kilátás csütörtökön is, elszórtan lehetnek kisebb záporok, de csütörtökön is marad a 25 fokos tavaszi meleg, viszont a hétvégére akár 27-28 fok is befigyelhet, pünkösre érkezik akkor a nyár. Nálunk pedig itt a folytatásban a Clean Bandit, aztán Varga Viktor, és hamarosan 11 órakor lesznek friss hírek is. I tried

0: Horizont.
1: Rajzok és szobrok a címe Király Ferenc Munkácsi díjas szobrász tárlatának, amivel a lendvai alkotó 90 évét ünnepli a Galéria Múzeum. A Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásának ez lesz a témája. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van. Natasha Pirc-Muszár, szlovén államfő, ma hivatalos látogatás keretében fogadja Észak-Macedón kollégáját, Gordana Szilanovszka-Daukovát. A tárgyalások középpontjában a két ország együttműködése és Észak-Macedónia uniós közeledése áll majd, amelyet Szlovénia következetesen támogat, noha a folyamat jelenleg stagnál. A megbeszélések egyik fontos témája az lesz, hogy az ország milyen további reformokat hajt végre az EU csatlakozás érdekében. A szlovén filantrópia égisze alatt ma kezdődik a 27. országos önkéntességi hét. Vasárnapig országszerte különböző rendezvényeket szerveznek az önkéntes szervezetek, amelyek az önkéntesség és a fenntartható fejlődés jelentőségére hívják fel a figyelmet. A csütörtöki központi eseményen mintegy 100 szervezet mutatkozik be Ljubljana belvárosában. Az idei önkéntességi hét központi témája a fenntartható fejlődési célok elérése lesz, amely egyben a 2026-os önkéntesség nemzetközi évének fő témája is. A horvát rendőrség ma hajnalban egy nagyszabású hajtóvadászat után elfogta azt az 50 éves férfit, akit egy 19 éves helyi fiatal szombati meggyilkolásával gyanúsítanak Dörnisban. A tragédia megrázta a Dalmát várost, ahol az eset miatt ma minden iskola és óvoda zárva tart. A gyanú szerint a férfi szombat este egy családi ház teraszán lelőtte a pizzát kiszállító 19 éves fiatalt, majd elmenekült. Az ügy körülményeit továbbra is vizsgálják. A rendőrség közlése szerint a gyanúsított már korábban is ismert volt a hatóságok előtt. Sajtóinformációk alapján a férfit korábban 15 év börtönre ítélték egy 1994-ben elkövetett gyilkosság miatt. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az év eleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok közölte, idén április 30-áig 5061 hektárnyi terület égett le az országban. Hozzátette, idén már 19-szer kellett bevetni a légi tűzoltóerőket. Horvátországban június 1-től általános tilalom lép életbe a szabadtéri tűzgyújtásra, de Tucakovic szerint, ha az időjárás és tűzvédelmi körülmények a mostanihoz hasonlók alakulnak, a korlátozásokat korábban is bevezethetik. Sport. A Cleveland magabiztos játékkal nyerte meg az NBA keleti főcsoport elődöntőjének 7. mindent eldöntő mérkőzését Detroitban hétfő hajnalban. A Cavaliers 125-94-re győzött. Mobley 21 ponttal, 12 lepattanóval és 6 asziszta volt a vendégek húzóembere. Mitchell 26 pontot szerzett. A Cleveland a főcsoport döntőben a New York Knicks-el játszik majd a nagy döntőbe jutásért.
2: Időjárás.
1: Ma sok napsütés várható. Délután nyugaton kialakulnak helyi záporok. A hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Holnap reggel részben derült idő várható. Napközben változóan felhős lesz az ég. Helyenként záporok és egy-egy zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom, fennakadásokról nem érkezett jelentés.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Hamarosan utazási trendekről, változó szokásokról lesz szó. A Lendava Travel segítségével tárjuk fel azt, hogy igazából mi változott az elmúlt években az utazási trendek területén, ki milyen kirándulásokat választ. Az iránytű ma ezt a témát járja körül, tartsanak velünk!

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: A turizmus folyamatosan változik. Új szokások, új igények és egyre tudatosabb utazók jellemzik a piacot. A vendégek nem mondanak le az élményekről, de alaposabban megtervezik, mikor, hova és milyen feltételekkel utaznak. Köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatóink! Ez itt az Iránytű. Mai műsorunkban a lendvai Lendava Travel utazási iroda tapasztalataiba nyújtunk betekintést. Vendégünk Bürmen Agata, az iroda munkatársa. Ha tehetik, tartsanak velünk! A Jambrosics és Company Kft. Turisztikai vállalat működteti Lendván a Lendava Travel utazási irodát. Fő tevékenységük az utasszállítás, autóbuszokkal és kisbuszokkal. 5 turistabusszal, 3 kisebb autóbusszal, valamint 3 kisbusszal rendelkeznek. Emellett utazások szervezésével és lebonyolításával is foglalkoznak. Irodájuk Lendva városközpontjában található, a Kubi szálloda és a bevásárlóközpontok közvetlen közelében. De vajon hogyan látják ők a jelenlegi turisztikai helyzetet? Mennyire erős ma az utazási kedv, és érzékelhető-e bizonytalanság az utasok részéről? Bürmen Agatát hallják.
2: Hát a kép kettős, az utazási kedv globálisan magas, ugyanakkor a döntések sokkal tudatosabbak és óvatosabbak, mint korábban. A turizmus 2025-ben már rekordot döntött, 2026-ra sincs visszaesés, hanem erős, de átalakuló kereslet látszik. Nem bizonytalanság dominál, hanem egy érettebb, tudatosabb kereslet. Utazni akarnak az emberek, költenek is, de jobban megválogatják, mikor, hova és mennyiért. Tehát nem az utazási kedv csökkent, hanem a döntéshozatal lett valahogy körültekintőbb. Az emberek alapvetően bátrabban utaznának, de a tényleges foglalási viselkedésben most erős a kivárás és az óvatosság. A hosszú távú utazásoknál csökkent a szándék és nőtt az óvatosság. Az emberek utaznának, élményeket keresnek, nem mondanak le róla, de közelebbi, valahogy biztonságosabb opciókat választanak. A természetben, és kerülik a zsúfolt helyeket.
1: A válaszokból tehát jól látszik. A bizonytalanság jelen van, de nem a kereslet eltűnésében, inkább a döntések óvatosságában mutatkozik meg. A vendégek szívesebben választanak biztonságosabb, ismertebb úti célokat, és gyakrabban döntenek rövidebb, közelebbi utak mellett. De ha már változásról beszélünk, adódik a kérdés, milyen irányba alakul át az utazási piac? Melyek ma a legfontosabb utazási trendek?
2: Hát a 2026-os utazási trendek elég egyértelmű irányba mutatnak. Nem kevesebb utazás van, hanem más típusú. Az élmény, tudatosság és rugalmasság lett a három kulcsszó. Az emberek már nem azt kérdezik, hova menjek, hanem mit akarnak átélni. Erősödik az autentikus, helyi élmények keresése. Élményt keresnek, nem csak helyet. Az idén egyértelműen erősödött a last minute foglalás, vagyis úgy értelmezném, hogy sokkal gyakoribb lett. De fontos tudni, hogy nem csak a last minute foglalás létezik, hanem az előfoglalás is. Például a nyári csúcsi foglalás létezik, hanem az előfoglalás is. Például a nyári csúcsi időszakra sokan tovább

0: eredménye, amely érzelmileg fontos, családi pihenés, együtt töltött idő.
1: A változások nem csak az utazókat érintik, hanem az utazási irodák működését is. De hogyan formálódott át a szerepük az elmúlt években?
0: Hát az utazási irodák szerepe az elmúlt 5-10 évben alapjában átalakult. Nem eltűnnek, hanem magasabb, hozzáadott értékű szerepbe lépnek. Korábban az utazási irodá fő feladata az volt, például repülőjegy értékesítése, szállásfoglalás, csomagutak értékesítése, információ átadása, miközben ma komplex szolgáltató, ami azt jelenti, hogy elsősorban, mint tanácsadó, mikor jön a vendég, mit választani, vagyis tervező, hogyan álljon össze az út, komplett élménytervezés, akkor biztonsági háló, mi van, ha gond van, inspirációs forrás, miért pont ez. Szóval ebben különbözik az utazási iroda az online foglalásoktól is. Az ügyintézés többsége már online zajlik, de a személyes kapcsolat sem tűnt el. Például az első kapcsolatfelvétel és az ügyintézés nagy részben e-mailben, telefonon, a Facebook úgy kezdődik, különösen a fiataloknál. Miközben az idősebbek nagyjából személyesen intézik foglalásukat itt az utazási irodában.
1: Mennyire kiszámítható most a szezon az irodák számára?
0: Kevésbé kiszámítható, mint korábban. Korábban például áprilisban már látszott a nyár, ma sokszor még csak június, mert az emberek várnak a biztonságosabb időszakra. Szóval a gazdasági helyzet, a geopolitikai események, valamint a repülőjegyek ingadozása befolyásolja a foglalásokat.
1: És milyen gyorsan kell reagálni a változásokra? Gondolok itt például az árakra, a járatokra.
0: Igen, erre nagyon gyorsan, hisz ez a last minute érdeklődésnél akár azonnal, hisz a repülőjegyek ára naponta többször is változhat, és ezzel párhuzamosan a csomagára is növelkedik. Erre van egy közmondás, nem az nyer, aki a legjobb ajánlatot adja, hanem aki a jó ajánlatot a leggyorsabban adja.
1: Érezhető az, hogy az utasok jobban figyelik az árakat?
0: Igen, igen, nagyon is érezhető. Sőt, ez az egyik legerősebb változás az utóbbi években. Az utasok ma már tudatosabban és aktívabban figyelik az árakat, mint valaha. Sok utas több ajánlatot hasonlít össze, mielőtt dönt. De nem csak az ár számít, hanem az ár-érték arány is. Nem feltétlenül a legolcsóbbat választják, hanem azt, ahol látszik, mit kapnak a pénzükért.
1: A mindennapi ügyintézés során jól kirajzolódik, mi foglalkoztatja leginkább az utazókat. A leggyakoribb kérdések három téma körül forognak: az ár, a biztonság és a rugalmasság. Ha pedig változás történik, az utazási iroda ebben is segítséget nyújt. Lebonyolítja az átfoglalást, intézi a visszatérítést, és szükség esetén gyorsan alternatív megoldást keres. De vajon az úti célok terén is hasonlóan egyértelmű a kép? Horvátország még mindig vezető desztinációnak számít?
0: Igen, igen. Horvátország továbbra is az egyik legfontosabb, de már nem egyedülálló vezető úti cél. Nőtt a például a Görögország, Olaszország, Ciprus, Spanyolország iránti érdeklődés, erősödtek a repülős, all-inclusive desztinációk, de Horvátország könnyen eladható, ismert, biztonságos úti cél, ezért még mindig top desztináció, különösen a családoknál.
1: Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy nagyon megemelkedtek az árak, és ezek az árak mennyire befolyásolják a döntéseket?
0: Az árak nagyon erősen befolyásolják a döntéseket, gyakran, mint első szőrőként működnek, az utasok aktívan összehasonlítják az árakat, de nem önmagukban döntenek. Az igazi kulcs még mindig az árérték, a biztonság, a rugalmasság, az a döntő.
1: Látnak-e elmozdulást más országok felé, más európai országok felé?
0: Igen, igen, amint említettem, van elmozdulás, és pedig Görögország, Törökország, Tunis, Ciper, Spanyolország felé.
1: És a közel-keleti helyzet mennyire hat a foglalásokra?
0: Jelenleg egyértelműen érezhető hatással van a foglalásokra, de nem egyformán minden piacon, és nem teljes visszaesést okoz, hanem inkább átrendeződést és óvatosságot.
1: Valóban drágulnak a repülőjegyek?
0: Igen, összességben a repülőjegyek ára valóban emelkedik, de nem mindenhol, és nem minden időszakban egyformán. A légitársaságok egyik legnagyobb költsége az üzemanyag,

0: Evégett a kerozinára jelentősen nőtt, és evégett emelkedtek a röptéri díjak is.
1: Ebből következthethetünk arra, hogy inkább autós utak felé fordulnak az emberek?
0: Részben igen, de nem teljes elfordulásról van szó, inkább az autós utak szerepe eresődött a teljes utazási mixben. A közeli rövid utaknál nőtt az autók aránya, de a hosszú utaknál maradt a repülő.
2: A változó árak és a last minute foglalások erősödése mellett nem könnyű eligazodni. Mikor érdemes tehát foglalni?
0: A legőszintebb válasz, szóval attól függ, milyen utazásról van szó. Ma már nincs egyetlen legjobb időpont, mert a piac ketté szakad, van előfoglalás, vagy a last minute. Hát szóval a legjobb foglalási időpont akkor van, amikor már az ember biztos benne, hogy megy, de még nem választott. Idén okosan nyaralni, úgy lehet, hogy jó időben foglalsz, rugalmas vagy, nem csak az árat nézed, alternatívákban gondolkodsz, valamint biztonságot is beépítesz.
1: És mi az az egy dolog, amire mindenképp figyeljenek az utazók?
0: Az pedig mennyire rugalmas az utazás, ha valami változik. Erre jó felfigyelni, ha ezt jól választják meg az utasok, akkor kevesebb a stressz, a veszteség és jobb az utazási élmény.
2: Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Mai adásunkban a Lendava Travel utazási iroda tevékenységét mutattuk be. Vendégünk Bürmen Agata volt, akivel az utazási szokások változásáról és a turizmus aktuális trendjeiről beszélgettünk. Az adás hangtechnikusa Levár Teodor, szerkesztője Ftichar Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
3: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Nem búcsúztam el, ez volt a dal címe, az előadója pedig Dániel Figergő, és ha már utazási magazin szólt az imént, akkor egy picit maradjunk még az utazásnál. Ugye nagyon sokan mind a mai napig modern utazásban vannak, és ez sokáig nagyon sok mindenkinél csak az úgynevezett pipálásról szólt, tehát a fényképeket elkészítettük, mehet a közösségi média felületére. De a kérdés az, hogy valójában ott voltunk-e, hiszen mostanság újra teret nyer a lassú utazás, amely pont ezt a kérdést teszi fel, hogy érdemes-e utazni úgy, hogyha nem is élvezzük. A slow travel nem egy új keletű irányzat, mégis az utóbbi években igazán nagy lendületet kapott. A lényege, hogy nem a mennyiségre, hanem a minőségre helyezi a hangsúlyt. Tehát nem az számít, hogy hány nevezetességet láttunk, hanem az, hogy milyen kapcsolatba kerültünk például azzal az adott helyjel, az ott élő emberekkel, vagy akár a saját ritmusunkkal. De hogy mi is az a lassú utazás? Hát egy tudatos döntés a rohanás ellen, és ez a lényege. Ahelyett, hogy minden percet beosztanánk, teret hagyunk például a spontán felfedezésnek, nem feltétlenül a legismertebb látványosságokat keressük fel, hanem azt figyeljük, hogy hogyan élnek például az ott élő emberek, milyenek a reggeli fények az utcákon, milyen illata van az ott sült kenyérnek egy kis pékségben, és ez a szemlélet gyakran együtt jár mondjuk egy hosszabb ott tartózkodás egyetlen helyen, mert hogy érdemes akár 10 napot is egy adott helyen eltölteni. És a lassú utazás egyik legnagyobb ajándéka valóban a jelenlét. Hiszen amikor nem rohanunk programról programra, több figyelmet fordíthatunk a részletekre. Ilyenkor például meghalljuk, hogyha van utcai zenész, beszélgetésbe tudunk elegyedni akár az ott lévő kávézó tulajdonosával, vagy éppen észrevesszük annak az adott helynek, városnak az apró rezdüléseit. A rohanó utazás sajnos gyakran ugyanazt a stresszt hozza magával, amit otthon hagyni szerettünk volna, tehát a túl zsúfolt napirend fáradtsághoz, de akár ingerlékenységhez is vezethet. Ezzel szemben, hogyha lassú tempót engedünk meg, akkor az élmények jobban leülepednek, és valódi emlékké tudnak válni az utazás pillanatai. Tudom, hogy a programlista biztonságot ad, de adott esetben nagyon be is szűkítheti a figyelmünket, tehát hogyha minden perc előre meg van tervezve, akkor nincs helye a véletlennek, pedig az utazás egyik legszebb pillanata, vagy pillanatai sokszor nem a híres látványosságokhoz kötődnek, hanem akár egy váratlan találkozáshoz is, egy eltévedés egy mellékutcában, egy spontán meghívás egy helyi rendezvényre, vagy akár egy céltalan séta a vízparton, ezek azok a pillanatok, amik valódi kötődést teremtenek az adott helyen. Egy biztos, hogy nem szükséges hónapokra elutazni ahhoz, hogy lassabban utazzunk, akár egy hétvégi kiruccanásnál is dönthetünk úgy, hogy kevesebb programot tervezünk. Érdemes üres idősávokat hagyni egy adott napba, megismerni a környéket, elengedni magunkat céltalan bóklászásban. Tehát a lassú utazás végső soron mentális kérdés, tehát arról szól, hogy lelassítjuk a belső tempónkat, teret adunk a tapasztalásnak, és amikor nem a látnivalók számát gyűjtük, hanem az élményeket. És nyilván az utazás nem feltétlenül csak a helyváltoztatásról szól, hanem valami valódi és valamilyen kapcsolódásról ahhoz a világhoz, ahova éppen elutaztunk. Nyilván sokan tervezik már a pünkösdi hétvégéjüket is, szép idő lesz, úgyhogy egy hosszú hétvégét, vagy akár egy kétnapos kiruccanást is érdemes betervezni, és nem szabad feszített programot előírni sem magunknak, sem a családnak, hanem csak élvezni azt, hogy végre máshol vagyunk, mások az emberek, más a környezet. Ez a lényege ennek a slow travelnek, amit egyre többen kezdenek újra felfedezni. Ma is picit visszalaksítunk, zenében biztosan, hiszen Azaria jön Dessel, itt lesz Nagy Bogi, és hamarosan az Abba is. 6 perccel vagyunk, 11:30 után.

Remélem, hogy akarják még a jó zenéket a folytatásban is. Ez volt az I Do az Abbától és 1975-ből, aki pedig már is érkezik hozzánk, Rúzsa Magdi, aki folyamatosan koncertezik. Nálunk csak néhány percre érkezik, még pedig az Ér hozzám című dalával. De jön a BSV és hamarosan Antal Timi is.

Közelebb kerültünk a délhez megint egy picivel, mindössze 6 perc, és hamarosan már a hírösszefoglalót hallgathatják. Addig viszont jön egy nagyszerű sláger, Richard Marx-tól az Angelia. Ezzel búcsúzik önöktől a mai délelőtti reggeli csapat. Györkös Gorán volt a hangtechnikus, neki köszönöm a munkáját, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Cseresnyéstől, de holnap reggel is várom önöket ugyanígy 17:30-tól, a következő 7 órában pedig érkezik Gönc Tamara, úgyhogy maradjanak, hallgassák továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Göncz Tamara műsorvezető összegzi az elmúlt 24 óra fontosabb eseményeit. Először röviden címszavakban.
2: Vereséget szenvedett a listavezető NAFTA a Grosszupja ellen.
1: Különleges attrakcióval gazdagodott a Lendvai vár.
2: Az SDS, az SLS és a Fókusz testületei elé kerül a koalíciós szerződés.
1: Nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a Hanta vírus miatt Magyarországon.
2: A horvát rendőrség ma hajnalban elfogta azt a férfit, akit egy helyi fiatal szombati meggyilkolásával gyanúsítanak Dörnisban.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: sporthírrel kezdjük a Déli Krónikát. Elszenvedte első vereségét a bajnokságban a NAFTA. A másodosztály lista vezetője vasárnap este 2-1-re kikapott a második helyezett Grosszupje otthonában.
1: A hazaiak 2-0-ás vezetése után a NAFTA Marosa góljával szépített az 56. percben. A vereséget követően a lendvai csapat előnye 2 pontra csökkent a tabellán az utolsó forduló előtt, így a NAFTA még nem biztosította be az egyenesági feljutást az első osztályba. A bajnokság pénteken zárul a lendvaiak számára. A NAFTA hazai pályán a 3. Triglav együttesét fogadja.
0: Különleges attrakcióval gazdagodott a lendvai vár. A Múzeumok Világnapja alkalmából ma nyitották meg a Fenntartható Méhészet a Muravidéken és a Mura közben című állandó kiállítást.
1: Az ünnepség keretében átadták a legújabb oktató kaptárt és a mézelő növényekkel beültetett várdombot is. A Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva község közös projektje a helyi méhészeti tradíciókat és a környezettudatosságot ötvözi. Bővebben az eseményről a mai terepjáróban hallhatnak.
0: A leendő kormánykoalíciós partnerek, az SDS, az SLS és a Fókusz testületei ma állást foglalnak a koalíciós szerződés tervezetéről. Jóváhagyás esetén hamarosan várható a koalíciós szerződés aláírása, és nagy valószínűséggel az SDS elnöke Janez Jánosa miniszterelnök jelölése is.
1: Kedden lejár a kormányfőjelölt keresés második köre, és várhatóan az SDS elnöke Jánosa jelölése következik. A szavazáson számíthat az SDS, a Demokraták, az NSZI, az SLS és a Fókusz képviselőinek támogatására. Ezek a pártok együtt 43 szavazattal rendelkeznek. A hiányzó támogatást a Resnica 5 képviselője biztosítja majd. A párt ugyan nem lesz része az új kormánynak, de jelezték, képviselőjük aláírásukkal támogatják Jánosa jelölését, és a kormányfőjelöltről szóló szavazáson is mellette voksolnak.
0: A szakszervezetek képviselői ma a parlamentben nyújtják be azokat az aláírásokat, amelyekkel a Szlovénia fejlesztéséről szóló intervenciós törvény utólagos népszavazásának kiírását támogatják. Eközben az államtanács rendkívüli ülésén dönt a törvényre vonatkozó halasztó vétó javaslatról, amelyet a munkavállalói érdekképviseleti csoport nyújtott be.
1: A szakszervezeti központok szerint az intervenciós törvény Szlovénia leépítésének törvénye, amelyet társadalmi párbeszéd nélkül fogadtak el. A törvényt az NSZI, az SLS, a Fókusz, valamint a Demokráti és a Resnica képviselői dolgozták ki. A jogszabály a fenyegető energiaválságra tekintettel alacsonyabb áfát vezetne be az alapvető élelmiszerekre és egyes energiahordozókra. Emellett rendszer szintű megoldásokat kínál többek között az egészségügy és a nyugdíjrendszer területén.
0: A szlovén rendőrségi szakszervezet a leghatározottabban elítéli a szombati Szlovén Gradecben történt rendőrök elleni támadást, amelyben egy hatósági személy súlyosan megsérült.
1: Szombaton este egy férfi bűncselekmény kivizsgálása közben támadt rendőrökre Szlovén Gradecben. Először egy meggyújtott molotov koktél dobott feléjük, majd riasztópisztollyal lövöldözött rájuk. Ezután fizikailag is rátámadt az egyik rendőrre, akit súlyosan megsebesített, közölte a celjei rendőrigazgatóság.
0: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint a hantavírus valós, de jelenleg alacsony járványügyi kockázatot jelent, és Magyarországon nincs közvetlen fenyegetés. Nincs ismert hazai fertőzött vagy olyan személy, aki kapcsolatba került volna az érintettekkel, írta a miniszter a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről.
1: A vírus többnyire nem emberről emberre terjed, hanem fertőzött rákcsálók váladékával szennyezett por belélegzésével. A miniszter hangsúlyozta, rendkívül valószínűtlen egy új világjárvány kialakulása. Magyarországon a fertőzések ritkák és általában enyhébb lefolyásúak. Mint írta, 2015 és 2024 között évente 2-től 16 esetet regisztráltak.
0: Sulyog Tamás magyar köztársasági elnök szerint nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, ami miatt le kellene mondania. Sulyog az Indexnek adott interjúban reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására.
1: Magyar Péter miniszterelnök ismét távozásra szólította fel őt, mondván Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez hű. A két politikus között éles nyilvános vita alakult ki. Magyar azzal vádolta Súlyokot, hogy az Indexnek adott interjúban több kérdésben is valótlanságot állított, míg az államfő hangsúlyozta, hogy esküjéhez hű marad, és nem kíván lemondani.
0: Magyar Péter miniszterelnök hétfőn tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpát-aljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával.
1: A kormányfő Facebook oldalán közölte, a kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta Antonio Costát, hogy technikai szintű egyeztetést kezdtek az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. Costa közölte, az ukrán elnök számára vasárnap világossá tette, minden további lépést meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogainak tiszteletben tartása. Olvasható a bejegyzésben.
0: A horvát rendőrség ma hajnalban egy nagyszabású hajtóvadászat után elfogta azt az 50 éves férfit, akit egy 19 éves helyi fiatal szombati meggyilkolásával gyanúsítanak Dörnisban. A tragédia megrázta a Dalmát várost, ahol az eset miatt ma minden iskola és óvoda zárva tart.
1: A gyanú szerint a férfi szombat este egy családi ház teraszán lelőtte a pizzát szállító 19 éves fiatalt, majd elmenekült. Az ügy körülményeit továbbra is vizsgálják. A rendőrség közlése szerint a gyanúsított már korábban is ismert volt a hatóságok előtt. Sajtóinformációk alapján a férfit korábban 15 év börtönre ítélték, egy 1994-ben elkövetett gyilkosság miatt.
0: Általános sztrájk kezdődött Olaszországban. A közlekedési, egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak a hétfő reggel kezdődött munkabeszüntetéshez, amelyet a szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelve hirdettek meg.
1: Az egynapos sztrájk nem érinti a légi közlekedést. A vasúti dolgozók munkabeszüntetése este 9 óráig tart. Biztosítottak a nagysebességű járatok és a repülőterek a városokkal összekötő gyors vonatok. A sztrájkhoz csatlakoztak az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is. A munkabeszüntetést a 250 ezer tagot számláló SZBE szakszervezeti tömörülés hirdette meg.
0: Legalább 7 meghaltak Izrael vasárnapi támadásaiban Libanonban, közölték a helyi hatóságok. A Hezbollah egyik képviselője zsákutcának nevezte az országban érvényben lévő ideiglenes tűzszünetet.
1: Bár a tűzszünetet pénteken 45 nappal meghosszabbították, Izrael továbbra is folytatja támadásait, főként Dél-Libanonban, és újabb figyelmeztetéseket adott ki az ott élők számára. A libanoni hatóságok szerint április 17-e, vagyis a tűzszünet életbe lépése óta több mint 400 ember vesztette életét az izraeli támadásokban.
0: Oroszország éjszaka ismét drón és rakétatámadásokat hajtott végre Ukrajna ellen. Az ország középső és déli részében több mint 30 ember megsérült.
1: Odesszában drónok csapódtak egy lakóépületbe, egy iskolába és egy óvodába. A Dnyiprotért orosz támadásokban kigyulladt egy 24 emeletes toronyház tetőszerkezete. Ukrajna vasárnap az egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre a moszkvai régió és Oroszország több más területe ellen. Az orosz hatóságok szerint a támadásban legalább 3 meghaltak.
2: Sport.
0: Kettős győzelemmel kijutott a jövő évi világbajnokságra a szlovén férfi kézilabda válogatott. A szlovénok vasárnap a visszavágón 31-29-re legyőzték Montenegrót. A magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra legyőzte Szerbiát a világbajnoki selejtező visszavágóján Veszprémben, de összesítésben egy góllal a szerbek vívták ki a részvételi jogot a németországi tornán. A szlovén válogatott elszenvedte első vereségét a svájci elit jégkorongvilágbajnokságon. A második csoportmérkőzésen Norvégia 4-0-ra nyert. A magyar válogatott 4-2-re kikapott Ausztriától, így két forduló után pont nélkül áll a csoportjában. A Mura hazai pályán 2-1-re legyőzte a Maribort a szlovén férfi labdarúgó első osztály 35. fordulójának vasárnapi mérkőzésén. Kurtovic már a 20. másodpercben előnybe hozta a Murát. A forduló záró mérkőzésén az Olimpia Pedro duplájával 2-1-re nyert a Radomlya ellen. Az Eintracht Frankfurt megvált spanyol vezetőedzőjétől Albert Rierától, jelentette be a német futballklub. A célja és az olimpia korábbi edzője nem egészen 4 hónapig irányította a frankfurti csapatot, és végül 8. lett a Bundesligában. A Cleveland pedig magabiztos játékkal nyerte meg az NBA keleti főcsoport elődöntőjének 7. mindent eldöntő mérkőzését Detroitban. A Cleveland a főcsoport döntőben a New York Knicks-el játszik majd a nagy döntőbe jutásért.
1: Időjárás. Ma sok napsütés várható. Délután nyugaton kialakulnak helyi záporok. A hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Holnap reggel részben derült idő várható. Napközben változóan felhős lesz az ég. Helyenként záporok és egy-egy zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul majd.
2: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom. Fennakadásokról nem érkezett jelentés.
0: Déli krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Göncz Tamara műsorvezető és Györkös Korán hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. A viszont hallásra!

Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak! Május 18-a van, hétfő, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, 12 óra 16 percben hajszál pontosan, és a délutáni csapattal mi ismét itt vagyunk önökkel, készen arra, hogy eltöltsünk egy kellemes hétfő délutánt. Reméljük, hogy ezzel önök is így vannak. Amit biztosan tudunk állítani, hogy a délután folyamán rengeteg jó műsor, na meg rengeteg jó zene várja majd önöket. Egyébként a zenéket ma Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Torma Robert, a délutáni hírszerkesztő Farizs Doris, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Tartsanak velünk, ha tehetik, mi biztosan itt leszünk, és pontban egykor friss információkkal is várjuk önöket. Addig pedig jó sok zene várja majd itt önöket az MMR-en. Dávid Next Summer című dalával folytatjuk.

0: Horizont.
1: Rajzok és szobrok a címe Király Ferenc Munkácsi díjas szobrásztárlatának, amivel a lendvai alkotó 90 évét ünnepli a Galéria Múzeum. A Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásának ez lesz a témája. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: időjárás. Május 18-a van, hétfő, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a friss időjárás jelentést hallhatják, elsőként is Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután napos idő várható, belföldön néhány rövid záporral, helyenként déli, délnyugati széllel. A hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Holnap reggel részben derült lesz az ég, de napközben és délután változóan felhős időre lehet számítani, helyi záporokkal és zivatarokkal. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 4 és 10 között, a legmagasabb napi hőmérséklet 18 és 23 fok között, északnyugaton pedig 16 fok körül alakul. Szerdán kissé felhősebb lesz az ég, délelőtt egyes alföldeken köddel. Délután szórványosan kialakulhatnak záporok, esetleg mennydörgés is előfordulhat. Csütörtökön pedig ismét naposabb időnk lesz, de délután továbbra is előfordulhatnak szórványosan esős időszakok. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Szlovéniát illeti. Lendva 18 fokos, Muraszombat és Maribor szintén 18 fokosak jelenleg, Ljubljana 19, Novomesto 20, Celje 19, Koper 21, Kredaricán pedig 2 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor Magyarország. Ma délután az északkeleti országrész felett lévő összefüggő felhőzet csak lassan zsugorodik, gomolyosodik, egyes részeken még este is borult lesz az ég. Holnap a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés is várható. Szerdán többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakokban. Csütörtökön pedig a gomoly és fátyol felhők mellett általában sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. És akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket is. Lenti 19 fokos, Zalaegerszeg és Nagykanizsa szintén 19, Szentgotthárd csak ugyan 19 fokos, Szombathely 18, Budapesten pedig 16 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor ne is húzzuk tovább az időt, az időjárás jelentés után lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Baleset miatt akadozik a forgalom a Pésznica-Hoce úton, Pésznica előtt Maribor felé, illetve forgalmi dugó alakult ki a Gorenszkói autópályán az Ausztria felé vezető Karavanke alagút előtt. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. Ami pedig a rendőröket illeti, ma a Ljutomer körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez ugye természetesen tudjuk, hogy nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán!

A Margaret Island dala után érkezik egy már jól ismert hazai hang, ez nem más, mint Pál Péter, méghozzá a Hajnalik című dalával, de negyedkor érkezik önökhöz az aréna is, méghozzá legfrissebb sporthírekkel. Addig is viszont szóljon a Hajnalik a Peter Spentől.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm az Aréna hallgatóit. A tabellán második a múlt héten kupadöntőt veszített Brinjegro Szuplje vasárnap este 2-1-re legyőzte a listavezető Naftát a szlovén másodosztály bajnokságának utolsó előtti fordulójában. Így az utolsó fordulóra maradt a döntés. Goran Marković csapata a mérkőzés 33. percében szerzett vezetést, amikor Vinkos Körbin egy remek szóló után betalált. A Nafta szünet előtt még nagyobb bajba került. Nikolaj Vicevic, a hazai a gól királya, a szezonbeli 17. góljával növelte a Brinje előnyét. A szünet előtt a Nafta kapufát rugott, az 56. percben pedig visszatért a játékba, Amadej Marosa szépített, szezonbeli 20. góljával pedig egyenlített Murat Bajrájjal a góllövő lista élén. Az eredmény a mérkőzés végéig nem változott. A tabella élén álló riválisokat két pont választja el egymástól. A Nafta saját kezébe tartja a bajnoki cím sorsát. Pénteken Lendvára érkezik, a bajnokság bronzérmese, a Triglav Krány. A lendvai együttes egyébként szezonbeli első verességét könyvelt el tegnap. Pénteken viszont gólzáporos mérkőzést játszott a Nafta két korosztályos csapata, mely a múlt hétvégén kiváltotta az első ligás belépőjegyet. Az U15 két gólos hátrányból felállva 6-4-re nyert a tábor vendégeként, míg a rivális Rudár elbukta a Miklaus elleni hazai meccset, így a Nafta U15 a másodosztály keleti csoport korosztályos bajnoka lett. A címet korábban bebiztosította Mitja Novinic vezette U17-es gárda, mely 5-2-es pénteki győzelemnek örülhetett. Az éremosztó az utolsó forduló után lesz Lendván szombaton.

0: A Lendvai Labdarúgó Akadémia két U15-ös játékosa múlt héten a Puskás Akadémiára látogatott, ahol két mérkőzésen mutatkozott be Neo Zimmermann, akinek góljával nyerte az akadémiák szelekciója 1-0-ra a Puskás ellen, majd a Maribor U14-jel 4-4-es döntetlent játszottak. Neo Zimmermann ezt nyilatkozta az arénának.
1: Utak mi se bila dobra. Fizično su fanti bili dobri, ampak smo se borili i na kraju smo uspjeli pobijediti. Mislim da se to na kraju isplatiti si treningi, da nas to pozovaju na takvu veliku akademiju i zahvalni smo za to. To je jako veliko, imaju puno terena, veliki fitness, dvoranu, i jako puno ulažu u djecu.
0: Jó éramú mérkőzést játszottak, az ellenfél fizikálisan erős volt, de küzdelmüknek köszönhetően nyertek. A Puskás Akadémiára látogatás, az ott lejátszott két találkozó rendkívül hasznos volt számára, hiszen a befektetett munkának eredményéről mutathatott tanúbizonylatot. Hálás lehet ezért. Ami pedig a Puskás Akadémiát illeti, hatalmas, sok pályával van körülvéve. Az épületben használhatták a fitnesstermet, a csarnokot. Megtudta, hogy magas szinten folyik a fiatalok nevelése. Mondotta Neo, akivel a Puskáshoz tartott Varga Dávid, a NAFTA U15-ös csapatkapitánya is, de lesérült és idő előtt hazajött. Maradunk a futballpályákon. A Slovan Bratislava U13-as együttese nyerte meg a Lendván megrendezett háromnapos nemzetközi tornát. A

0: mogoče spoznaje kakšnega novega prijatelja, vidijo, kako delajo v drugih državah. Po drugi strani pa, če gledamo z vidika nogometa, pa dobijo pogled na tekme z nekimi močnimi ekipami, naučijo se tekmovalnosti, veselja, naučijo se izgubljati tekme, tako da mislim, da je zelo pomembno za razvoj nogometašov in za fantov kot oseb.
1: Nagyon jól érezték magukat, ez a legfontosabb ennek a korosztálynak. Az elsős idő ellenére jó pályákon küzdelmes mérkőzéseket játszottak, a szállodai ellátás is remek volt, a legfontosabb, hogy élvezetes mérkőzéseken vannak túl. Perko edző pályafutásából is sok emlék maradt fönn, éppen ilyen korosztályos tornákról, hiszen új barátságok születhetnek és tapasztalhatják, hogyan dolgoznak más országokban. Megtanulnak meccseket veszíteni is. A versenyzés lehetőséget teremt a sportolóknak, hogy felmérjék fizikai és mentális határaikat, valamint kiváló alapot nyújt az utánpótlás nevelésben és az elhivatottság építésében, a személyiségfejlesztésben is. A csoportmérkőzéseken mutatott játékuk alapján többen döntőt vártak a Sándor Károly Akadémia csapatától, de az elődöntőben a rendes játékidő alatt megszületett 2-2 után büntetőrugásokban jobb volt a Bravo. Így bronzmeccset játszottak, melyen jobbnak bizonyultak az NK Maribortól. Schrammel Ádám edző így nyilatkozott.
2: Ugye az utánpótlás futballit bármi megtörténhet, a gyerekek fejlesztése az első és legfontosabb, sajnos ez az elődöntő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de mint mondtam, nem feltétlen a győzelem mindig a legfontosabb, hanem az, hogy megfelelően fejlesztük a gyerekeket, és ez egy hosszú távú folyamat. Az elsődleges célunk az, hogy a lehető legtöbb játékost felkészítsük a profi futballra, és akár be tudja mutatkozni az MTK-ban, akár tovább tudjuk értékesíteni őket.
1: Itt lent van a korosztályos labdarúgó tornán több nemzet, több ország csapatai mutatkoznak be, tehát más-más futballkultúrát ápolnak.
2: Így van, örülünk, hogy részt tudtunk venni ezen a tornán, és mindig jó a lehető legszínesebb mezőnyben elindulni, minél több futballkultúrával megismerkedni. Nekünk a képzésünknek amúgy is ez egyik alapelve, hogy rengeteg nemzetközi mérkőzést játszunk. Ez a korosztály különösen sokat, hiszen az egy évvel fiatalabbak játsszák otthon a bajnoki rendszerben a mérkőzéseket, mi pedig általában nemzetközi mérkőzéseken jutunk szóhoz hétvégente, úgyhogy ez az egyik alappillére a filozófiánknak amúgy is. Ezek a gyerekek nagyon maximalisták, és mindig nyerni szeretnének, akár még egy edzésjátéknál is, meg akár egy labdabirtokló feladatnál, tehát hogy ez így végigkíséri az ő kis pályafutásukat. Ilyenkor kell megtalálni a helyes pedagógiai eszközöket, amivel tovább tudjuk segíteni őket, és már nagyon fontos, hogy a következő mérkőzésen is a lehető legtöbbet tudjanak fejlődni, amihez pedig már tiszta fejek kellenek, úgyhogy kicsit át kell őket segíteni ilyenkor.
1: A mérkőzéseket a Lendvai Labdarúgó Akadémián, illetve az egyes számú kétnyelvű általános iskola műfüves pályáján játszották, ahol a NAFTA vasárnap alul maradt a helyosztón az Egri focisuli csapatától, amelynek edzője nem csak a szervezést és a remek lendvai vendéglátást dicsérte. Hangoztatta, rendkívül hasznos volt a torna. Orosz Róbert edző beszél.
3: Ugye mi Magyarországon jelenleg még 8+1-es szisztémában focizunk, a 2-16-os között szoktuk a hétvégi bajnokiinkat játszani, és nekünk ez abszolút a jövőre való felkészülést segített elő ez a torna, ugyanis jövőre lépünk ki nagypályára 10+1-be, így a szezon végére azt gondolom, hogy rendkívül hasznos volt a gyerekek számára, nekünk edzők számára is lássuk, hogy mi az, amiben még fejlődnünk kell, mik azok a játéknak az elemei, amire nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, hogy jövőre a korosztályos bajnokságunkban jól tudjunk szerepelni nagypályán 10+1-ben. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek egy ilyen torna mindig egy nagyon-nagyon nagy lehetőség és egy nagy öröm. Kiszabadulnak a mindennapi, a hétköznapi kerékvágásba, ez egy új terhelés volt nekik, hogy egy meccs többször pályára lépni, újra bemelegedni, újra formába lendülni, de azt gondolom, hogy nagyon élvezték a gyerekek, összességében az egész jó hangulatba telt, ez nekünk mindig is célunk. Mi edzőkollégámmal se, a stáb sose szoktunk ráfeszülni ezekre a nemzetközi tornákra. Mindig úgy fogjuk fel, hogy elsősorban ez a gyerekeknek legyen egy emlék, egy öröm. Ez azt gondolom, hogy ezen a 4 napon is teljes mértékben megvalósult, és jól éreztük magunkat.
1: Csapatépítő szerepe is van.
3: Abszolút, főleg nálunk azt gondolom, hogy ha osztanának olyan díjat ezen a tornán, hogy a legtöbbet nevető csapat, azt lehet hazavinnénk. Egyértelmű. Mi nagyon szeretünk szórakozni kollégámmal, és egy ilyen beütésű edzők vagyunk, hogy szeretjük a jókedvet, erre alapozzuk a mindennapjainkat, de természetesen a kemény

0: munka idejében, akkor viszont komolyan veszük a gyerekek is, és ezt nagyon jól érezzik ők is, hogy mikor van annak az ideje, amikor lehet szórakozni, és mikor van annak az ideje, amikor komolyan kell venni a dolgokat, és ezt azt gondolom, hogy egy év alatt nagyon jól megtanultuk közösen.
1: Egy gondolat még, a szervezés jó volt, lendvai vendéglátás milyen?
0: Abszolút nagyon jól éreztük magunkat, kis szép szálláson voltunk, nagyon gördülékenyen ment a torna, nem volt fennakadás, nem volt idő elcsúszás.
2: Hangsúlyozta Orosz Róbert pályaedző, aki Fükő Tibor vezetőedzővel kísérte el Lendvára az Egri Foci Suli U13-as csapatát. A játékosok közül Marcel és Ádám beszélt rádiónknak.
3: Hát ugye én sérült voltam, ezért én ezért kevesebbet játszottam, de amúgy én szerintem hogy jók voltak a meccsek is, meg a pályák is, szerintem amúgy elég jó torna volt.
4: Szerintem nagyon jó meccseket tudtunk játszani. Az első meccs az egy kemény küzdős meccs volt, rengeteg lappal. A második meccs az esős időben volt, az nem volt annyira jó, mert nagyon csúszkáltunk. Összességében nekem tetszett.
1: Élveztétek a lendvai itt?
4: Nagyon.
2: Az arénával holnap is jelentkezünk. Benne többek közt hallható lesz. A Lendvai Elektromateriál vállalat szponzori szerződést írt alá Jacques Mogel szlovén síugróval. Meggyőződésünk, hogy együtt sikeres történetet fogunk írni mind a sport, mind az üzleti életünk területén. A síugrás az egyik legnépszerűbb sportág, a vállalat kulcsfontosságú német, osztrák és szlovén piacán. Hangoztatták pénteken az aláíráson, amelyre mintegy 20 médiaház kapott meghívót, de csak a Muravidéki Magyar Rádió volt jelen. Számítunk a figyelmükre holnap is. Viszont hallásra!
5: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

A Magashegyi Undergroundtól szólt a Rász fel, hamarosan pedig már Nagy Sándor és Gallus Nikolett közös dala fog szólni, a szívemben bomba van. Na de, hogyha velünk tartanak, akkor 3-4-kor érkezik a friss ismétlése is, úgyhogy ha esetleg ma délelőtt 4-10-kor lemaradtak volna róla, akkor tartsanak velünk, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Megérkezett Blanka legújabb kis lemeze, a Guilty, melyhez egy látványos és fordulatokban gazdag videóklip is készült. A dal a szerelem és a bűntudat kettősségét dolgozza fel a lengyel énekesnő érzelmekkel teli, őszinte előadásában, a tőle megszokott modern pop hangzással. Egyébként a hozzákészült videóklipet a Skazana című lengyel sorozat díszletei között forgatták, itt játszódik, ahol Blanka egy szökött rab szerepében tűnik fel, a történet végén pedig egy titokzatos vendéggel is találkozhatunk, hogyha megnézzük a klipet, de most meg fogjuk hallgatni itt a Napi Frissben, jön Blanka és a Guilty.

ahol összeér, szólt a Blaha Louisianától, mi pedig ezt az órát még jó zenékkel töltjük, kettőkor pedig akkor Faris Doris várja majd önöket, méghozzá friss hírekkel.

0: Újravidéki Magyar Rádió. Hírek a Újravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. 115 fiatal képviselő gyűlt ma össze a parlamentben, akik a gyermekparlament ülésén lezárják az iskolarendszerről szóló 2 éves vitát, és ajánlásokat tesznek a döntéshozóknak annak fejlesztésére. Megnyitó beszédében Zorán Sztevánovics, a parlament elnöke hangsúlyozta, hogy a fiatalokon áll a világ. Szerinte az iskolarendszer mély gyökerekkel rendelkezik a gyermekparlamentben, ahogyan azt társaik 2017-ben és 2018-ban is megvitatták. Darja Groznik, a Szlovén Ifjúság Baráti Egyesületének elnöke is szólt ma a fiatalokhoz. Hangsúlyozta, hogy a gyermekparlament nem csak a szövetség, hanem a legfelsőbb képviseleti és törvényhozó intézmény, valamint társadalmunk értékes eszköze is, amelynek meg kell hallgatnia és figyelembe kell vennie a gyermekek hangját. Az Alkotmánybíróság a Szlovénia fejlődését szolgáló beavatkozási törvényről szóló népszavazás kiírásának elfogadhatóságára vonatkozó a parlamenti határozat esetleges értékelése során úgy határoz majd, hogy a népszavazás elfogadható, reméli a Demokrácia védelmi jogi hálózat. Kiemelték az omnibus jogalkotási technika problematikus alkalmazását és az ilyen népszavazási kiírás tiltásának célját. A beavatkozási törvény számos más jogterületről származó rendelkezés mellett az adók és egyéb kötelező illetékek szabályozására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. Az alkotmány szerint pedig nem megengedett a törvényhozási népszavazás kiírása adókról, vámokról és egyéb kötelező illetékekre vonatkozó törvényekről. Az említetteket figyelembe véve a parlamentnek a népszavazás elfogadhatóságáról való döntés során figyelembe kell vennie a szakma által kiemelt összes releváns szempontot, közölte a Demokrácia Védelmi Jogi Hálózat. A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levelében, jelentette az olasz sajtó. Az újságokban megjelent idézetek szerint Meloni leszögezte, hogy Olaszország szükségesnek tartja a nemzeti mentesítési záradék ideiglenes alkalmazását az energetikai válság miatti rendkívüli intézkedésekre vonatkozóan is. Meloni megjegyezte, hogy a rendelkezést az Európai Bizottság tavaly már aktiválta, annak érdekében, hogy egyes tagállamok képesek legyenek magasabb védelmi kiadásokra. Róma azt reméli, hogy a záradék életbe lépésével más állami kiadások terén is eltérhet a túlzott deficit eljárás keretében jóváhagyott nettó kiadási pályától. Utóbbi a nemzeti össztermék legfeljebb 1,5%-ának felelhet meg. Sport. Szlovénia október elején rendezi az országúti kerékpáros Európa-bajnokságot. Az előkészületek nagyjából zajlanak, és a szervezők ma Ljubljanában mutatták be az útvonalat. A központi szakasz Sencsúr és Preddvor környékén halad, emelkedőkkel a Mozsjáncára és a Stefánia górára. Az útvonal Tadej Pogácser otthona mellett is elvezet.
2: Időjárás.
1: Délután déli, délnyugati szél mellett napos időre kell számítani. A középső ország részben helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

Május 18-a van, hétfő, 14 óra, 17 perc. Önök pedig a délutáni programajánlót hallhatják. És ha már programok, akkor fontos megemlíteni, hogy egyébként május 18-a Múzeumok Nemzetközi Napja. Ez alkalomból pedig a Pomorja Múzeum, a Muraszombati Pomorja Múzeum is sok szeretettel hívja az érdeklődőket, ugyanis ők is megünneplik a múzeumok jelent, és a múzeumok jelentőségére hívják fel a figyelmet az örökség megőrzésében, ugye e nap alkalmából. Úgyhogy május 18-án, a mai napon egészen 9 órától 17 óráig ingyenesen megtekinthető ismételten a Muraszombati Pomorja Múzeumban az Emberek a Mura mentén című állandó kiállítás, valamint az alkalmi Szapári grófok fényűzése című kiállítás mindenképpen érdemes ide ellátogatni. Egyébként az idei Múzeumok Nemzetközi Napja eseménynek a címe a múzeumok összekötik a megosztott világot, úgyhogy ha tehetik, akkor ma mindenképpen látogassanak el a Pomorja Múzeumba, Muraszombatba, és ingyenesen tekintsék meg ezt a kettő kiállítást. Na de hogy ha már a Muraszombati Pomorja Múzeum, akkor a Nemzetközi Múzeumok Napja keretein belül sok szeretettel várják az érdeklődőket a Virágzó Tradíció című kiállítás megnyitójára is, amely május 19-én kedden, azaz holnap lesz, 18 órai kezdettel a Stolp kiállító térben, a Muraszombati vár első emeletén. A kiállítás a Rozsice csoporttal való 11 éves közreműködés eredménye, ahol mű és kreppapírból készült virágokat lehet majd megtekinteni, melyeket Emma Loncsár, Slavica Bertalanic, Marieta Andrejek és Elizabeta Horvat, valamint Anna Czernkovics, Eva Abraham és Nada Vejt készítettek. A kiállítás egyébként a 2026-os év szeptemberéig lesz megtekinthető, úgyhogy ha a holnapi megnyitóra nem sikerül elmenniük, akkor nem kell aggódni, egészen szeptemberig elmehetnek megtekinteni ezt a kiállítást, ismételten a Muraszombati Pomorja Múzeumba. Mi pedig, mielőtt folytatnánk programajánlókkal, folytatjuk egy jó zenékkel, érkezik a Morionstól A Késő Van.

Nem csak múzeumban van lehetőségük elmenni a hét folyamán, hanem könyvbemutatóra is. Ugyanis a Városi Könyvtár Lenti nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket. A Szomi Béla költő, műfordító, zeneszerző Adj már csendességet című Balassi Bálint műveiből készült fordítás kötetének bemutatójára. Méghozzá a Városi Könyvtár Lentibe, ugye, május 22-én pénteken 17 órai kezdett el. Az eseményen egyébként köszöntőt mond Horváth László, Lenti város polgármestere. Az esemény moderátora Kepe Kocon Lili és Baksa Melinda, valamint Horváth Bernadett is közreműködni fognak. Úgyhogy ha érdeklik önöket, vagyis hát érdekli önöket Balassi Bálint műveiből készült fordításkötet, akkor mindenképpen látogassanak el május 22-én, pénteken a Lenti Városi Könyvtárba. Mi pedig hamarosan érkezünk sport eseményekkel is, de még előtte azért muzsikálunk egy picit. A Klub 54 zenéje fog következni, méghozzá még egyszer. 54 zenéje fog következni, méghozzá még egyszer.

programokkal érkezünk a mai napon még egyszer utoljára. Ugyanis május 23-án megszervezik az immár 11. Pince Hodos gyalogtúrát. Az indulás ismételten május 23-án lesz Hodosból, a hodosi vasútállomástól reggel 6 órakor. Az útvonal pedig a következő: Kapornak, Domonkosfa, Szerdahely, Pártosfalva, Csekefa, Bakonakitó, Dobronak, Zsitkóc, Kámaháza, Göntérháza, Hosszúfalu, Lendva, Csente, Völgyi falu. A cél pedig természetesen Pince, körülbelül 19 órára satszolják a megérkezést. A túrának pedig egyébként üzenete is van, méghozzá a lendvai és goricskói térség lakóinak összetartása és kitartása. Ha pedig anyag úgy gondolják, hogy nem képesek esetleg lesételni az egész útvonalat, akkor ez természetesen nem szükséges, bármikor ki lehet szállni. Senki nem fog ez miatt haragudni, és ezt biztosították már a szervezők is. És azoknak, akik az egészségükért szeretnének tenni, csak nem sportesemény alkalmával, akkor azoknak üzenjük, hogy újra megrendezésre kerül az Egészségedre Lendva elnevezésű esemény, amelynek célja az egészséges életmód, a mozgás, valamint a testi és lelki egészség megőrzésének népszerűsítése. Az esemény arra igyekszik ösztönözni a látogatókat, hogy elgondolkodjanak az egészség alapvető értékén, amelyet mindannyian megőrizhetünk a mindennapi pozitív szokásokkal, kiegyensúlyozott táplálkozással, rendszeres testmozgással és a jó közérzet iránti törődéssel. A standoknál várhatóan különböző szervezetek mutatkoznak be, amelyek az egészség és a jó közérzet területén tevékenykednek. Úgyhogy június 5-én irány a lendvai egészséghez, reggel 8-tól egészen 12 óráig. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Úgyhogy ennyi programmal érkeztünk mi, azoknak viszont, akik esetleg most csatlakoztak volna a rádió hallgatóknak, még azért még egyszer üzenjük, vagy esetleg emlékeztetőül, hogy a Múzeumok Nemzetközi Napja, amelyet

május 18-án, azaz ma ünneplünk, a múzeumok jelentőségére hívja fel a figyelmet az örökség megőrzésében. Az idei esemény a Múzeumok összekötik a megosztott világot cím alatt zajlik. A muraszombati Pomorja Múzeumban pedig ez alkalomból ma 9-től 17 óráig ingyenesen megtekinthető az Emberek a Mura mentén című állandó kiállítás, valamint az alkalmi Szapári grófok fényűzése című kiállítás. Egyébként pedig, ha már a muraszombati Pomorja Múzeum, akkor a Nemzetközi Múzeumok Napja keretein belül sok szeretettel várják az érdeklődőket holnap a Virágzó Tradíció című kiállítás megnyitójára, ami ugye május 19-én, kedden, azaz holnap lesz, 18 órai kezdettel a Stolp kiállító térben a muraszombati vár első emeletén. A kiállítás egyébként a Rozsita csoporttal való 11 éves közreműködés eredménye, ahol mű és kreppapírből készült virágokat lehet majd megtekinteni, és a 2026-os év szeptemberéig meg lesz tekinthető ez a kiállítás, úgyhogy nem kell félni, ha lemaradnak a megnyitóról. Egyébként pedig a Lenti Városi Könyvtárban megrendezik Szumi Béla költő, műfordító, zeneszerző, Adj már csendességet című Balassi Bálint műveiből készült fordítás kötetének bemutatóját. A helyszín a Városi Könyvtár lenti, a idő május 22-e, péntek, méghozzá 17 órakor kezdik, és rengeteg érdekes program várja önöket ezen az eseményen is. Érdemes lesz ellátogatni valamelyikre a sok program közül, mi csak ajánlani tudjuk, önök pedig elmehetnek valamelyikre. Ezt az órát még jó néhány zenével folytatjuk, de hamarosan érkezik majd önökhöz a mai terepjáró, hogy miről lesz benne szó, azt majd hamarosan elmondjuk mi is.

0: Tini Express.
1: Tini Express.
2: Tini Express.
3: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
4: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10 bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
5: A Pártosfalvi iskola tanulói nemrég Steyrskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!
2: Tini Express!
1: Tini Express!
0: Tini Express!

Ed Sheerantől szólt az ikonikus Shape of You, hát egy igazán egy olyan dal, ami megmozgatja az embert. Ami pedig még megmozgat, az a terepjáró, legalábbis a mi ügyes kollégáinkat biztos, hogy megmozgatja, és ma is visszatértek rengeteg érdekes programmal, hát amire ellátogattak, és a terápjáróban hallhatnak is róluk. Méghozzá kettő programmal, de hogy melyek is ezek pontosan. No, tegnap délután tartott a hagyományos Szent György napi ünnepét először is a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete. A kultúrműsorral gazdagított eseményen kiosztották az idei évi borminősítésen elért eredményekért járó diplomákat is. A rendezvényről pedig Fehér Ilona számol be a mai terápjáró első témájában. A második témánkban pedig akkor arról, hogy a Múzeumok Világnapja alkalmából a Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva község szervezésében ünnepélyesen megnyitják az állandó méhészeti kiállítást és az oktató kaptárt a Lendvai vár alsó udvarán. Szabó Szuzi is kilátogatott az eseményre, és az ő összeállítását hallhatják a mai terepjáró második és egyben utolsó témájában. Úgyhogy, ha érdeklik önöket a részletek, akkor tartsanak velünk, pontban háromkor érkezik a terápjáró.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: A Muravidék hullámhossza.
3: MMR.
2: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Csentében az Orbán szobortól indult a felvonulás a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének ünnepén, amelyen az egyesület tagjai, meghívott vendégek, a borrendek és baráti egyesületek képviselői vettek részt. Az idei borminősítésen elért eredményekért járó diplomákat Nusa Horváth, muravidéki borkirálynő adta át. A rendezvényt a Zsitkóczi Gyöngyvirág Kultúregyesület gyermek és felnőtt néptánc csoportja gazdagította. Fehér Ilona beszámolóját hallják.
1: 36 évvel ezelőtt 135 szőlőtermelő alapította meg a Csentei Szőlőtermelők Egyesületét. Ennek emlékére szervezik meg minden évben az egyesület ünnepét, amelyen az alapító és a több évtizede hűséges tagok szívesen vesznek részt. Farics Doris, az egyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy az egyesülethez az utóbbi években fiatalok is társulnak. Az egyesület legjelentősebb rendezvényei a balázsnapi vesszővágás és pincejárás, a Szent György napi hagyományőrző szőlővessző berajzolás, az Orbán napi ünnepség, a kelepelőállítás, a Márton nap, valamint a borminősítés és a diplomakiosztó. Az egyesület számos kárpát-medencei borbarát szervezettel tartja a kapcsolatot. Farics Doris elnököt kérdeztük az egyesület ünnepének jelentőségéről.
2: Magának a rendezvénynek egy hagyományőrző jelentősége van, mégpedig valójában a Szent György napját ünnepeljük, ha ennek nem is most van a napja. Ez az egyesület legnagyobb ünnepe. A szőlőtermelőknek, a borászoknak ez nagy jelentősége van ennek a napnak, mert ilyenkor kap egy minősítést, egy elismerést az egész éves munkájuk. A diploma az, ami ékesíti valójában. Ilyenkor tudjuk azt is megtenni, hogy elhívjuk baráti egyesületeket, viszonozzuk a meghívást, és ez is nekünk számunkra nagyon fontos. Több mint 7 egyesülettel tartja a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete Magyarországról, az anyaországból a kapcsolatokat, a hosszú éves kapcsolatokat, a lendvai szüretkor pedig több borrenddel is, úgyhogy ezzel is büszkélkedünk, hogy ilyen nagy kapcsolattőkével rendelkezünk.
1: Az idei borbírálaton Csentében 128 mintát minősített a zsűri. Ebből 60 minta ezüst, 35 pedig arany elismerésben részesült.
2: Valójában ennek a hátterében egy közösségépítés zajlik, illetve a kitartást a legnehezebb pillanatokban. Tudjuk, ugye a kabóca is azért megtizedeli a szőlőültetvények számát, tőkék számát. Most hogy tartani az emberekben még a reményt, a motivációt, a kitartást, akiknek nincs is szőlőjük, de kivágták és maradtak az egyesület tagjai, ezért is hálásak vagyunk, hogy hajlandók egy közösséghez tartozni, és egy ilyen családi hangulatot ezt erősíteni.
1: A mai fiatalokat nehéz megszólítani, de hallottuk itt a rendezvény során, hogy ez Csentében, illetve a Csentei Szőlőtermelők Egyesületnek sikerült, hiszen több nagyon fiatal borász is csatlakozott az egyesülethez, illetve még bormintát is hozott minősítésre, ezért külön jutalmazták is őket.
2: Igen, úgy döntöttünk, hogy motiváljuk őket valahogy, és hát nem elég, hogy a családok, illetve idősebbek panaszkodunk, hogy nincs, aki viszi tovább a hagyományt, és aki őrzi a munkánkat. Valahogy próbáltuk ide az egyesületbe is bekapcsolni, különböző rendezvényeken majd igyekszünk bevonni őket a munkába, nekik egy külön ajándékkal is, minden elismerés, minden diploma mellé járuljunk hozzá. 7 fiatal borászunk, akik vannak az egyesületben, kaptak egy külön felhívást, és 13 mintával járultak hozzá. Ezekre nagyon büszkék vagyunk, remélem ezt tudjuk gyarapítani, és a jövőben egy külön bírálatot fogunk számukra szervezni, nem ugyanazban összetételben, mint a tapasztalt hosszú éves borászokét. Őket is bevonjuk a bírálatba, szóval így a különböző tulajdonságok felismerésébe, és jövőre ezt így fogjuk csinálni.
1: Mondta Farics Doris egyesületi elnök. A borminősítés diplomáit Nusa Horváth, muravidéki borkirálynő adta át. Bevezető beszédében hangsúlyozta, hogy ez a nap nem csak az oklevelek átadása miatt jelentős, hanem azért is, mert ez az a pillanat, amikor megállunk, és hálát adunk minden egyes szőlőszem és minden csepp bor mögött rejlő munkaóráért. A szőlőtermesztés nem szakma, hanem életmód, amely generációról generációra száll, összeköti az embereket és megőrzi gazdag örökségünket, mondta a Bor királynő. A Csentei Szőlőtermelők Egyesületének borminősítésén a gyertyánosi Kepe István 2006-os évjáratú válogatott szüretelésű olasz rizlingje Champion díjat nyert. A Lendvai Szabó Lajos 2025-ös fehérvegyes bora fajta bajnok lett. Ugyancsak fajta bajnok díjat kapott Kerék László 2025-ös évjáratú olasz rizlingje. Az eseményt a Zsitkóczi Gyöngyvirág Kultúregyesület gyermek és felnőtt néptáncsoportja gazdagította fellépésével.
0: A Múzeumok Világnapja alkalmából a Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva község szervezésében ünnepélyesen megnyitották az állandó méhészeti kiállítást és az oktató kaptárt a Lendvai Vár alsó udvarán. Szabó Szuzi kísérte figyelemmel az eseményt.
3: Közösen zárjuk le az Interreg Slovenia Horvátország Biaver projekt nemzetközi projekt egyik fontos helyzetét, amelynek fő célja a vadon élő beporzók és a mézelő méhek megőrzése, védelme és állományuk növelése a Muravidék és a Muraköz területén. A projekt szakmai intézményünket, természetvédelmi szakembereket, méhészeket, gazdákat és szélesebb nyilvánosságot kapcsolja össze egy közös cél érdekében megóvni a természetes egyensúlyt és erősíteni a tudatosságot a beporzók ekoszisztémákban betöltött felbecsülhetetlen szerepéről. A Lendvai Galéria és Múzeumban büszkék vagyunk arra, hogy része lehetünk ennek a fontos együttműködésnek.
4: Mondta köszöntő beszédében Baumgartner Dubravko, a Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója. Kiemelte, hogy a projektben vállalt feladataik közé tartozott a Muravidék és a Muraköz fenntartható természetét bemutató állandó kiállítás létrehozása, valamint egy oktatókaptár kialakítása, amely az ismeretterjesztést, a tudás átadást és a generációk összekapcsolódását szolgálja majd. A munkában a projektpartnerek is közreműködtek, köztük a Redea Muraközi Fejlesztési Közintézet, a Međimurska Priroda Természetvédelmi Közintézmény, a Goriskoj Naturpark Közintézet, valamint a Ljubljanai Nemzeti Biológiai Intézet. Emellett számos szakember, méhész, illetve a Lendvai Galéria és Múzeum munkatársai is hozzájárultak a tervek megvalósításához. A kiállítás szerzői dr. Kepényi Bihar Mária és dr. Lendvai Kepe Zoltán. A Kulturális Örökségvédelmi Intézet szakmai támogatásával, a kivitelezők nagy szakértelemmel kiváló munkát végeztek, tette hozzá az igazgató. Stefán Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a szervezet mindig is kiemelt figyelmet fordított a helyi méhészet múltjára. Így a Biaver projekt keretében éltek a lehetőséggel, és létrehozták az oktatókaptárt, amely szinte minden generációt megszólít. Magyar János Lendva község polgármestere kiemelte, hogy a rendezvény a természet megőrzésére, a kulturális örökség ápolására, valamint a fenntartható fejlődés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az állandó méhészeti kiállítás kapcsán hozzátette, Lendva község immár harmadik éve vesz részt aktívan a Szlovén Méhészeti Szövetség mézelő növények ültetését támogató programjában. Ezzel a kezdeményezéssel megerősítik elkötelezettségüket a környezetvédelem, valamint a méhek és más beporzók számára kedvezőbb élőhelyek kialakítása mellett. Lendva község 2023-ban elnyerte a legméhbarátabb község címet, 2024-ben és 2025-ben pedig a kiváló második helyezést érte el. Ezek az eredmények arra ösztönzik a községet, hogy tovább folytassa az eddigi erőfeszítéseket. A rendezvényen a fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben című állandó kiállítást a tárlat egyik szerzője, dr. Lendvai Kepe Zoltán, múzeumi tanácsos ismertette a közönséggel. Rádiónknak így nyilatkozott.
5: Segítségünkre jöttek a Lendvai Méhészek Egyesületének tagjai, elmentünk Mura közbe, ott is néhány nagyon nevezett és méhésze felvettük a kapcsolatot. A Mlinárec család ilyen, amelynek igazából egy kis emléket állítottunk a kiállításban is, hiszen ők 1943-ban intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat. Ugye a méhészet közép-európai szinten nem nagy változatosságot mutat. Az tény, hogy a 19. századtól vagy a 20. század elejétől inkább rengeteg fajta kaptár jelent meg, minden országban számos méhész saját kaptár típusait dolgozta ki, azok közül néhány nagyon nevezett és lett nemzetközi elismerésben részesül. Hatalmas a kínálat, rengeteg fajta kaptár van. De viszont a néprajzi része a múltban az nagyon hasonló, kezdődik a zsákmányoli méhészettel, az erdei méhészettel, amikor így az emberek kilesték, hogy hol élnek a méhék, füsttel leölték először a méheket és kirabolták az odút. Később ugye ez az a módosult, hogy kivágták azt a fát, nagyon óvatosan, záértéssel lemetélték a gajakat, betömték az odó lukjait, hogy így ki ne törjenek a méhek, és kivágták azt a részt, és elvitték haza, hogy élő méheket tartsanak otthon. Ez igazából jellemző volt még a 20. század elején is.
4: A 19. század legvégén és a 20. század elején megjelentek a modern kaptárak, aminek köszönhetően a méztermelés is fellendült.
5: Ezek már nagyon korszerű hozzáállással, itt arról van szó, ugye már, hogy a méheket nem ölik le, úgy nyerik el a lépet és a mézet, és ez egy fontos előrelépés volt.
4: A méhek és az oktató kaptár gondozásáról szóló együttműködési megállapodást Lendva község polgármestere, a Lendva Galéria és Múzeum igazgatója, valamint a Lendvai Méhész Egyesület elnöke írta alá. A rendezvény hangulatát a lendvai óvodások kedves ünnepi műsora színesítette.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.

Május 11-én új szokatlan ízkombinációval jelentkezett a pöttyös. A szotyis túróródi az édes és sós ízek találkozására épít, és már elérhető a boltokban, ahogy azt már említettük, május 11-től. A napraforgó mag, vagy ahogy az ország különböző részein nevezik, szotyi, makuka, rica vagy szotyola, régóta népszerű nassolnivalónak számít Magyarországon. Ezt az ismert ízvilágot gondolta újra most a pöttyös, amikor megalkotta legújabb limitált termékét, a szotyis túróródit. Az új termék szotyikrémes tölteléket kapott, amelyet napraforgó maggal is megszórtak. A gyártó szerint az újdonság lényege az édes túrós íz és a sós magvak kombinációja, amely elsőre szokatlannak tűnhet, de egyedi élményt kínálhat a fogyasztóknak, írja egyébként a Blick. A limitált kiadású termék már megtalálható az üzletek polcain, a bevezetés egyfajta ízkísérletként is értelmezhető, hiszen a

Klasszikus Túró Rudi világában eddig ritkán jelentek meg hasonló párosítások. A szotyis ízesítés ötlete a hétköznapi nassolási szokásokból indul ki, amelyekhez sokaknál hozzátartozik a napraforgómak fogyasztása is. Legyen szó sporteseményről, filmnézésről, vagy baráti beszélgetésről. Úgyhogy ha önöknek felkeltette az érdeklődését az új szotyis Túró Rudi, akkor mindenképpen látogassanak el a legközelebbi boltba, és vásároljanak egyet-kettőt megkóstolni, mindenből meg lehet legalább egyszer. Hogyha pedig érdeklik önöket a vélemények, még mielőtt rá hajlandóak lennének megvásárolni, mondjuk inkább úgy, akkor a Nosalti munkatársai már meg is kóstolták ezt az új kiadást, és az ő oldalukon olvashatnak néhány véleményt is arról, hogy az újságírók milyen gondolatokat fogalmaztak meg az új ízzel kapcsolatban. Úgyhogy irány a boltok, és keressenek rá az pöttyösnek az új ízvilágára. Talán meg fogják benni, talán nem, de ezt mindenkinek saját magának kell kideríteni. Mi pedig a következő percekben tovább folytatjuk jobbnál jobb zenékkel, sőt a következő zene, ami szólni fog a Lóci játszíktól, nem is más, mint egy vers feldolgozás. Érkezik a Szeptemberi Nők Csóri Sándor versének a feldolgozása.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: A hét zeneszáma.

0: más.
1: Pál Dénestől szólt a Nem kell más, ez volt a hét zeneszáma. Mi pedig ezt az órát még rengeteg jobbnál jobb dallal folytatjuk. Na meg 4-kor friss hírekkel várja majd önöket Farics Doris. Úgyhogy tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Horizont.
1: Rajzok és szobrok a címe Király Ferenc Munkácsi díjas szobrász tárlatának, amivel a lendvai alkotó 90 évét ünnepli a Galéria Múzeum. A Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásának ez lesz a témája. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az SZDSZ és az NSZI párt módosítási javaslatot nyújtott be a munkaviszonyról szóló törvényhez, amely eltörölni a munkaadók azon kötelezettségét, hogy technikailag közvetlenül a munkavállalók béréből számítsák ki és vonják le a szakszervezeti tagdíjat. A törvényjavaslat támogatói szerint a javasolt módosítás fő célja a bérek munkáltatók általi kiszámításának egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése, valamint a vállalatirányítás és a szakszervezetek finanszírozása közötti egyértelmű szétválasztás biztosítása. A támogatók úgy vélik, hogy a módosítás nem sérteni a szakszervezet alapításához való alkotmányos jogot és a munkavállalók szabad szakszervezeti csatlakozásához való jogát, mivel kizárólag a tagdíjfizetés módját szabályozza. Mivel ezek kevésbé igényes törvénymódosítások, rövidebb eljárást javasolnak, írta az MMC. Jóváhagyás esetén a módosítás a hivatalos közlönyben való közzétételét követő 15. napon lép hatályba. Stabilan működtek tavaly a szlovén bíróságok, hiszen nagyrészt kezelni tudták a beérkezett ügyek számát, mutatott rá a legfelsőbb bíróság a bíróságok 2025-ös hatékonyságáról és eredményességéről szóló éves jelentésében. Szerintük az igazságszolgáltatás is gyorsan digitalizálódik és felkészül a rendszer szintű változásokra. Tavaly a szlovén bíróságok valamivel több mint 816 ezer ügyet oldottak meg, és 82 ezer tárgyalást tartottak. Tavaly 1%-kal több, nagyobb ügyet kaptak, mint az előző évben. A beérkezett nagyobb ügyek kezelése 98%-os volt, áll a legfelsőbb bíróság jelentésében. Az ügyek megoldásának átlagos ideje tavaly 8,8 hónap volt. A fontos ügyek közé tartozik például a peres ügyek, gazdasági, munkaügyi, szociális és közigazgatási viták, családjogi ügyek, fizetésképtelenségi ügyek, nyomozás és büntető eljárás, szabálysértési eljárások, valamint a jogorvoslatokról való döntés, tették közzé. A horvát kormány ma új rendeleteket fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról és a jövedéki adók mérsékléséről. A döntésnek köszönhetően nem drágul a benzin és a gázolaj, a kék dízel és a csepp folyósított gáz ára pedig csökken. A kormány közlése szerint a benzin jövedéki adóját további 2 centtel csökkentették, annak érdekében, hogy az üzemanyag ára a korábbi szinten maradjon. Emellett további 2 hétre meghosszabbították a dízel jövedéki adójának csökkentését, amely így az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb szinten marad. A benzin literenkénti ára továbbra is 1,64 euró marad, a gázolaj ára 6 centtel 1,66 euró. A mezőgazdaságban és a halászatban használt kék dízelé pedig 7 centtel 1,15 euró csökken literenként. A kabinet hangsúlyozta, beavatkozások nélkül az üzemanyagárak magasabbak lennének. Az új árak holnaptól lépnek életbe, és 2 hétig lesznek érvényben. Sport. A tavaly télen világbajnok Domen Preutz vezette férfi síugró csapat ma a Krányi Atlétikai Stadionban ismertette az új szezonra való felkészülési terveket. A síugrók egyelőre a téli erőnléti alapjukat építik, az edzéseikben pedig nincsenek különösebb változások, mondta Robert Hörgota edző. Az első ugrások június 2. hetében várják a versenyzőket, írta az STA.
2: Időjárás.
1: Délután déli-délnyugati szél mellett napos időre kell számítani. A középső ország részben helyi záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a Steyr autópálya forgalma a Golorebro alagútban Maribor irányában, valamint Zsálec és Celje között Maribor felé.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A kínai nagy zöld fal egy évtizedek óta futó kínai állami program, ami egyaránt szolgál természetvédelmi és gazdaságvédelmi célokat a Gobi és a Taklamakán sivatagot is magába foglaló térségben. Világviszonylatban Kína rendelkezik a legkiterjedtebb sivatagi területtel, így az országot rendkívül súlyosan érintik a pusztító homokviharok. Ennek ellenére a kormányzat számos átfogó intézkedést vezetett be a füves puszták és az erdők helyreállítására. A megtett lépések sikeresnek bizonyultak, hiszen először lelassították, napjainkra pedig már vissza is fordították az elsivatagosodás általános folyamatát. Itt az ideje megismernünk azt a monumentális munkát, amit kínai szakemberek sokasága végzett az elmúlt közel fél évszázadban. Erről szólunk a mai Zöld zónában. A kínai nagy zöld fal gyakorlatilag egy monumentális tájrehabilitációs és elsivatagosodás elleni kezdeményezés, amely 1978-ban vette kezdetét, és a tervek szerint egészen 2050-ig tart majd. A fal kifejezés könnyen félrevezethetné az embert, egyetlen összefüggő gátat sugallva. A gyakorlatban azonban a projekt védőerdősávok, betelepített növényzeti zónák, helyreállított ökoszisztémák, dűnestabilizáló műtárgyak és védett ökológiai folyosók hatalmas mozaikja Észak-Kína területén. Gyakorlatilag a világ legnagyobb, az elsivatagosodás megfékezését célzó erdősítési törekvéséről van szó, amit egy hosszú távú ökológiai mérnöki rendszerként is meghatározhatunk. Észak-Kína évtizedek óta küzd a terjeszkedő sivatagokkal, a szélerózióval, a talajpusztulással és azokkal a homokviharokkal, amelyek drasztikusan rontják a mezőgazdaság hatékonyságát és a városi levegő minőségét. A Brit Királyi Földrajzi Társaság megállapítása szerint a telepített erdősávok szélfogóként funkcionálnak a Gobi és a Taklamakán sivatagok felől érkező porral szemben. A kínaiak ökológiai biztonsági bástyaként tekintenek rá, amely a mezőgazdasági területeket, a településeket és az infrastruktúrát védi. A léptéke lenyűgöző. A jelenlegi hivatalos adatok szerint a program már 13 tartományi szintű régióra terjed ki, a célterület pedig 2050-re meghaladja a 4 millió négyzetkilométert. Az érintett zónák erdőborítottsága a kezdeti 5%-ról mára majdnem 14%-ra emelkedett. Kína 2024 végén jelentette be a 3046 kilométer hosszú homok megkötő zöld övezet befejezését a Taklamakán sivatag körül. A Reuters kiemelt jelentőséget tulajdonított ennek a mérföldkőnek, mivel ezzel sikerült teljesen bezárni a gyűrűt Kína legnagyobb sivatagja körül. Ezzel párhuzamosan a NASA műholdas elemzései világosan megmutatták, hogy a 2000-es évek eleje óta Kína a globális zöldülés egyik fő motorja. Csak hát ez azért mégsem tudja ellensúlyozni azt a nagyságú környezeti terhelést, amit a kínai ipar és közlekedés ró a természetre. Észak-Kína azért kényszerült a védőerdősávok alkalmazására, mert a régióban az aridítás, az erős szél, a sérülékeny talajszerkezet és az emberi földhasználat hosszú ideje tartó, egymást erősítő interakcióba lépett. Az északi és északnyugati területek jelentős része sivatagi és félsivatagi tájak közvetlen közelében fekszik, ahol az intenzív szezonális szelek hatalmas mennyiségű homokot és port képesek megmozgatni, veszélyeztetve a mezőgazdasági területeket, a közlekedési folyosókat és a városokat is. Kína válasza szokatlanul ambíciózus volt. Az eseti, lokális megoldások helyett évtizedeken átívelő ökológiai védelmi rendszert kezdtek kiépíteni. Az 1978-ban útjára indított három észak erdővédő övezet programot egy szakaszos, egészen 2050-ig tartó nemzeti törekvésként tervezték meg, ami azonnal megkülönbözteti a rövidebb ideig tartó erdősítési kampányoktól. A kezdeményezés azért nőtte ki magát globális léptékű megaprojekté, mert a környezeti fenyegetés kontinensnyi méretű kitettséggel párosult. A NASA zöldítési vizsgálatai kimutatták, hogy Kína az elmúlt évtizedekben aránytalanul nagy mértékben járult hozzá a globális növényzet növekedéséhez, ebben pedig az erdővédelmi programok játszották a főszerepet. Mára már ott tartunk, hogy bármennyire paradoxnak is hangozzék, Kínát az államilag irányított, nagy léptékű tájrehabilitáció egyik legprominensebb példájaként tarthatjuk számon. A kínai nagy zöld fal egyszerre két okból is kiemelt jelentőséggel bír. Egyrészt nemzeti védelem a sivatag terjeszkedése ellen, másrészt globális teszt arra, hogy az ökológiai, mérnöki módszerek képesek-e új környezeti anomáliák kialakulása nélkül átformálni a degradált szárazföldi területeket. Hogyan épült a fal? Merül fel a kérdés. Nos, fák, cserjék, öntözés, mérnöki munka, robotok és napenergia segítségével. A nagy zöld fal egy rétegzett szárazságkezelő rendszerként épült fel, nem egyetlen megszakítás nélküli erdősávként. Az exponált folyosókban a tervezők a telepített védőerdősávokat cserjészónákkal, dünerögzítő rácsokkal, öntözött ültetvényekkel és helyileg adaptált rehabilitációs foltokkal kombinálják. A projekt vegetációs sávok és blokkok révén fejti ki hatását, amelyeket a szélsebesség csökkentésére és a mozgóhomok megkötésére terveztek. A három éjszak programot azon erdősítési törekvések tágabb családjába sorolhatjuk, amelyek felgyorsították Észak-Kína zöldülését. A Taklamakán déli peremén a viharveszélyes zónákban először elegyengedték a talajt, csepegtető öntözőrendszereket fektettek le, majd olyan szívós fajokat telepítettek biológiai gátként, mint például a tamariska. Ahol a hagyományos szalmából készült négyzethálós rácsokat túl könnyen eltemették a vándorló dünék, a mérnökök több mint egy méter magas, függőleges homokfogógátakat alkalmaztak, hogy megtörjék a légáramlatokat és rögzítsék a felszínt. A munka a 2024-es mérföldkő után is folytatódik. Új frontvonalbeli erdősítések zajlanak, szélesítik a zöld övezetet, további rácshálókat építenek ki és bővítik a csemetekerteket. A projekt legújabb fázisaiban már megjelennek az intelligens ültetőrobotok és a fotovoltaikus rendszerekkel kombinált homokszabályozás is. Csiemó megyében a robotok előre programozott útvonalakon, a kézi munkaerőnél jóval nagyobb hatékonysággal képesek ásni és palántázni. Eközben Hotan egyes részein a napelemparkok csökkentik a felszín közeli szelet, és olyan mikroklimatikus viszonyokat teremtenek, amelyek kedveznek a panelek alatti szárazságtűrő növényzetnek. Ugyanakkor a kínai erdősítésekről szóló tudományos publikációk óvatosságra intenek. A siker záloga az ökológiailag megfelelő helyszínek kiválasztása, mivel a rosszul megválasztott telepítés alacsony túlélési arányt, végső soron pedig rengeteg elpocsékolt erőforrást okozna. A nagy zöld fal legpontosabb értelmezése tehát se nem heroikus leegyszerűsítés, se nem teljes körű szkepticizmus. Ez egy hatalmas, adaptív, infrastrukturális projekt, amelynek hasznosulása azon múlik, mennyire sikerül ösztrukturális projekt, amelynek hasznosulása azon múlik, mennyire sikerül összehangolni a fajválasztást,

0: legjelentősebb példájaként említhetjük a nagyléptékű tájrehabilitáció és a talajromlás elleni védekezés terén. A porvihar aktivitás szintén hosszú távú csökkenést mutat, ám a tudományos háttér árnyaltabb, mint amit a győzelmi jelentések szalagcímei sugalnak. A Nature folyóiratban 2022-ben megjelent Kelet-Ázsiáról szóló tanulmány megállapította a poraktivitás közelmúltbeli csökkenését elsősorban a felszíni szelek gyengülése okozta, miközben a vegetációborítás növekedése és a talajnedvesség változása további hozzájáruló tényezőként jelent meg. Elmondhatjuk tehát, hogy valós sikerről, de nem befejezett folyamatról van szó. A projekt leginkább kockázatcsökkentő rendszerként, nem pedig végső gyógymódként vált be. A folyamatos munka önmagában is sokat mondó. Ha a probléma teljesen megoldódott volna, nem lenne szükség a sávok kiszélesítésére, a dűnék megerősítésére, a gyenge szakaszok újratelepítésére és a technikák folyamatos adaptálására. A kínai nagyzöldfal megváltoztatta az elsivatagosodás pályáját Észak-Kínában, és valószínűleg csökkentette a hosszú távú porterhelést a kulcsfontosságú régiókban. Azonban az igazság másik felét is ki kell mondani. A száraz területek dinamikus rendszerek maradnak, és az ökológiai mérnöki munkának lépést kell tartania a széllel, az asszállyal, a vízkészletek szűkösségével és a földhasználati nyomással ahhoz, hogy az elért eredmények tartósak maradjanak. Kína grandiózus projektje egy komoly, bizonyítékokban gazdag esettanulmányt kínál a világnak, olyat, amely igazolja, hogy a nagyléptékű helyreállítás képes a széndioxidot hatékonyan megkötve átformálni a tájat, ugyanakkor az a legjobb zöldfal, amely évtizedekkel azután is ellátja a feladatát, hogy az ültetőcsapatok már rég levonultak a területről. Kedves hallgatóink, ennyi mára, egy hét múlva ismét zöld zóna.
1: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból. Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Holdviolától szólt a tavaszi szél, 16 óra 32 perc van, és még van egy gyenge fél órájuk azoknak, akik szeretnének ma ellátogatni a Muraszombati Pomurja Múzeumba, ugyanis egészen 17 óráig ingyenesen megtekinthető az Emberek a Mura mentén című állandó kiállítás, valamint az alkalmi Szapári grófok fényűzése című kiállítás, úgyhogy ha érdekli önöket bármelyik a kettő közül, akkor mindenképpen érdemes 17 óráig még ellátogatni Muraszombatba, a Pomurja Múzeumba, és valamelyiket, vagy akár mindkettőt a kettő kiállítás közül megtekinteni, ingyenesen, ugyebár. Mi pedig ezt a néhány percet még folytatjuk jobbnál jobb dalokkal. Itt lesz Horváth Tamás és Kis Enci közös dala, a Hajnalodik lassan, na meg sok más finomság, és utána érkeznek a gyerekgondolatok is.

0: miért jó tűzoltónak lenni, Poppy?
1: Azért, mert a tűzoltók, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, és akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rájuk.
0: Mire?
1: Hát a falra.

Gáspár Laci dala után érkezik a 2014-es dalból Szécsi Saci és Böbe közös dala Born to Fly, na meg a Halott pénz egyik legismertebb dala, a Darabokra törted a szívem, utána pedig friss hírek Farizs Dorisztól.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Múzeumok Világnapja alkalmából állandó méhészeti kiállítás és egy új oktatókaptár nyílt a Lendvai vár alsó udvarán. Baumgartner Dubravka, a Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója köszöntőjében kiemelte, a projekt fő célja a Muravidék és a Mura közfenntartható méhészetének bemutatása, valamint a generációk közötti tudás átadás. A tárlat a Kulturális Örökségvédelmi Intézet szakmai támogatásával, valamint magyar és szlovén projektpartnerek összefogásával valósult meg. A rendezvényen Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke elmondta, hogy a szervezet mindig is kiemelt figyelmet fordított a múlt értékeire. Az új oktatókaptár pedig a jövő generációit szólítja meg a Be Aware projekt keretében. Magyar János Lendva község polgármestere beszédében a természetvédelem és a kulturális örökség fontosságát hangsúlyozta. Az esemény zárásaként Lendva község polgármestere, a múzeum igazgatója és a Méhész Egyesület elnöke együttműködési megállapodást írt alá a méhek és az oktatókaptár hosszú távú gondozásáról. A megnyitó ünnepi hangulatát a Lendvai óvodások műsora tette teljessé. Holnaptól Szlovéniában is emelkednek a kőolaj termékek szabályozott árai. A 95-ös benzin ára 2,6 centtel 1,709 euró emelkedik literenként az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A gázolaj 1,9 centtel lesz drágább éjféltől, és 1,753 euró nő. A fűtőolajé pedig 1,8 centtel 1,39,1 euró emelkedik. Az árak május 25-éig maradnak érvényben, jelentette be ma a Környezetvédelmi Éghajlatváltozási és Energiaügyi Minisztérium. Amennyiben a kormány nem szabályozza az árakat, a minisztérium becslése szerint a liter 95-ös benzin ára körülbelül 1,78,9 euró tenne ki. A gázolaj literje körülbelül 1,83 euró, míg a liter fűtőolajé körülbelül 1,49 euró lenne. A Nemzetbiztonsági Tanácsadó mellett 6 magyar miniszter is repülőgépre és vonatra száll, hogy Krakón át Varsóba utazzon holnap. Szerdán jönnek a csúcstalálkozók, Magyar Péter a miniszterelnök mellett az elnökkel is egyeztetni fog. A magyar delegáció Krakóban ér földet, onnan pedig vonattal utaznak a lengyel fővárosba, és Gdansk szerdai látogatása is szerepel a napirenden. Itt az egykori lengyel szolidaritás mozgalom vezetőjével, Lech Walesával találkozik a magyar küldöttség. Magyar Péter miniszterelnök nem csak Donald Tuskkal találkozik szerdán, hanem a lengyel elnökkel, Karol Navrockival is. Emellett tervben van a szenátus és a Sejm vezetőjének egyeztetése is a magyar kormányfővel. Magyar Péter csütörtökön Bécsbe utazik, és az osztrák kormánnyal folytatja a tárgyalás sorozatot. Sport. A Svájcban rendezett jégkorong világbajnokságon játszik holnap a szlovén és a magyar válogatott. Ed Terglau védencei a B csoportban mérkőznek Szlovákia ellen, míg a magyar csapatnak Nagy-Britannia lesz az ellenfele az A csoportban. Mindkét meccs 20 óra 20 perckor kezdődik.
2: Időjárás.
1: A folytatásban déli-délnyugati szél mellett napos időre kell számítani, a középső ország részben helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Sneberje között Celje irányában, a Dolenszkói autópályán pedig Brezsice és Obrezsje között Horvátország felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

Opitz Barbie és Burai közös dalát hallhattuk, a Sajnálomot. Hamarosan pedig már Freddy Janicsek Veca közös dala fog szólni, ez az Otthon bárhol. És itt fontos megemlíteni, ugyebár, hogy valószínűleg nem újdonság senkinek sem, hogy a napokban zajlott az Eurovíziós Dalfesztivál, teljesen pontosan vasárnap volt a döntője, vagyis hát szombaton volt a döntője a versenynek, és úgy tűnik, hogy Bulgária nyerte a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált. Méghozzá Dara Bangaranga című dalával képviselte az országot, a dal címe pedig, amelyet angolul énekel, egy jamaikai szleng kifejezés, amely a kitörést jelenti. Bangaranga, ez egy olyan érzés, amit mindenki megtapasztal, ez egy olyan pillanat, amikor a szeretet és nem a félelem általi vezetést választod, és ez egy különleges energia, mondta egyébként az énekesnő, amikor a zenének a címéről kérdezték, illetve annak jelentéséről. És egyébként maga a művésznő nem ismeretlen Bulgáriában, 2025-ben robbant be ugyanis a zenei világba, méghozzá X-faktoros szereplésével. Most pedig hazavihette az Eurovíziós Dalfesztivál kupáját is, amiért mi csak gratulálni tudunk. Na de, vissza a magyar Eurovíziós válogatottakhoz, ugye említettük Fredit, az ő dala fog szólni hamarosan, és ő pedig 2016-ban volt a dal versenyzője, és ki is jutott a 2016-os Eurovíziós Dalfesztiválra, méghozzá Pioneer című dalával. Ha tehetik, akkor otthon hallgassanak bele esetleg ebbe, ha pedig nem, akkor Freddy mindenképpen énekelni fog, méghozzá itt az MMR-en, szóljon az Otthon bárhol.

Szabó Leslie és Heinz Biga Gábor közös dala után mi egy picit eltávolodunk a magyar zenéktől, de azért a zenei témáknál megmaradunk. Ugyanis 2017. május 18-án jelentették be, hogy a The Killers, Mr. Brightside című száma hivatalosan is a legtöbbször lejátszott 2010 előtti megjelenésű dal volt az Egyesült Királyságban. A BPI Zeneipari Testület szerint a 2004-es kislemezt egy évvel korábban, 2016-ban 26 milliószor pörgették, amivel minden más 2010 előtt megjelent dalt játszik könnyedséggel lekörözött a zenekar. Mi pedig ez az évforduló alkalmából most meg is hallgatjuk ezt az ikonikus dalt, amit legalább mindenki hallott az életében egyszer. Ez nem más, mint a The Killers-től a Mr. Brightside.

Ma van az évfordulója, hogy elvesztettünk egy ikonikus hangot a grunge zenei világban. Chris Cornell, amerikai zenész, énekes és dalszerző pontosan ma 9 éve, azaz 2017. május 18-án hirtelen hunyt el Detroitban, egy Soundgarden-nál való fellépését követően. Cornell az 1990-es évek grunge mozgalmának egyik építészeként közel 4 oktávos hangterjedelméről és erőteljes énektechnikájáról volt ismert. 4 szóló stúdióalbumot adott ki, valamint aktívan dolgozott 2 másik zenekarával, az Audioslave-vel és a Temple of the Dog-gal. Kétségtelenül a Nirvana Kurt Cobain-je után ő volt a grunge műfaj egyik legmeghatározóbb hangja, és munkásságával beírta magát a legikonikusabb 4 grunge hang közé is, a már említett Cobain, Layne Staley és Eddie Vedder mellé. Chris Cornell rövid élete során nagyon sokszor vívott küzdelmeket lelki, pszichés betegségekkel és a függőséggel is. Volt, hogy éveken át sikeresen, volt, hogy sikertelenül. Ahogy azt ő maga is nyilatkozta, sajnos 2 alkoholista gyermekeként korán és sokat ittam, és végül ez vezetett vissza a drogokhoz. Gyakran halljuk, hogy a füvezés vezet a keményebb drogokhoz, de én úgy gondolom, az alkohol az, ami mindenhez vezet, mert elveszi a félelmet. A legrosszabb drogkísérletem azért volt, mert részeg voltam, és nem érdekelt, hogy milyen következményekkel jár. Eddie Vedder és Chris Cornell egyébként nagyon szoros barátságot is ápoltak. Többek között Cornell volt az, aki Vedder-t bemutatta az akkoriban Mookie Blaylock néven működő zenekarnak, akikből később megalakult a ma mindenki által ismert Pearl Jam. De nem csak vele volt szoros kapcsolata. Temple of the Dog nevű zenekara első albuma egy tisztelgés volt a zenekar közös barátja és Cornell korábbi lakótársa Andrew Wood előtt, akit 1990-es halála után még sokáig gyászolt az alternatív rock zenei közege. De ott volt Chester Bennington, a Linkin Park énekese is, akivel barátságuk talán a legismertebb mind a mai napig, és akit borzasztóan megviselt Cornell halála. Bennington 2017-ben július 20-án Chris Cornell születésnapján vetett véget saját életének. Halála után viszont nem csak barátai, hanem a rock, grunge és metal világ apraja nagyja is felemlegeti mind a mai napig a Soundgarden énekesét. Axl Rose és Ronnie James Dio-tól, Alice Cooperen és Serge Tankianon át Taylor Momsenig, sőt még Adam Levine-ig is. Ez is csak azt mutatja, hogy milyen nagy jelentősége is volt, nem csak a grunge, hanem átlagban a zene világában. Sajnos, mint ahogy Cobaint, így Cornellt is fiatalon vesztettük el, ilyenkor pedig felmerül a kérdés, hogy mi mindent adhatod volna még a grunge kultúrának. Ezt sajnos már nem tudhatjuk meg, az viszont megtehetjük, hogy továbbra sem feledjük azt a sok ikonikus dalt, amit mint szóló előadó vagy zenekaraival adott nekünk. Legyen az a Like a Stone, a Black Hole Sun, vagy a You Know My Name. Mi sem feledjük, pont ezért érkezik a Soundgarden-től a Black Hole Sun, hatkor pedig már az Esti Krónika.

0: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Múzeumok Világnapja alkalmából állandó méhészeti kiállítás és egy új oktatókaptár nyílt a Lendvai Vár alsó udvarán.
1: 115 fiatal képviselő gyűlt ma össze a parlamentben, akik a gyermekparlament ülésén lezárták az iskolarendszerről szóló két éves vitát.
2: Szlovéniában is emelkednek a kőolajtermékek szabályozott árai. A 95-ös benzinára 2,6 centtel 1,70,9 euró nő.
1: A kormányfő és 6 magyar miniszter is repülőgépre és vonatra száll, hogy Krakkón át Varsóba utazzon holnap.
2: Giorgia Meloni, olasz kormányfő, a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte Ursula von der Leyen-től.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A Múzeumok Világnapja alkalmából állandó méhészeti kiállítás és egy új oktatókaptár nyílt a Lendvai vár alsó udvarán. Baumgartner Dubravko, a Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója köszöntőjében kiemelte, a projekt fő célja a Muravidék és a Mura köz fenntartható méhészetének bemutatása, valamint a generációk közötti tudásátadás. A tárlat a Kulturális Örökségvédelmi Intézet szakmai támogatásával, valamint magyar és szlovén projektpartnerek összefogásával valósult meg.
1: A rendezvényen Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke elmondta, hogy a szervezet mindig is kiemelt figyelmet fordított a múlt értékeire. Az új oktatókaptár pedig a jövő generációit szólítja meg a BioWare projekt keretében. Magyar János Lendva község polgármestere beszédében a természetvédelem és a kulturális örökség fontosságát hangsúlyozta. Az esemény zárásaként Lendva község polgármestere, a múzeum igazgatója és a méhészegyesület elnöke együttműködési megállapodást írt alá a méhek és az oktatókaptár hosszú távú gondozásáról. A megnyitó ünnepi hangulatát a lendvai óvodások műsora tette teljessé.
0: 115 fiatal képviselő gyűlt ma össze a parlamentben, akik a gyermekparlament ülésén lezárták az iskolarendszerről szóló két éves vitát, és ajánlásokat tettek a döntéshozóknak annak fejlesztésére. Megnyitó beszédében Zorán Sztevánovics, a parlament elnöke hangsúlyozta, hogy a fiatalokon áll a világ.
1: Szerinte az iskolarendszer mély gyökerekkel rendelkezik a gyermekparlamentben, ahogyan azt társaik 2017-ben és 2018-ban is megvitatták. Darja Groznik, a Szlovén Ifjúság Baráti Egyesületének elnöke is szólt ma a fiatalokhoz. Hangsúlyozta, hogy a gyermekparlament nem csak a szövetség, hanem a legfelsőbb képviseleti és törvényhozó intézmény, valamint társadalmunk értékes eszköze is, amelynek meg kell hallgatnia és figyelembe kell venni a gyermekek hangját.
0: Az SDS és az NSZI párt módosítási javaslatot nyújtott be a munkaviszonyról szóló törvényhez, amely eltörölné a munkaadók azon kötelezettségét, hogy technikailag közvetlenül a munkavállalók béréből számítsák ki és vonják le a szakszervezeti tagdíjat. A törvényjavaslat támogatói szerint a javasolt módosítás fő célja a bérek munkáltatók általi kiszámításának egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése, valamint a vállalatirányítás és a szakszervezetek finanszírozása közötti egyértelmű szétválasztás biztosítása.
1: A támogatók úgy vélik, hogy a módosítás nem sérteni a szakszervezet alapításához való alkotmányos jogot, és a munkavállalók szabad szakszervezeti csatlakozásához való jogát, mivel kizárólag a tagdíjfizetés módját szabályozza. Mivel ezek kevésbé igényes törvénymódosítások, rövidebb eljárást javasolnak, írta az MMC. Jóváhagyás esetén a módosítás a hivatalos közlönyben való közzétételét követő 15. napon lép hatályba.
0: Holnaptól Szlovéniában is emelkednek a kőolaj termékek szabályozott árai. A 95-ös benzin ára 2,6 centtel, 1,79 euró emelkedik literenként az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A gázolai 1,9 centtel lesz drágább éjféltől, és 1,75 euró nő. A fűtőolaje pedig 1,8 centtel, 1,39 euró emelkedik.
1: Az árak május 25-ig maradnak érvényben, jelentette be ma a Környezetvédelmi, Éghajlatváltozási és Energiaügyi Minisztérium. Amennyiben a kormány nem szabályozza az árakat, a minisztérium becslése szerint a liter 95-ös benzin ára körülbelül 1,78,9 euró tenne neki. A gázolaj literje körülbelül 1,83 euró, még a liter fűtőolajé körülbelül 1,49 euró lenne.
0: Külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A nemzetbiztonsági tanácsadó mellett 6 magyar miniszter is repülőgépre, illetve vonatra száll, hogy Krakkón át Varsóba utazzon holnap. Szerdán jönnek a csúcs találkozók, Magyar Péter a miniszterelnök mellett az elnökkel is egyeztetni fog. A magyar delegáció Krakkóban ér földet, onnan pedig vonattal utaznak a lengyel fővárosba, és Gdansk szerdai látogatása is szerepel a napirenden.
1: Itt az egykori lengyel szolidaritás mozgalom vezetőjével Lech Walesával találkozik a magyar küldöttség. Magyar Péter miniszterelnök nem csak Donald Tuskkal találkozik szerdán, hanem a lengyel elnökkel, Karol Navracsicsával is. Emellett tervben van a szenátus és a Szejm vezetőinek egyeztetése is a magyar kormányfővel. Magyar Péter csütörtökön Bécsbe utazik, és az osztrák kormánnyal folytatja a tárgyalásos sorozatot.
0: A horvát kormány ma új rendeleteket fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról és a jövedéki adók mérsékléséről. A döntésnek köszönhetően nem drágul a benzin és a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyósított gáz pedig csökken. A kormány közlése szerint a benzin jövedéki adóját további 2 centtel csökkentették, annak érdekében, hogy az üzemanyag ára a korábbi szinten maradhasson.
1: Emellett további 2 hétre meghosszabbították a dízel jövedéki adójának csökkentését, amely így az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb szinten marad. A benzin literenkénti ára továbbra is 1,64 € marad, a gázolaj ára 6 centtel 1,66 €, a mezőgazdaságban és halászatban használt kék dízelé pedig 7 centtel 1,15 € csökken literenként. A kabinet hangsúlyozta, beavatkozások nélkül az üzemanyagárak magasabbak lennének. Az új árak holnaptól lépnek életbe, és 2 hétig lesznek érvényben.
0: A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének küldött levelében, jelentette az olasz sajtó.
1: Az újságokban megjelent idézetek szerint Meloni leszögezte, hogy Olaszország szükségesnek tartja a nemzeti mentesítési záradék ideiglenes alkalmazását az energetikai válság miatti rendkívüli intézkedésekre vonatkozóan is. Meloni megjegyezte, hogy a rendelkezést az Európai Bizottság tavaly már aktiválta annak érdekében, hogy egyes tagállamok képesek legyenek magasabb védelmi kiadásokra. Róma azt reméli, hogy a záradék életben léptetésével más állami kiadások terén is eltérhet a túlzott deficit eljárás keretében jóváhagyott nettó kiadási pályától. Utóbbi a nemzeti össztermék legfeljebb 1,5%-ának felelhet meg.
2: Sport.
0: A télen világbajnok Domen Preutz vezette férfi síugró csapat ma a Krányi Atlétikai Stadionban ismertette az új szezonra való felkészülési terveket. A síugrók egyelőre a téli erőnléti alapjukat építik, az edzéseikben nincsenek különösebb változások, mondta Robert Hörgota edző. Az első ugrások június 2. hetében várják a versenyzőket, írta az STA. Szlovénia október elején rendezi az országúti kerékpáros Európa-bajnokságot. Az előkészületek nagyjából zajlanak már, és a szervezők ma Ljubljanában mutatták be az útvonalat. A központi szakasz Sencsúr és Preddvor környékén halad, emelkedőkkel a Mozsjáncára és a Stefánia górára. Az útvonal pedig Tadej Pogácsár otthona mellett is elvezet. A Svájcban rendezett jégkorong világbajnokságon játszik holnap a szlovén és a magyar válogatott. Ed Terglau védencei a B csoportban mérkőznek Szlovákia ellen, míg a magyar csapatnak Nagy-Britannia lesz az ellenfele az A csoportban. Mindkét meccs 20 óra 20 perckor kezdődik.
3: Időjárás.
1: Éjszaka egyre több felé lenyugszik a légkör. A középső ország részben kitisztul az ég, hajnalban azonban részben borult idő várható. Holnap először túlnyomóan derült, napközben változóan borult időre van kilátás helyi záporokkal, zivatarokkal. Reggel 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, napközben kellemes 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt akadozik a Steyr pálya forgalma a Jászaunik alagútban a főváros irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Torma Robi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra.
2: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: Ez a Zenében otthon, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal is fél órára jöttem, sztárhírekkel és sok-sok jó zenével. A Sopron Fest idén nyárra költözik, a Dunántúl egyik meghatározó eseménye július 2. és 4. között a Lővérekben várja a fesztiválozó közönséget, és az ezt megelőző bemelegítő napokon pedig városszerte 80 helyszínen 300 programmal szól a helyieknek és a turistáknak. Az idei Sopron Festen 8 év után először lép színpadra a legendás Prodigy csapata. Érkeznek a legnagyobb magyar arénasztárok, köztük Azaria, a Halott Pénz, Jude Law, Betonhoffi, a Bagosi Brothers Company, a Valmár, vagy éppen a Parnograst, de élő legendák is érkeznek a fesztiválra, mások mellett Szikora Robert és az Ergo, valamint a Kispál és a Borz. Június 27-től egy héten át egész Sopron ünnepi hangulattal telik meg.

A 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjét július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban, és világszerte nézők millióit várják a képernyők elé, nem csak foci, de zenerajongókat is. A FIFA Instagram posztban jelentette be, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupers csapat a BTS lesznek a világbajnoki döntők történetének első félidei showjának headlinerei. A 2026-os VB június 11-én rajtol Mexikóvárosban, a mérkőzéseket pedig az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik. A félidei műsor kurátora a Coldplay frontembere Chris Martin, a produkcióért pedig a Global Citizen non-profit szervezet felel majd. A FIFA közlése szerint a program célja, hogy 100 millió dollárt gyűjts. A FIFA közlése szerint a program célja, hogy 100 millió dollárt gyűjtsenek össze annak érdekében,

Gordon Derulo a bíróságon védte meg egyik legnagyobb slágerét. A jogvita, amelyet a zenész megnyert, a 2020-as Savage Love című sláger dalszerzői és producerei kreditjei körül alakult ki. Május 7-én egy Los Angeles-i esküdtszék elutasította Matthew Spatola zenész keresetét Jason Derulo és a Columbia Records ellen. A döntés értelmében Spatola nem részesül szerzői jogdíjakból a Savage Love után, amely 2020. augusztusában TikTok szenzációvá vált. Az ügy 3 éven át húzódott a bíróságon. Az esküdtek végül alig több mint egy napnyi tanácskozás után Jason Derulo javára döntöttek.

Pogány Indoló alakítja az Egyke című film címszerepét. Szentgyörgyi Bálint első magyar mozifilmje az Egyke. A rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller főszereplőinek egy része már ismert, ám hogy a film titokzatos figuráját Egykét kialakítja, Pogány Induló a szombati teltházas buliján jelentette be. A címszerepben ő, Szirmai Marcell látható. A film mindenféleképp mérföldkő, soha nem vettem részt még hasonlóban sem, és azért, hogy egy ilyen nagy színvonalú produkcióban debütálhatok, mint színész, ha ezt így szabad mondani, és a kollégáknak nem sértő, abszolút boldog vagyok, mesélte Szirmai Marci. Nagyon várom a visszajelzéseket, és hogy mennyire fog tetszeni a közönségnek. A legnehezebb dolog a forgatás során nem is a felkészülésben volt, hanem az, hogy titokban legyen tartva, mert nagyon vártam már, hogy a közönségemnek elmondhassam, mondta az Egyke címszereplője, Szirmai Marci.

igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között zajlik. Az első napi jubileumi show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 50 évtized hangulatán. Az 50 éves EFOT fesztivál szülinapját ünneplő nyitónapi műsorban Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csík zenekar vendégeként lép színpadra Sukorón. A show további részében mások mellett Korda György és Balázs Klári, Berecki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groove House, Ele Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, Ki Kevin, Tídeni és a Valmár is zenélni fog. Az EFOTon idén BSV, Bájelex és a Slep, Azaria, a Follow the Flow, Pogány Induló, Des, Manuel, Betonhofi, a Halott Pénz és Jude Law is koncertet ad. Magyarország legnagyobb hallgatói buliját, az EFOTot egyébként 1976 óta rendezik meg.

Dua Lipa 15 millió dolláros pert indíthat képmásának állítólagos jogosulatlan felhasználása miatt. Dua Lipa bíróságra megy a Samsung Electronics ellen, miután állítása szerint a dél-koreai vállalat engedély nélkül használta fel a képmását televíziók reklámozására. A kereset szerint a Samsung szerzői jog által védett fotót helyezett el televízióinak kartondobozain, azt a benyomást keltve, mintha az énekesnő támogatná a terméket. A világhírű koszovói albán származású énekesnő a szerzői jogok és védjegyjogok megsértése mellett a személyiségi jogok sérelmével is vádolja az elektronikai vállalatot.

A rajongók képmutatónak tartják Taylor Swiftet. Taylor Swift, akit nemrég a The New York Times a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként nevezett meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongók körében, éppen azzal az interjúval, amit az elismerés kapcsán adott a lapnak. A The New York Times-nak adott exkluzív interjúban, ahol olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z és Bob Dylan, Taylor Swift részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy karrierjét nagyrészt az önéletrajzi ikletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kideríteni a részleteket. Kiről szól ez a dal? Mit jelent? Kicsit furcsának érzem, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne, fogalmazott az énekesnő. Taylor Swift megjegyzése sokaknál kiverte a biztosítékot. A közösségi médiában erős kritika hullám indult, és az énekesnőt képmutatással vádolták. A bírálók szerint Taylor Swift éppen erre a jelenségre építette fel a pályáját, személyes életét használja inspirációként, miközben tudatosan nyomokat hagy rajongóinak.

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: Kedves hallgatóink, Rózsa Magdi Április című dala már szól a háttérben, mi pedig ezzel a dallal búcsúzunk önöktől, ugyanis 7-kor érkezik az esti mese, 7:45-tól a Magyar Nóták és Csárdások válogatása, 8-tól a Terepjárót ismételjük, 8:30-tól az Arénát, 9-kor az első a biztonság ismétlését hallhatják, na meg az esti műsor folyamán rengeteg jó zene is várja majd önöket, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani. Egyébként a ma délutáni zenei szerkesztők Király Boglárka volt, a hangtechnikus Torma Robert, a délutáni hírszerkesztő Farics Doris, műsorvezető pedig Göncz Tamara. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és természetesen további kellemes estét és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióval.
1: Móri Zsigmond, a pórul járt farkas. Volt egy farkas, szörnyű mérges. Elindult vadászni, bár alig bírt mászni. Olyan éhes volt szegény búslegény. Megy, mendegél, megáll, lúd csapatra rátalál. Adjon Isten, ludaim, jól vezettek utaim, jó egészséget ti nektek. Tudjátok, hogy most megeszlek? Adjon Isten neked is, farkas bácsi vénhamis. Már ha muszáj, mi nem bánjuk, csak azt az egyet kívánjuk, hadd gágogjunk utoljára öreg anyánk nótájára. Gá, gá, gá, így a falka. A farkas is tódít rajta. Aú, aú, énekes, hess, a liba szárnyra kell. Ének végén, hogy megáll, friss pecsenye messze száll. Tű, az apám se volt kántor, de a fia se lesz máskor. Soha többet íg a libát, ének nélkül eszem libát. Megy, mendegél, megáll, tarka tehént megtalál. Tarka tehén jó étvágyat, gyomromban van vetve ágyat. Búcsúzz el az Istenettől, mert megeszlek mindenestől. Ha megeszel, rajta lelked, de csak előbb gyohontass meg. Azt megteszem. Áll két lábra, keresztet vett szent hasára. Tarka tehén fejét szegi, neki szalad felökleli. Au! Az apám sem volt pap, de a fia se lesz holnap. Megy, mendegél, megáll, szürke lóra rátalál. Na, szürke ló, hál Istennek, csak hogy itt vagy, megehetlek. Ha megeszel, még azt tedd meg, a patkómat igazítsd meg. Hamar, mert már éhes vagyok. Hátulsó bal lábon kotyog. Míg a farkas nézi fogja, a szürke ló fejen rúgja. Hely, az apja se volt kovács. Farkasnak se kell már tanács.
0: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek. Jó éjszakát. Szép álmokat. Szép álmokat.
2: A Muravidék hullámhossza. MMR.
3: A hét magyar nótája.

Kevesen a hideg szél, visszaküldöm a kendődet, gyászold meg a szeretődet. Kire megél akár az a nyárfa levél, akit megfúg sebesen a hideg szél.

hazán. Igazán, háromnapos lakodalom arra jó, hogy a gondot lehet.

egy kötény borgány. Ered egy lányom, kérdezd meg az ágyat, hogy már

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Csentében az Orbán szobortól indult a felvonulás a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének ünnepén, amelyen az egyesület tagjai, meghívott vendégek, a borrendek és baráti egyesületek képviselői vettek részt. Az idei borminősítésen elért eredményekért járó diplomákat Nusa Horváth, muravidéki borkirálynő adta át. A rendezvényt a Zsitkóczi Gyöngyvirág Kultúregyesület gyermek és felnőtt néptánc csoportja gazdagította. Fehér Ilona beszámolóját hallják.
1: 36 évvel ezelőtt 135 szőlőtermelő alapította meg a Csentei Szőlőtermelők Egyesületét. Ennek emlékére szervezik meg minden évben az egyesület ünnepét, amelyen az alapító és a több évtizede hűséges tagok szívesen vesznek részt. Farics Doris, az egyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy az egyesülethez az utóbbi években fiatalok is társulnak. Az egyesület legjelentősebb rendezvényei a balázsnapi vesszővágás és pincejárás, a Szent György napi hagyományőrző szőlővessző berajzolás, az Orbán napi ünnepség, a kelepelőállítás, a Márton nap, valamint a borminősítés és a diplomakiosztó. Az egyesület számos kárpát-medencei borbarát szervezettel tartja a kapcsolatot. Farics Doris elnököt kérdeztük az egyesület ünnepének jelentőségéről.
2: Magának a rendezvénynek egy hagyományőrző jelentősége van, mégpedig valójában a Szent György napját ünnepeljük, ha ennek nem is most van a napja. Ez az egyesület legnagyobb ünnepe. A szőlőtermelőknek, a borászoknak ez nagy jelentősége van ennek a napnak, mert ilyenkor kap egy minősítést, egy elismerést az egész éves munkájuk. A diploma az, ami ékesíti valójában. Ilyenkor tudjuk azt is megtenni, hogy elhívjuk baráti egyesületeket, viszonozzuk a meghívást, és ez is nekünk számunkra nagyon fontos. Több mint 7 egyesülettel tartja a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete Magyarországról, az anyaországból a kapcsolatokat, a hosszú éves kapcsolatokat, a lendvai szüretkor pedig több borrenddel is, úgyhogy ezzel is büszkélkedünk, hogy ilyen nagy kapcsolattőkével rendelkezünk.
1: Az idei borbírálaton Csentében 128 mintát minősített a zsűri. Ebből 60 minta ezüst, 35 pedig arany elismerésben részesült.
2: Valójában ennek a hátterében egy közösségépítés zajlik, illetve a kitartást a legnehezebb pillanatokban. Tudjuk, ugye a kabóca is azért megtizedeli a szőlőültetvények számát, tőkék számát. Most hogy tartani az emberekben még a reményt, a motivációt, a kitartást, akiknek nincs is szőlőjük, de kivágták és maradtak az egyesület tagjai, ezért is hálásak vagyunk, hogy hajlandók egy közösséghez tartozni, és egy ilyen családi hangulatot ezt erősíteni.
1: A mai fiatalokat nehéz megszólítani, de hallottuk itt a rendezvény során, hogy ez Csentében, illetve a Csentei Szőlőtermelők Egyesületen sikerült, hiszen több nagyon fiatal borász is csatlakozott az egyesülethez, illetve még bormintát is hozott minősítésre. Ezért külön jutalmazták is őket.
2: Igen, úgy döntöttünk, hogy motiváljuk őket valahogy, és hát nem elég, hogy a családok, illetve idősebbek panaszkodunk, hogy nincs, aki viszi tovább a hagyományt, és aki őrzi a munkánkat. Valahogy próbáltuk ide az egyesületbe is bekapcsolni, különböző rendezvényeken majd igyekszünk bevonni őket a munkába, nekik egy külön ajándékkal is, minden elismerés, minden diploma mellé járuljunk hozzá. 7 fiatal borászunk, akik vannak az egyesületben, kaptak egy külön felhívást, és 13 mintával járultak hozzá. Ezekre nagyon büszkék vagyunk, remélem ezt tudjuk gyarapítani, és a jövőben egy külön bírálatot fogunk számukra szervezni, nem ugyanazban összetételben, mint a tapasztalt hosszú éves borászokét. Őket is bevonjuk a bírálatba, szóval így a különböző tulajdonságok felismerésébe, és jövőre ezt így fogjuk csinálni.
1: Mondta Farics Doris egyesületi elnök. A borminősítés diplomáit Nusa Horváth, muravidéki borkirálynő adta át. Bevezető beszédében hangsúlyozta, hogy ez a nap nem csak az oklevelek átadása miatt jelentős, hanem azért is, mert ez az a pillanat, amikor megállunk, és hálát adunk minden egyes szőlőszem és minden csepp bor mögött rejlő munkaóráért. A szőlőtermesztés nem szakma, hanem életmód, amely generációról generációra száll, összeköti az embereket és megőrzi gazdag örökségünket, mondta Bor királynő. A Csentei Szőlőtermelők Egyesületének borminősítésén a gyertyánosi Kepe István 2006-os évjáratú válogatott szüretelésű olasz rizlingje Champion díjat nyert. A Lendvai Szabó Lajos 2025-ös fehérvegyes bora fajta bajnok lett. Ugyancsak fajta bajnok díjat kapott Kerék László 2025-ös évjáratú olasz rizlingje. Az eseményt a Zsitkóczi Gyöngyvirág Kultúregyesület gyermek és felnőtt néptáncsoportja gazdagította fellépésével.
0: A Múzeumok Világnapja alkalmából a Lendvai Galériai és Múzeum, valamint Lendva község szervezésében ünnepélyesen megnyitották az állandó méhészeti kiállítást és az oktatókaptárt a Lendvai Vár alsó udvarán. Szabó Szuzi kísérte figyelemmel az eseményt.
3: Közösen zárjuk le az Interreg Szlovénia-Horvátország Biaver projekt nemzetközi projekt egyik fontos helyzetét, amelynek fő célja a vadon élő beporzók és a mézelő méhek megőrzése, védelme és állományuk növelése a Muravidék és a Muraköz területén. A projekt szakmai intézményünket, természetvédelmi szakembereket, méhészeket, gazdákat és szélesebb nyilvánosságot kapcsolja össze egy közös cél érdekében, megóvni a természetes egyensúlyt és erősíteni a tudatosságot a beporzók ekoszisztémákban betöltött felbecsülhetetlen szerepéről. A Lendvai Galéria és Múzeumban büszkék vagyunk arra, hogy része lehetünk ennek a fontos együttműködésnek.
4: Mondta a köszöntő beszédében Baumgartner Dubravko, a Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója. Kiemelte, hogy a projektben vállalt feladataik közé tartozott a Muravidék és a Muraköz fenntartható természetét bemutató állandó kiállítás létrehozása, valamint egy oktatókaptár kialakítása, amely az ismeretterjesztést, a tudás átadást és a generációk összekapcsolódását szolgálja majd. A munkában a projektpartnerek is közreműködtek, köztük a Redea Muraközi Fejlesztési Közintézet, a Medzsimurszka Priroda Természetvédelmi Közintézmény, a Goriskoly Naturpark Közintézet, valamint a Ljubljanai Nemzeti Biológiai Intézet. Emellett számos szakember, méhész, illetve a Lendvai Galéria és Múzeum munkatársai is hozzájárultak a tervek megvalósításához. A kiállítás szerzői dr. Kepényi Bihar Mária és dr. Lendvai Kepe Zoltán. A Kulturális Örökségvédelmi Intézet szakmai támogatásával a kivitelezők nagy szakértelemmel kiváló munkát végeztek, tette hozzá az igazgató. Stefán Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a szervezet mindig is kiemelt figyelmet fordított a helyi méhészet múltjára. Így a Biaver projekt keretében éltek a lehetőséggel, és létrehozták az oktatókaptárt, amely szinte minden generációt megszólít. Magyar János, Lendva község polgármestere kiemelte, hogy a rendezvény a természet megőrzésére, a kulturális örökség ápolására, valamint a fenntartható fejlődés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az állandó méhészeti kiállítás kapcsán hozzátette, Lendva község immár harmadik éve vesz részt aktívan a Szlovén Méhészeti Szövetség mézelő növények ültetését támogató programjában. Ezzel a kezdeményezéssel megerősítik elkötelezettségüket a környezetvédelem, valamint a méhek és más beporzók számára kedvezőbb élőhelyek kialakítása mellett. Lendva község 2023-ban elnyerte a legméhbarátabb község címet, 2024-ben és 2025-ben pedig a kiváló második helyezést érte el. Ezek az eredmények arra ösztönzik a községet, hogy tovább folytassa az eddigi erőfeszítéseket. A rendezvényen a fenntartható méhészet a Muravidéken és a Mura közben című állandó kiállítást a tárlat egyik szerzője, dr. Lendvai Kepe Zoltán, múzeumi tanácsos ismertette a közönséggel. Rádiónknak így nyilatkozott.
5: Segítségünkre jöttek a Lindvai Méhészek Egyesületének tagjai, elmentünk Mura közbe, ott is néhány nagyon nevezett és méhésze felvettük a kapcsolatot. A Mlinárec család ilyen, amelynek igazából egy kis emléket állítottunk a kiállításban is, hiszen ők 1943-ban intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat. Ugye a méhészet közép-európai szinten nem nagy változatosságot mutat. Az tény, hogy a 19. század vagy a 20. század elejétől inkább rengeteg fajta kaptár jelent, melyik minden országban számos méhész saját kaptár típusait dolgozta ki, azok közül néhány nagyon nevezett és lett nemzetközi elismerésben részesül. Hatalmas a kínálat, rengeteg fajta kaptár van. De viszont a néprajzi része a múltban az nagyon hasonló, kezdődik a zsákmányoli méhészettel, az erdei méhészettel, amikor így az emberek kilesték, hogy hol élnek a méhék, füsttel leölték először a méheket és kirabolták az odút. Később ugye ez az a módosult, hogy kivágták azt a fát, nagyon óvatosan, záértéssel lemetélték a gajakat, betömték az odó lukjait, hogy így ki ne törjenek a méhek, és kivágták azt a részt, és elvitték haza, hogy élő méheket tartsanak otthon. Ez igazából jellemző volt még a 20. század elején is.
4: A 19. század legvégén és a 20. század elején megjelentek a modern kaptárak, aminek köszönhetően a méztermelés is fellendült.
5: Ezek már nagyon korszerű hozzáállással, itt arról van szó, ugye már, hogy a méheket nem ölik le, úgy nyerik el a lépet és a mézet, és ez így fontos előrelépés volt.
4: A méhek és az oktató kaptár gondozásáról szóló együttműködési megállapodást Lendva község polgármestere, a Lendva Galéria és Múzeum igazgatója, valamint a Lendvai Méhész Egyesület elnöke írta alá. A rendezvény hangulatát a lendvai óvodások kedves ünnepi műsora színesítette. Yeah!

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm az Aréna hallgatóit. A tabellán második a múlt héten kupadöntőt veszített Brinjegro Szuplje vasárnap este 2-1-re legyőzte a lista vezető Naftát a szlovén másodosztály bajnokságának utolsó előtti fordulójában. Így az utolsó fordulóra maradt a döntés. Goran Marković csapata mérkőzés 33. percében szerzett vezetést, amikor Vinkos Körbin egy remek szóló után betalált. A Nafta szünet előtt még nagyobb bajba került. Nikolajo Vicevic, a hazai a gól királya, a szezonbeli 17. góljával növelte a Brinje előnyét. A szünet előtt a Nafta kapufát rugott, az 56. percben pedig visszatért a játékba, Amadei Marosa szépített, szezonbeli 20. góljával pedig egyenlített Murat Bajrájjal a góllövő lista élén. Az eredmény a mérkőzés végéig nem változott. A tabella élén álló riválisokat 2 pont választja el egymástól. A Nafta saját kezébe tartja a bajnoki cím sorsát. Pénteken Lendvára érkezik, a bajnokság bronzérmese, a Triglav Krány. A lendvai együttes egyébként szezonbeli első verességét könyvelte el tegnap. Pénteken viszont gólzáporos mérkőzést játszott a Nafta 2 korosztályos csapata, mely a múlt hétvégén kiváltotta az első ligás belépőjegyet. Az U15 2 gólos hátrányból felállva 6-4-re nyert a tábor vendégeként, míg a rivális Rudár elbukta a Miklaus elleni hazai meccset, így a Nafta U15 a másodosztály keleti csoport korosztályos bajnoka lett. A címet korábban bebiztosította Mitja Novinic vezette U17-es gárda, mely 5-2-es pénteki győzelemnek örülhetett. Az éremosztó az utolsó forduló után lesz Lendván szombaton.

0: A Lendvai Labdarúgó Akadémia két U15-ös játékosa múlt héten a Puskás Akadémiára látogatott, ahol két mérkőzésen mutatkozott be Neo Zimmermann, akinek góljával nyerte az akadémiák szelekciója 1-0-ra a Puskás ellen, majd a Maribor U14-jel 4-4-es döntetlent játszottak. Neo Zimmermann ezt nyilatkozta az arénának.
1: Utakmica bila dobra. Fizično su fanti bili dobri, ampak smo se borili i na kraju smo uspjeli pobijediti. Mislim da se to na kraju isplati, ti si treningi, da nas to pozovaju na takvu veliku akademiju i zahvalni smo za to. To je jako veliko, imaju puno terena, veliki fitness, dvoranu, i jako puno ulažu u djecu.
0: Jó éramú mérkőzést játszottak, az ellenfél fizikálisan erős volt, de küzdelmüknek köszönhetően nyertek. A Puskás Akadémiára látogatás, az ott lejátszott két találkozó rendkívül hasznos volt számára, hiszen a befektetett munkának eredményéről mutathatott tanúbizonylatot. Hálás lehet ezért. Ami pedig a Puskás Akadémiát illeti, hatalmas, sok pályával van körülvéve. Az épületben használhatták a fitnesstermet, a csarnokot. Megtudta, hogy magas szinten folyik a fiatalok nevelése. Mondotta Neo, akivel a Puskáshoz tartott Varga Dávid, a NAFTA U15-ös csapatkapitánya is, de lesérült és idő előtt hazajött. Maradunk a futballpályákon. A Slovan Bratislava U13-as együttese nyerte meg a Lendván megrendezett háromnapos nemzetközi tornát. A második helyen az NK Bravo zárt. Franci Perko edző szerint a lendvai torna remek alkalom arra, hogy tovább csiszolják a játékukat, miközben egy kiváló hangulatú, vidám háromnapnak lehettek részesei.
2: Super, super se mamo. Mislim, za to starostna kategorija je to najbolj važno, no. Tudi kljub deževnemu vremenu, pogoji za igra so bili zelo dobri, v hotelu se imajo fantje super. Najpomembnejše je to, da se zabavajo, da uživajo nogometu, take izkušnje vedno, tudi če se zame spomni nazaj, se najbolj spomni teh turnirjev, mogoče spoznajo kakšnega novega prijatelja, vidijo, kako delajo v drugih državah. Po drugi strani pa, če gledamo z vidika nogometa, pa dobijo pogled na tekme z nekimi močnimi ekipami, naučijo se tekmovalnosti, veselja, naučijo se izgubljati tekme, tako da mislim, da je zelo pomembno za razvoj nogometašov in za fantov kot oseb.
0: Nagyon jól érezték magukat, ez a legfontosabb ennek a korosztálynak. Az esős idő ellenére jó pályákon küzdelmes mérkőzéseket játszottak, a szállodai ellátás is remek volt. A legfontosabb, hogy élvezetes mérkőzéseken vannak túl. Perko edző pályafutásából is sok emlék maradt fönn, éppen ilyen korosztályos tornákról, hiszen új barátságok születhetnek és tapasztalhatják, hogyan dolgoznak más országokban. Megtanulnak meccseket veszíteni is. A versenyzés lehetőséget teremt a sportolóknak, hogy felmérjék fizikai és mentális határaikat, valamint kiváló alapot nyújt az utánpótlás nevelésben és az elhivatottság építésében, a személyiségfejlesztésben is. A csoportmérkőzéseken mutatott játékuk alapján többen döntőt vártak a Sándor Károly Akadémia csapatától, de az elődöntőben a rendes játékidő alatt megszületett 2-2 után büntetőrugásokban jobb volt a Bravo. Így bronzmeccset játszottak, melyen jobbnak bizonyultak az NK Maribortól. Schrammel Ádám edző így nyilatkozott.
3: Ugye az utánpótlás futball itt bármi megtörténhet, a gyerekek fejlesztése az első és legfontosabb, sajnos ez az elődöntő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de mint mondtam, nem feltétlen a győzelem mindig a legfontosabb, hanem az, hogy megfelelően fejlesztük a gyerekeket, és ez egy hosszú távú folyamat. Az elsődleges célunk az, hogy a lehető legtöbb játékost felkészítsük a profi futballra, és akár be tudja mutatkozni az MTK-ban, akár tovább tudjuk értékesíteni őket.
0: Itt Lendván a korosztályos labdarúgó tornán több nemzet, több ország csapatai mutatkoznak be, tehát más-más futballkultúrát ápolnak.
3: Így van, örülünk, hogy részt tudtunk venni ezen a tornán, és mindig jó a lehető legszínesebb mezőnyben elindulni, minél több futballkultúrával megismerkedni. Nekünk a képzésünknek amúgy is ez egyik alapelve, hogy rengeteg nemzetközi mérkőzést játszunk. Ez a korosztály különösen sokat, hiszen az egy évvel fiatalabbak játsszák otthon a bajnoki rendszerben a mérkőzéseket, mi pedig általában nemzetközi mérkőzéseken jutunk szóhoz hétvégente, úgyhogy ez az egyik alapillére a filozófiánknak amúgy is. Ezek a gyerekek nagyon maximalisták, és mindig nyerni szeretnének, akár még egy edzésjátéknál is, meg akár egy labdabirtokló feladatnál, tehát hogy ez így végigkíséri az ő kis pályafutásukat. Ilyenkor kell megtalálni a helyes pedagógiai eszközöket, amivel tovább tudjuk segíteni őket, és már nagyon fontos, hogy a következő mérkőzésen is a lehető legtöbbet tudjanak fejlődni, amihez pedig már tiszta fejek kellenek, úgyhogy kicsit át kell őket segíteni ilyenkor.
0: A mérkőzéseket a Lendvai Labdarúgó Akadémián, illetve az egyes számú kétnyelvű általános iskola műfüves pályáján játszották, ahol a NAFTA vasárnap alulmaradt a helyosztón az Egri focisuli csapatától, amelynek edzője nem csak a szervezést és a remek lendvai vendéglátást dicsérte. Hangoztatta, rendkívül hasznos volt a torna. Orosz Róbert edző beszél.
4: Ugye mi Magyarországon jelenleg még 8+1-es szisztémában focizunk, a 2-16-os között szoktuk a hétvégi bajnokinket játszani, és nekünk ez abszolút a jövőre való felkészülést segített elő ez a torna, ugyanis jövőre lépünk ki nagypályára 10+1-be, így a szezon végére azt gondolom, hogy rendkívül hasznos volt a gyerekek számára, nekünk edzők számára is lássuk, hogy mi az, amiben még fejlődnünk kell, mik azok a játéknak az elemei, amire nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, hogy jövőre a korosztályos bajnokságunkban jól tudjunk szerepelni nagypályán 10+1-ben. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek egy ilyen torna mindig egy nagyon-nagyon nagy lehetőség és egy nagy öröm. Kiszabadulnak a mindennapi, a hétköznapi kerékvágásba, ez egy új terhelés volt nekik, hogy egy meccs többször pályára lépni, újra bemelegedni, újra formába lendülni, de azt gondolom, hogy többször pályára lépni, újra bemelegedni, újra formába lendülni, de azt gondolom, hogy nagyon élvezték a gyerekek, összességében

0: jókésű edzők vagyunk, hogy szeretjük a jókedvet, erre alapozzuk a mindennapjainkat, de természetesen a kemény munka idejében, akkor viszont komolyan veszük a gyerekek is, és ezt nagyon jól érezzük ők is, hogy mikor van annak az ideje, amikor lehet szórakozni, és mikor van annak az ideje, amikor komolyan kell venni a dolgokat, és ezt azt gondolom, hogy egy év alatt nagyon jól megtanultuk közösen.
1: Egy gondolat még, a szervezés jó volt, lendvai vendéglátás milyen?
0: Abszolút nagyon jól éreztük magunkat, kis szép szálláson voltunk, nagyon gördülékenyen ment a torna, nem volt fennakadás, nem volt időelcsúszás.
2: Hangsúlyozta Orosz Róbert pályaedző, aki Fükő Tibor vezetőedzővel kísérte el Lendvára az Egri Foci Suli U13-as csapatát. A játékosok közül Marcel és Ádám beszélt rádiónknak.
3: Hát ugye én sérült voltam, azért én azért kevesebbet játszottam, de amúgy én szerintem, hogy jók voltak a meccsek is, meg a pályák is, szerintem amúgy elég jó torna volt.
4: Szerintem nagyon jó meccseket tudtunk játszani. Az első meccs az egy kemény küzdős meccs volt, rengeteg lappal. A második meccs az esős időben volt, az nem volt annyira jó, mert nagyon csúszkáltunk. Összességében nekem tetszett.
1: Élveztétek a lendvai itt?
4: Nagyon.
2: Az arénával holnap is jelentkezünk. Benne többek közt hallható lesz. A Lendvai Elektromateriál Vállalat szponzori szerződést írt alá Jacques Mogel szlovén síugróval. Meggyőződésünk, hogy együtt sikeres történetet fogunk írni mind a sport, mind az üzleti életünk területén. A síugrás az egyik legnépszerűbb sportág, a vállalat kulcsfontosságú német, osztrák és szlovén piacán. Hangoztatták pénteken az aláíráson, amelyre mintegy 20 médiaház kapott meghívót, de csak a Muravidéki Magyar Rádió volt jelen. Számítunk a figyelmükre holnap is. Viszont hallásra!
5: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.
1: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
2: Szekereken, illetve traktoron jöttetek. Ki díszítette fel ezt a traktor?
3: Hát most a fiúkkel, meg a lányokkel összefogtunk, úgyhogy röpke 5 óra alatt fedészítettük az egészet.
2: Hányan jöttetek?
3: Összesen 20-an.
2: Hallottatok arról, hogy régen hogy volt ez a rekrutáció?
3: Hát régen lovakkel, meg lószekérre volt fedészítve, és akkor tradíciónként szerint jöttek.
2: És elég volt a családban neked valaki, aki mesélt arról, hogy milyen volt egykor katonának lenni, milyen volt a bevonulás?
3: Hát az apám is, meg a nagybácsikám is voltak, de nem éppen sokat beszéltek.
2: Ma már nincs kötelező sorkatonáság, de el tudnád képzelni, hogy bevonulnátok hivatalos katonának?
3: Hát valójában úgy van, hogyha behozzák, akkor úgyis muszáj lenne, de miért nem? Nem. Ez is egy lehetőség, ez is egy nagyon szép közösség, és mindennek van jó oldala.
4: Gerencsér Erik gyertyánosi fiatal mondta ezt Szabó Szuzinak Beltincin a rekrutáción, vagyis a toborzási ünnepségen. A településen a szlovén hadsereg ünnepe előtti héten immár 20. éve tartották meg a hadkötelezettséggel való szembesítés ünnepéjét. Ezen idén a 2008-ban született nemzedék tagjai vettek részt a környező községekből. Itt a szlovén hadsereg főparancsnoki tisztét betöltő Natasa Pirc muszár államelnök szólt a fiatalokhoz, akik tehát Beltinci, Črenšovci, Odránci, Turnišče, Velika Polana és idén először Lendva környékéről érkeztek, hisz eddig kétnyelvű községből csupán Hotiza szekeréhez szokhattunk hozzá. Akik tehát idén töltik be a 18. életévüket, hagyományosan feldíszített szekereken vonultak be a Beltinci sportpályára, az egyébként csak szimbolikus rekrutációra, vagyis toborzásra. 557 hadkötelessé vált fiú és lány kapott ide meghívót, az izsákauciak pedig régi módon egyenesen lovaskocsival hajtottak be Beltincire. Ott a szlovén hadsereg ejtőernyősei landoltak, majd felvonták a szlovén zászlót és elhangzott országunk himnusza. És ez itt az első a biztonság. Én Szabó Márk vagyok. Natasa Pirc muszár gondolataival kezdjük, illetve folytatjuk.
5: Lahko mi verjamete, da sem vesela, da sem z vami ob tej posebni priložnosti.
6: Kedves rekruták, higgyétek el, hogy örömmel vagyok itt veletek. Komoly jelképeket hordoz a mai nap. A hazaszeretet, a fiatalkori megérés, a nagykorúság jelentette új jogok és lehetőségek, azonban kötelezettségek is megjelennek életetekben. Döntések előtt álltok. A hadkötelezettségi jegyzékbe bekerülés és a szavazati jog komoly mérföldköveket jelentenek. Olyan jogok, amelyek felelősséget is feltételeznek. Országunk, nemzetünk közös formálásának lehetőségét nyújtják. Remélem, elgondolkodtok azon, hogyan tovább. És még jobban remélem, hogy beszálltok majd a közösségi munkába, fejlesztve azt a helyet, ahol éltek. Önállóan tudtok most döntést hozni, és számos lehetőség áll előttetek arra, hogy megvalósítsátok álmaitokat. Határozottan lépjetek az utatokra, és vezessen titeket a bátorság és az önbizalom. Szüleitek, tanáraitok büszkék rátok. Hisznek bennetek, és valóban mindenre képesek lesztek, ha hisztek magatokban is. Az életetekben sokszor várnak majd rátok nehézségek, de épp akkor kell mindig elszántak legyetek és segítsetek egymásnak. A következő években eldönthetitek, mivel szeretnétek foglalkozni. A közösség gondolkodó, alkotó tagjai lesztek. Változást fogtok hozni a közösségbe, az országunkba, sőt, mondhatjuk nyugodtan a világba is. Vezessen titeket ebben e vidék étosza, ahonnan származtok. Ez országunk szíve, ahol az emberség, vendégszeretet, az őszinte emberi kapcsolatok részei a művek. szenteltségünknek. Ezek az értékek kísérjenek titeket minden lépéseteknél, adjanak nektek erőt, amikor döntést hoztok, és emlékeztessenek arra, hogy minden siker egy közösség eredménye. Legyetek büszkék gyökereitekre, de nyitottak a világra. Fiúk, lányok, nemrég a Gáncsáni májusfát állítottátok fel közösen, most pedig a traktorokat és szekereket díszítettétek fel. Ez azt jelenti, hogy értitek és tisztelitek a hagyományaitokat. Az elődök üzenete pedig az együttműködés és a hazaszeretet. Ma szemetekből a kíváncsiság, az életöröm és a barátság sugárzik.
5: Szíjajó za nas, radost, razigranost i prijateljstvo.
6: Bizonyítjátok, hogy a fiatalságnak nagy ereje van. Az alkotókészség, a párbeszéd, az együttműködés lehetősége rejlik bennetek. Ti vagytok a jelenünk és a jövőnk is. Ti tárjátok fel az új horizontokat. A sok-sok hazai és nemzetközi kihívás igényelni is fogja ezeket a képességeket. De optimisták lehetünk, hisz itt, Szlovéniában még mindig a jóság és a tisztelet vezérel bennünket. Szeretném, ha ezeket az értékeket át tudnátok adni más népek fiataljainak is. Kérlek titeket, hogy építsetek hidakat. Fiatalos erőtöket sugározzátok bárhova is kerültök a világba. Alkossatok egy békésebb, igazságosabb és összetartóbb világot. Kövessenek titeket a következő nemzedékek is. A 2008-as nemzedék ma új útra lép, és ti bizony kereken 40 évvel vagytok nálam fiatalabbak. Épp az Európa napon van a születésnapom is, ezért még inkább örülök, hogy veletek lehetek.
4: Így szólt az államelnök. Natasha Pirc-Muszára fiatalokhoz, majd a Maribori Védelmi Igazgatóság vezetője Katya Raunyá következett.
7: Danes v Beltincih ne obeležujemo le dogodka, obeležujemo 20 let tradicije.
6: Ma a Beltinci Sportparkban nem csak egy akármilyen eseményen vagyunk, hiszen immár 20 év hagyományát ünnepeljük. 20 különböző történetét, de a mindenkire együttesen vonatkozó felelősségvállalás készségét is. A közösséghez, a nemzethez való tartozás súlya és szépsége ez. Értik ezt a ma itt megjelenő fiatalok, de szüleik, tanáraik és a helyi közösségeik vezetői is. Büszkeséggel tölt el az esemény fénye, hisz olyan korba érnek ezek a fiatalok, amikor már nem csak magukról szól az életük, hanem a közösségről is. Egyben a hazaszeretet és tisztelet megnyilvánulása is a mai nap. A hadkötelezettség tudatosítása manapság csupán formalitás, de nagyon régi hagyományok 20 éve szervezetten megvalósuló újjáélesztése is. Szlovének lenni pedig nem csak egy állapot, hanem akkor kezdődik el igazán, amikor magad teszel érte. Tisztelettel, kitartással, hozzájárulással adhatsz a legtöbbet a hazádért. Akkor születik meg benned a kötelességtudat is. Bátorságot, hűséget és minden jót kívánok a 2008-as generációnak.
7: Letnik 2008, szerecsno!
4: Katya Raunyák után Bostyán Paulin, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára vette át a szót.
8: Mája 1919 so se štirje vojaki vrnili iz tiste hude vojne v vas Gáncsáni.
9: 1919. májusában 4 gáncsáni katona visszatért az otthonába a szörnyű világháborúból, és akkor először állítottak ők föl Gáncsániban májusfát. Ebből fejlődött ki a szekerek feldíszítésének szokása is. Így alakult ki ez a veretes hagyomány, és azután ilyen díszített szekerekkel küldték a katonai szolgálatba fiatalokat. Ez a hagyomány, miután egy ideig feledésbe merült, 2004 óta újra velünk van, amióta már nem kötelező a fiataloknak a hadkötelezettség gyakorlati leszolgálása. A hagyomány a honvédelmünk fontosságát hangsúlyozza. A szuverenitásunkat ünnepli, amely nem csak a határaink szentségéről szól, hanem azt is jelenti, hogy gondolatainkban, tudatunkban tudjuk, kik vagyunk, mik az értékeink. Az itteni 18 évesek és a hadsereg találkozása ez a mai nap. A hadseregünk pedig kitűnő csapat, amelynek mottója egységesen. Biztos vagyok benne, hogyha úgy döntenétek, hogy a hadsereghez szegődtök, azt nem fogjátok megbánni. A mai esemény a 20., de nélkületek nem lenne lehetséges. Remélem, sikeresen fejezitek be tanulmányaitokat, és eléritek az életben kitűzött céljaitokat.
8: In da v življenju dosegate cilje, ki jih boste lahko okraševali na takšen način, kot te vozove tukaj. Srečno!
4: Végül a helyi közösségek nevében a vendéglátó község polgármestere Márko Virág következett.
8: Ko sem pred letom dni stal na tem mestu, sem govoril o varnosti kot temelju vsega, kar imamo radi.
9: Tavaly arról beszéltem, hogy mi mindenünk van, amit érdemes megvédenünk. A biztonsági helyzet a világban azóta még csak élesedett. A háborúk nem zárultak le, még csak több lett belőlük. A nagyhatalmak saját érdekeiket tartják szem előtt, és felrúgják a szövetségi rendszereket. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy az a békebeli időszak, amelyben az utóbbi évtizedekben élhettünk, nem a világ alapállapota. Az ennél sajnos sokkal nyersebb. A rend, a biztonság sajnos nem magától értetődő, inkább tekinthető kivételes dolog. Mint közösség el kell döntenünk, képesek vagyunk-e megvédeni a békét, a rendet. Köszönet a hadseregünknek, hogy naponta védenek minket. De nem elég a hadsereg, ha nincs háttér. Ez pedig mi kell megteremtsük nemzetként. Tudjuk-e még, mi a haza szeretet? Felvállaljuk-e? Korszerűnek tartjuk-e? Attól tartok, az utóbbi időben túl kevés a haza szeretet köreinkben. És ez a kritika nem csak másokra vonatkozik, hanem saját magunkra, tisztségviselőkre is.
8: In ne smem kazati s prstom samo od spoda do zgor ali pa na okrog sebe. Kajti začeti moramo pri sebi, pri politiki, pri funkcionarjih.

Idáig Beltinci polgármestere Márko Virág. Az eseményen végül a hadsereg helikopteres, harckocsis, dinamikus jellegű bemutatóit élvezhette a közönség. Majd következhetett a lényeg, a sereg képviselői részletesen is beszámoltak a lehetséges szolgálati módozatokról, a fiataloknak szánt táborokról, ösztöndíjakról, a tartalékos és a hivatásos, sőt akár a legrangosabb tiszti állományban történő szolgálás előnyeiről, kihívásairól is. Hogyan lehetünk katonák, milyen lehetőségekkel kecsegtet a szlovén sereg? Nos, erről adtak áttekintést képviselői a hagyományos beltinci rekrutálás, vagyis toborzás alkalmával. És ez volt ma az első a biztonság. Megköszönöm figyelmüket, búcsúzom, további szép és biztonságos napot kívánok!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.